0: a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Lezárult a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem 1,6 milliárd forintos uniós fejlesztési programja. Több mint 120 ezer nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megjelent a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázata az Országos Kórházi Főigazgatóság honlapján. A pozíciót határozatlan időre az egészségügyi szolgálati jogviszony keretei között hirdették meg. A főigazgató feladata az intézmény teljes körű vezetése, az alapítókiratban és az SMS-ben rögzített feladatok biztosítása, a munkáltatói jogokat az Országos Kórház Főigazgató gyakorolja, a vezetői megbízásról az egészségügyi miniszter dönt. Hegedűs Zsoltár szervezető június elején jelentette be a pályázat kiírását, és azt is, hogy több budapesti kórházat bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, valamint miniszteri biztos segíti a mentális egészségügyi rendszer fejlesztését. Lezárult a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem eddigi legnagyobb uniós támogatásból megvalósult fejlesztési programja, amely 1,603 milliárd forintból modernizálta az oktatási infrastruktúrát, a digitális tananyagokat és a hallgatói szolgáltatásokat. A projektben 1898 új eszköz érkezett az egyetemre, köztük laptopok, számítógépek, iPadek, digitális rajztáblák, 3D nyomtatók és VR eszközök. Kialakítottak egy makerspace alkotóteret, bővült a kutatási infrastruktúra. A program 2022 és 2026 között valósult meg. Nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert, derül ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából. A vizsgálat szerint a lúgos, magas ásványi anyagtartalmú palackozott vizek akár percek alatt tönkretehetik a gyomornedv ellenálló tabletták védő rétegét, vagyis a gyógyszer ott oldódik fel, ahol nem kellene. A kutatásról dr. Kállai Szabó Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karának docense beszélt a Sláger FM-nek.
1: Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amik az áll, hogy gyomornerv ellenálló bevonattal ellátottak. Ezeknek pont az a célja, hogy a gyomorba védje a hatóanyagot, mert az a hatóanyag mondjuk irritálná a gyomornyák, a hátját, vagy éppen bomlana. Tehát nem lenne megfelelő terápiás hatásunk. Viszont vannak olyan folyadékok, amik sajnos ezeket a bevonatokat feloldják. Olyan magas a kémhatásuk, hogy sérül a bevonat. Nagyon sok fájdalom csillapító esetében vannak ilyen bevonatok. Találkozhatunk olyan kapszulákkal, tablettákkal, amelyeknél a hatóanyag az érzékeny a gyomorsavra, például ilyenek egyes sablekötők, vagy vannak gyulladáscsökkentő között is ilyen termékek, amik ilyen bevonattal rendelkeznek.
0: A kutatók hangsúlyozzák, hogy a gyomornedve ellenálló gyógyszereket egyszerű sima vízzel érdemes bevenni. Négy játszó helyén több mint 120 ezer nézőt fogadott a Nemzeti Színház az idei évadban, ami 100,45%-os látogatottságot jelentett. A Fővárosi Teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 ezer néző látta produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak. A legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde és az Egri Csillagok című előadásokat övezte. A kedden tartott évadzár társulati ülésen Vidnyánszky Attila vezérigazgató az elmúlt évad eredményeit összegezte. A Nemzeti Színház a 2026-2027-es évad programját ősszel ismerteti, az új szezon pedig hagyományosan nyílt nappal kezdődik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni. Ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Hát kedves hallgatóink, nagyon nagy megtiszteltetés. Megint, hogy találkozhatunk Medvecki Ádámmal, nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt van és megtisztelt minket.
2: Köszönöm a meghívást, és örömmel tettem eleget, mert többször találkoztunk már, mint otthon érzem magam ebben.
1: Hát ennek őszintén örülök, én meg nagyon vártam megint a találkozást, mert annak örülök, hogy aktív.
2: Igen, hál' Istennek vezényelni nem gyakran, néha-néha tudok, ülve, és olyan darabokat, amiket a kezem kell kotta, mert a szemem és a kotta távolság kicsit nincsenek jóba sajnos egymással, de így olykor-olykor dirigálok, ha pár havonta, és tanítok. Most zárjuk épp az évet az Arisztotelész Egyetemen.
1: Más a tanítás minősége érzetben? Teljesen ahogy idősödik más. Az ember? Érettebb lesz?
2: Ez független a kortól. Független a kortól. Tulajdonképpen azért teljesen más, mert az ember próbálja azt összegezni, szavakba kifejezni, amit csinál. Uh-huh. Nem mint az lenne az egyedül időzítő, hanem amit tapasztalt az ide során, nagy karmesterektől összeszedett tapasztalatból hozzáadott, és azokat kell átadni a növendékeknek, de nem feltétlenül. Rögtön a diagnózist meg kell állapítani, hogy melyik növendék, melyik, milyen hogy úgy van, finoman mondva, gyógykezelésre.
1: Értem.
2: Kinek a klasszikus stílus kell, kinek egy a robbanékony, erőteljes, kinek pedig a lágy, kötött és lírai.
1: Ezek egyéni dolgok?
2: Igen. Nincsen. Egy általános recept, hogy ez így kell, ez minden növendék más, mint ahogy pedagógiában is minden ember más, és mindenki ez azt a saját, meg kell találni azt a hullámhoz, ahol az ember megérteti magát.
1: Egyébként ez így van a színpadon állva is? A közönséghez is meg kell találni?
2: Hát az a közönséget, én a közönséget olyan értem nem célzom meg. Azt érzem meg, hogy ez a kifeje, hogy a műből Az a belső mondani valót, ez csúnya szó, nagyon elcsépelt, hogy mondani való, szellemiséget talál.
1: Értem, mennyivel szebb ez tényleg?
2: Igen, szellemiséget talál, azt mondani, hogy azt megérezheti a közönséggel, hogy miről szól egy darab, és ha a közönség ezt megérzi, akkor automatikusan jól reagál. A közönségnek vezényelni veszélyes. Mert akkor az a kicsit hatásvadász, öntetszelgő, és nem egészen jó eredményt szül.
1: Hogy lesz ez most július 1-én?
2: Hát július 1-én másrészt produkálni kell. Július 1-én nagy örömömre a kitűnő Szent István Sziranokó zenekar hívott meg megint. Kedves kollégám Záborszki Kálván, akivel együtt kezdtük a pályát szinte.
1: Uh-huh. Jó is volt mégig a kapcsolat?
2: Jó. Igen, akkor csellista volt, én akkor jöttem el a timpáni mellől, vezettem a növendékzenekart egyszer-kétszer, és ő ott ült a cselló második pultjánál. Ez mind a 60-as évek végén volt. És azóta megvalt az jó kapcsolat, és megtisztelt azzal már több egyére, hogy meghívott egy önálló, egész estét vezető hangversenyre.
1: Hát pont a múltkor is egy hasonló miatt beszélgetünk. Igen. Jól sikerült?
2: Jó, és talán ennek a következménye ez.
1: A mostani is.
2: A mostani, hál' Istennek jól sikerült, bírtam, és a közönség részéről is jó volt a visszajelzés. Uh-huh. És annyira, hogy már rá két napra a Záborszki Kálvács, te ennek folytatása kell, hogy legyen, akkor a siker volt, hogy ez...
1: És meg is lett.
2: Mit mondok, egy dátumot július 1, mondom, ráérek.
1: De jó. Hol lesz?
2: Zene Akadémia nagy termében este, fél nyolckor.
1: Hol máshol?
2: Fél nyolckor, az is második otthonom, harmadik, bocsánat, a másik az opera, harmadik a főiskola, és ott, ahol 60-as évektől kezdve dolgoztam ott, nem is dolgoztam, először koncertre jártam, mint gyerek, mint konzervatóriumi hallgató, aztán mint zenekari tag az Áházival, ott ültem a sarokba, mindig a tím az üzdom mellett, aztán mint főiskolai hallgató, kisöveg, mint tanár. Úgyhogy ez nekem örömteli dolog, ott megtiszteltetés és ott lenni. Ez valóban, az ember akkor az operában vagy a főiskolában nagy terve belép, akkor most nem tudom kihagyni a megkerülő nagy szavakat, mint ha valóban egy templomba és szentélybe lépte.
1: Tehát az egy más dimenzió.
2: Igen, igen, teljesen.
1: Annyira jó, hogy jött, mert akkor végre meg tudok valakit kérdezni. Ugye itt járnak hozzám pályatársak, kollégák estéről estére ebbe a műsorba, és mindig kérdezem a klasszikus területről, hogy mondják már meg, hogy tényleg olyan jó a Zeneakadémia nagytermének a hangzása? Tényleg. Ahogy azt mondják. Na tényleg. És milyen volt régen ehhez képest? Már ön tudja, meg tapasztalta.
2: Akkor is jó volt, egy kicsit fogottabb volt, nem volt annyira telt, mint most. Uh-huh. Valahogy, hogy ennek mi azok, a burkolat, vagy padló burkolat, ez az építészek, akusztikusok jobban tudják, de tény az, hogy nem élesebb, az csúnya szó, zengőbb. Aha. Zengőbb a hangzása. Orgonát keveset hallottam, hogy az orgonával együtt hogy szól, de a nagy szimfonikus zenekar az rendkívül telten, és főleg az, hogy kiegyenlítette.
1: Értem.
2: Kiegyenlítette szól. A megfelelő ültetés, mert az is fontos, hogy melyik hangszercsoport hogy ül, és milyen szögben csapja a fülön a közönséget, rezek, vagy a ütősök, vagy a vívolósok. De mindenféleképpen az, hogy szól. Van az elejében egy hangzásos sonore, ami azt jelenti, hogy hangzóan. Hát ez a főiskola.
1: Értem.
2: Ez a főiskola.
1: Na de milyen jó, hogy még ön is azt mondja, hogy oda belépni az egy más állapot.
2: Más.
1: És ott föllépni.
2: Igen, az biztos, hogy egy az ott tényleg akkor az ember ezt nem lehet szavakban kifejezni.
1: Uh-huh.
2: Belépés és belép a gyülekezet elé, és ott próbál valamit csinálni.
1: Hát ennek megvan a maga misztikuma.
2: Igen.
1: Ami most majd július 1-én a közönség előtt történik meg természetesen. Mennyi próba kell hozzá?
2: Hát általában egy zenekar, egy hangversenyre 3-4 próbát szokott adni. Uh-huh. Megtiszteltek 4 próbával, uh-huh. pedig hát gyakran játszott művek, és kitűnő a zenekar, én is igyekszem fölkészülni. De olyan művek, amik gyakran hangzanak el, Beethoven 7. szimfónia és Liszt uh-huh. Léprelit című műve. A Kodály Marosléki táncok kicsit ritkában kerül kiadásra. Érdekes módon ez a két testvér darab mennyire kiegészíti egymást, a Galántai táncok, azt vezényeltem egyébként januárban.
1: Igen.
2: És hát mivel nekem hivatásom a nemzeti zene, és rajongás, és rajongója vagyok Bartók Kodály művészetének, mindig valamelyiket műsorra tűzöm, hát a testvér darabját, a Marosszékit.
1: Igen.
2: Teljesen más. A Marosszéki a maga hatalmas, elementáris erejével lenyűgözi a községet abban a pillanatban, és érdekes, a Galántai dallama az felülről kezd, és fokozatosan megy lefelé a hang. Uh-huh. Nem akarok itt most dalra fakadni.
1: Szabad.
2: Viszont a Marosszéki tánc az lentről indul el, a föld mélységéből, mintha fölemelkedne egy tünemény, egy arany folyam, ami úgy elönti az egész vidéket. Alul, és emelkedik a dallam, emelkedik föl. És kirobban egy tető a népdal harmadik sorában. De ugyan a szerkesztés. Ugye a Ritornell, ami a fő téma, és mögött ami méltóság teljes és nemes, és fölött a kis gyors táncocskák, uh-huh. karaktertáncok, amik szélesítik, és a finálék, ugyanaz a szerkezete teljes.
1: Uh-huh. Hogy lehet otthon készülni egy ilyen hangverseny?
2: Hát ember elolvassa a partitúrát,
1: uh-huh.
2: ugye a belső hallásomat elég, hallom is, mert hiszen rengeteget már csináltam is, játszottam is, ismerem is. Tehát megszólalnak, hogy bennem hallom, és a technikai lebonyolítás az, hogy agyba elképzelem, nagyon ritkán. Megnevez pártával, hogy néz ki, de általában én a karmester akkor jól készül, ha agyva intézi el a dolgokat, értem. Nem tükör előtt mozdulatokkal, hanem agyjal, és elképzel, hogy ezt hogy csinálja, minek kell szólni. Fölállít egy sémát, ami nem biztos, hogy jó, de az úgy hívják, hogy koncepció.
1: Igen.
2: Ami az én elképzelésem, és ami attól eltér, akkor szólok a zenekarnak, hogy így és így szeretné, ezzel a kifejezéssel, ilyen tempóban, olyan hangsúlyozással, ilyen dinamikával, stb. Hát ez megtanulja az ember a szöveget, mert hiszen az is fontos. Az ele alapja, megtanulja harmóniát, dallamokat, hangszerelést, és hangnemeket, mindent, ami a darabban van.
1: Egyébként, amikor az első próba van általában, akkor már felkészül a zenekar is?
2: Úgy tudom, hogy megtisztelnek azzal, hogy kapnak előkészítő próbát. Legalábbis legutóbb is ez volt. Tehát nem hogy mondjam,
1: a nulláról.
2: Ez egy csúnya szó. Az, hogy tájékozottan tudják követni a karmester instrukcióját, kicsit jártasságot
1: kell. Világos.
2: Az, hogy rögtön elkészíteni egy vonást, egy intonációs problémát, az a konkrét dolog, az függettel a karmester koncepciójától.
1: Azon gondolkodtam most, ahogy hallgattam, meg rakom össze a mozaikokat, hogy amikor egyrészt, hát ez is nagy kérdés, pálcával vagy pálca nélkül?
2: Hát a pálca.
1: Pálcával, oké. Okay.
2: Pálcával, ez nem kell szígyelni. Van aki zavar, hogy aki a jobb kezel is, és jobban ki tudja fejezni magát, pálcával is lehet kifejezően dirigálni. Uh-huh. Az nem egy kapaszkodó bot, amiben belekapaszkodik, és görcsösen hadonászik jobbra-balra, nem, azzal is lehet kifejezni. A pálca, mint egy érzékeny vonos hangszerűen a mono. Uh-huh. Szóval van annak is szerepe. Én a pálca való dirigálást tartom. Itt is nagy karmesterek is váltakozva vélekednek erről. Mindenki legtöbben karmesterek, legtöbb karmester pálcával dirigál, például egyik legnagyobb óriások a Klemperer, uh-huh. Pálca nélkül.
1: Pálca, igen, azért kérdeztem.
2: Igen. Pálca vezényen, ennek egészségügyi oka is volt, ennek is voltak problémái, és de annyira azért jó, egészséges volt a készfeje, hogy nagyon szuggesztív volt, és igen. Egy jelenség volt, ülve dirigált ő is, és amikor fölállt, akkor szétment a ház.
1: Igen. Na jó is, hogy ezt mondja. Ezt akartam az előbb kérdezni, hogy karmesterként mi jelenti az igazi sikerélményt?
2: Úgyhogy
1: önnek. Hát mi adja majd az igazi sikerélményt ott július 1-én a Zeneakadémián? Vastaps?
2: Hát van egy olyan, hogy a művész sikere és fizetsége a taps, és a taps az adja a sikert, jól esik, uh-huh. Kétségtelen, nagyon jól esik. És azt mondja, hogy kijön, és akkor ordítoznak, sikítoznak meg, de kiabálnak tetszésükben. Ez nem vagyok jó ember, de jó esik.
1: Jól esik, oké. Még ennyi idősen is.
2: Természetesen, akkortól függetlenül.
1: Elmondhatjuk egyébként?
2: Mert persze, nem hát most igazán egy kerek kifozót érkeztem. 85 éves leszek.
1: Szívből gratulálok.
2: Pár hétemben.
1: Na és hogy van? Az a legfontosabb.
2: Jól, a gerinc problémám változatlan, azon nem nagyon lehet segíteni, de mindent megteszek, gyógyszeres, tornás, és mindenfajta kezeléssel, hogy ez mentális és fizikai eszközökkel, uh-huh. Hogy ez tartson. A végső szót aztán majd úgyis a legfelső úr mondja ki, hogy meddig lehet ezt csinálni.
1: Jó, jogos, na de hát csinálja. Pont igen, ez a lényeg, igen, amíg lehet teszi, igen. És én nagyon örülök ennek, hogy aktív.
2: Hát én is.
1: De gondolom, ez konzerválja is.
2: Hát kétségtelen, hogy az embernek a feladata van, az erőt ad és egy lendületet. Uh-huh. élni akarás, hogy ezt nekem meg kell csinálnom, hát most ne szórakozzunk, hát nekem és akkor koncertem van.
1: És július 1-én lesz is.
2: Igen.
1: A maga a próba egyébként Zuglóban, a Szent Istvánosoknál
2: igen,
1: lesz?
2: Ott van egy nagyon-nagyon jó felszerelt zenei zenepalota, uh-huh. Ugye iskola is, igen. Főiskola is, és általános tanulmányi iskola is, és koncerttel, próbatermekkel együtt. A nagy koncertterme, a két kis próbaterme, és kamaratermek, egy nagyon jó felszerelt, csodálatos uh-huh. dolog, ez a Zuglónak a egyik kulturális ékessége.
1: Abszolút. Ádám, hogy van ez most, hogy van ideje, ereje arra, hogy egyáltalán járjon koncertekre? Másokat nézni?
2: Hát kevés van, de van azért, különösen főiskolára is, különösen olyan koncertek, ahol a növendékeim érdekeltek. Uh-huh. Nem csak a vizsgákra gondolok. Múltan elég sok koncertre jártam, mert 3 vizsgakoncert volt legutóbb, de hogyha egyik növendékemnek, vagy volt növendékemnek előadása van az operában, vagy van egy kórus hangversenye, vagy egy másik hangszerben való diplomája, mert ugye nekem is van növendékem, aki hangszeres,
1: igen.
2: És ezzel nem árt, hogyha egy karmester tud hangszeren játszani,
1: igen.
2: és zenekarba játszik. Hallatlan előny elindul az a karmester, akinek zenekar rutinja van, úgyhogy muzsikus is volt, tisztességes igen. foglalkozása is volt. Nem csak előtte áll és szézárkodik. Szóval ez nagyon fontos. Ilyen koncertekre eljárok azért, és olyan...
1: És tud még élményt adni ugyanúgy ennyi év után? Egy-egy koncert?
2: Tud.
1: Na, hát az
2: nem,
1: addig
2: nem fásul bele. Uh-huh. Sőt, hogyha hallok egy csodálatos zenét, vagy egy Verdi vagy Wagner finálét, vagy egy Mozart koncertáriát, akkor magával ragadó és elszoruló, uh-huh. nem torokkal az túl teátrás, elszoruló lélekkel figyelem, és itt minden ideg szállammal megfürdöm bennem, vagy az fűzik meg bennem. Nem tudom, de ez fantasztikus dolog, hogy az zenének azért van hatása, és sokszor azért is tiltották, mert nagy hatása van az
1: igen.
2: emberekre.
1: Igen.
2: Görög katonáknál határ, vagy romaiaknál, nem tudom, ott tiltották,
1: mert
2: ellágyítja az ember
1: igen.
2: szívét. Igen. Hát akkor az rossz volt, de itt ez jó hatása van.
1: Igen. No, talán megkérdezhetem így 85 év után, hogy melyik időszakát szerette nagyon az életének? És a pályafutásának. Melyik volt a legszebb időszak?
2: Hát ez...
1: Mikor bármikor visszatér.
2: Különböző időszakai voltak, kétségtelen, voltak árnyékos időszakok, voltak fenomenális időszakok. Talán az, amikor a 70-74 utáni időszak, amikor akkor jöttek a gyerekek.
1: Uh-huh.
2: Akkor jöttek a gyerekek, Karvas egy ugye időben született a legidősebb fia, uh-huh. 54-ben is a házasság sorra jöttek.
1: A többiek.
2: Jöttek. Ez csodálatos dolog, és az ember próbál a családfogalmát jól hozzáférni. Néha a saját butasága révén nem mindig tesz eleget, ennek vagy nem jól, de a család az örökké visszavárja az embert, és az csodálatos érzés.
1: Megtapasztalni.
2: Igen.
1: Hát és milyen jó, hogy ezt most még itt...
2: Most is. És most már nem csak az 5 gyerek van, hanem a 10 unoka is.
1: Hát szívből gratulálok.
2: És úgy, hogy
1: van öröm bennük, gondolom.
2: Van, igen. Egyik éppen most érettségizik.
1: De jó.
2: Remélem, jó lesz.
1: Egyébként megnézik a... Nem is tudom, ilyenkor már dédpapa van? Nem? Vagy nagypapa?
2: Nagypapa vagyok.
1: Tehát, hogy megnézik a nagypapát?
2: Meg, igen, hogy ne, gyakran érnek és érdekli is őket, leköti is őket. Persze megvan mindenkinek a maga foglalatossága, és nem biztos, hogy pont akkor egy saját rendezvényen, vagy iskolai programon, vagy egy iskolai gyaraláson, vagy egy vagy egy most július 1-én is elkezdett, hogy némelyik már nyaral.
1: Aha, világos. Jó, de lesznek ott közülük.
2: Lesznek, persze.
1: Oké, hát kedves hallgatóink, július 1-e Zeneakadémia, nagy terme, és hát Medvecki Ádám a Szent István filharmonikusokkal lép színpadra.
2: Igen, várjuk szeretettel mindenkit.
1: Mindenkit, azt a sok-sok energiát, amit beletesznek, azt a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink, és én nagyon jó egészséget kívánok önnek, és még sokszor tudjunk beszélgetni itt.
2: Adja Isten, én is örülök.
1: Ezt kívánom, és elviszük most mindent, ami minden útravalót, amit csak mondott, mert fontos mondatok voltak benne, úgyhogy vigyázzon magára.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Ádámtól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Schlagerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Régi kedves barátunkat, Gobinec Ákos, köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Én ugye, mint népdalénekes is nagy rajongód vagyok, meg szimpatizánsod, de a népzene tanári hírt vallásod, meg küldetésed is nagyon közel áll hozzám. Azért ez nagyon fontos a mai világban.
2: Köszönöm, hát igyekszem, és titulus. Örülök, hogy ha már így fogadsz, mert ez mindig így jól esik az embernek, hogy egyrészt így emlékeznek arra, hogy mivel is foglalkozom, illetve
1: hát, hogy emlékeznek. Hát ezt inkább támogatom, mert szerintem ebben az LGP-esedett felületessé váló világban, ahol látod, minden a telefonon történik, már a barátságok is egyébként üzenetekbe mentek át. Nagyon fontosak az olyan közösségépítő szerepek, amelyekkel te meg az, hogy az erdőkben szervezel. Ugye legutoljára arról beszélgettünk.
2: Így van.
1: Az mi is volt pontosan?
2: Zöldben zeng a dal, és egyébként pont most volt egy hete nagyjából
1: az
2: idei, hát szezonindító túránk volt. Aha, most, na, vagy hát május végén. És nagyon szeretnénk túlák folytatni, abszolút, igen.
1: Hát milyen jó, tehát ez ki csinál ilyet manapság? Tehát ez egy nagyon fontos hídépítő szerep a tiéd.
2: És itt egyébként ezt ki is emelni, amit így mondtál is, az a közösségépítés, hogy igazából szerintem ennek ez a fő funkciója vagy célja, hogy én pont a múltkor azt mondtam egy barátomnak, hogy nem az a célom, hogy ezeken a túrákon több százal legyünk, hanem hogy az a 10-15-20 ember, aki eljön, ő tényleg azt érezze, hogy feltöltődött azon a túrán, és azért, mert mondjuk közösen éneklünk, vagy egyszerűen csak kapcsolódunk egymással, és egy jót beszélgetünk.
1: Ezek fontos találkozások. No, de nagyon sok apropója van a mi mostani találkozásunknak, meg beszélgetésünknek. Hogy vagy? Ez a legfontosabb talán.
2: Jól, lelkileg. Köszönöm szépen. Most éppen sűrű időszak van, így ugye lezárult az egyetemen éppen a tanév, úgyhogy most az oktatási időszakban ugye egy kis szünet jön, de cserébe itt van a nyári szezon, amikor aztán fesztiválok vannak, táborok vannak, koncertek vannak, úgyhogy egy picit ilyen izgatottan várom mindig a nyarat, mert ez egy teljesen más dimenzió, és ugyanakkor azt is látom, hogy azért szeretnék a nyáron pihenésre is időt szakítani. Lesz, most pont múlt héten kijelöltem így azokat a napokat, amiket szeretnék teljesen üresen meghagyni, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül.
1: Hát egy tábor is lesz, ami szintén, ha már közösségépítésről beszéltünk, de most még egy picit ragadjunk le a fesztiváloknál. Az téged hogyan érint? A fesztiválok.
2: Hát ugye említetted itt a közösségépítés szót, és gyakorlatilag én egészen a kisgyermekkorom óta nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy kezdetben a családi közösséget, aztán a baráti közösséget, aztán a tágabb közösséget, mondjuk a zene iránt érdeklődőket összehívjam, és összeszervezzem, és olyan programokat szervezzek, amik egyébként összehozzák ezeket az embereket. És akkor így jött az, hogy 2021-ben szerveztük meg először így pont egyébként nagyon jó barátokkal együtt a Szép Fesztivál Zalában. Ez egy nagyon pici családias hangulatú fesztivál, és az évek alatt pedig kialakult, hogy ez tulajdonképpen egy tehetséggondozó és közösségépítő fesztivál. Most egy picit később lesz, majd szeptember elején egyébként, de már most is nagyon, nagyon izgatottan várjuk. Aztán emellett pedig szintén az pedig az egyetemről indult ki, hogy közösségépítés, és alapvetően a Művészetek Völgye egyetemi udvarának is az udvargazdája vagyok, van egy ilyen titulus, és azt is közösen hoztuk létre még akkor hallgatóként, most már ugye oktatóként, ahol a funkciója ennek az udvarnak gyakorlatilag az, hogy 10 napon keresztül a különböző egyetemek, most a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Táncművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és idén új egyetemként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói, oktatói találkoznak, és közösen alkotunk és építünk ott is barátságot.
1: Ez óriási. Azért ez egy olvasztó tégely, amit létrehoztál.
2: Igen, és egyébként ez az elején, hogy mondjam, még ennek nem fogtam fel a súlyát, de hogy ez azért van ennek egy nagyon fontos üzenete is, hogy mennyire jó az, hogy egyébként fiatalok vagyunk, és kapcsolódhatunk akár fiatal művészek, akár más szakirányból érkezők egymással, És van egy nagyon fontos küldetése is ennek, az pedig az, hogy ez a közös alkotás ez megvalósuljon. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk, amikor én megálmodok egy projektet, akkor azt tudja mondani, hogy jaj, hát én találkoztam itt a völgyben a táncművészetiről XY-nál, és akkor én vele szeretnék dolgozni. Tehát, hogy ez így
1: jó, hát ez
2: fonja aztán a kapcsolódásokat tovább és tovább.
1: Ezek fontos kapcsolódások, meg kapcsolatépítések, amit mondasz. Nyitottak egyébként?
2: Abszolút. Ugye a Művészetek Völgye amúgy is egy ilyen nagyon
1: az okay.
2: nyitott fesztivál, és valószínűleg pont azért adja, ez a millió adja aztán azt, hogy a mi udvarunk is, és ez a felszabadult hozzáállás is, hogy mondjam, ott érvényesülni tud az udvaron, ugye nincsenek, hogy mondjam, egyetemi elvárások, vagy éppen
1: világos.
2: Órarendi leírások, hanem ott tényleg mindenki szabadon alkot, és aztán ebből jönnek ki nagyon jó kis projektek.
1: Na, no, tényleg izgalmas lesz a nyár, a táborról még nem beszéltünk. Pontosan mikor van?
2: Így van, az első tábor az a zsámbéki népzenei tábor, amely idén már egyébként harmadik alkalommal kerül megrendezésre, a július 1-2-3 zsámbékon tehát. És az idei évnek a különlegessége az, hogy egyébként egy erdélyi adatközlőnek hívjuk, de én inkább azt mondanám, hogy egy erdélyi egyéniség, egy énekes bácsi is ellátogat majd a táborba.
1: De várjál, miért adatközlő?
2: Hát mert ez a tudományos megnevezése gyakorlatilag, mert ő adatot közöl, és közölt az elmúlt évtizedekben, amit aztán mi, mint fiatal, vagy olyan népzenészek, akik nem feltétlen a paraszti kultúrában nőttünk fel, azokból az adatokból tudunk tanulni, és mondjuk ezt tudjuk.
1: Na oké, de te most ezt olyan természetességgel mondod, mintha ezt nekünk tudnunk kellene. Ez nem szakmai?
2: Ezért, dehogy nem, igen, hát ezért fejtettem így ki, mert egyébként már így nyilván így természetesen jön ez a szó.
1: Most
2: de
1: ezen gondolkodtam, hogy mondom, most ezt tudnom kellene?
2: Nem.
1: Hát még a hallgatóknak.
2: Így van, tehát, hogy de azért is mondom, hogy ez egy tudományos kifejezés. Aha. Sokkal jobban szeretem használni azt, hogy egy erdélyi énekes előadó látogat el hozzánk.
1: Az izgalmas lesz így.
2: Abszolút, és tőle tanulhatunk olyan dallamokat, amik akár gyerekkora óta már vele vannak.
1: Uh-huh. Három nap, vagy két éjszaka? Hogy van ez?
2: Három nap, így van, két éjszaka, de alapvetően lehet úgy is jönni, hogy nem ott alvós jelleggel.
1: Aha, szuper. Oké. Ott is nyitottak egyébként a látogatók?
2: Igen, és egyébként az ének mellett még duda, illetve hegedű oktatás is lesz ebben a népzenei táborban, illetve hát az esti programokban természetesen közös éneklés, akár borkóstoló, úgyhogy a gasztronómiai élmények is kapcsolódnak majd a táborhoz.
1: Szuper. No, akkor július 1-2-3 zsámbék, ez a te oldaladon ott van egyébként?
2: Igen, így van.
1: Ezt majd akkor elmondjuk többször, hogy ne felejtsék el a hallgatók fellépések.
2: Azok is lesznek, már de még a táborokat, hogyha megengeded, akkor még egyel folytatnám, mert hogy július 13-tól 17-ig, tehát egy másfél héttel később, igen, pedig a szülőföldemen Zalában lesz egy ifjúsági, gyermek és ifjúsági népzenei tábor, a Göcsei népzenei tábor, amelyet most már 9. alkalommal rendezünk meg, és hát itt pedig gyakorlatilag ez egy ottalvos tábor, és nagyon sok hangszer, kobosz, hegedű, citerából különböző csoportok, ének, és nagy szeretettel várjuk a látogatókat, a fiatal népzene iránt érdeklődőket.
1: Hát ott olyan tumultus van most itt a programok között, azt hittem, hogy ez is valamikor szeptemberben lesz.
2: Nem,
1: mint a másik, de megértettem, oké. Hát sokat nem fogsz pihenni.
2: Sokat nem, de egyébként ezek
1: de neked
2: fel is
1: ez
2: töltenek.
1: Pihenés? Hogy mi hát ez neked, amikor ott vagy?
2: Azt azért nem mondanám, hogy pihenés, pláne, hogy a Göcsei Népzenei Táborban, mint táborvezető, aha, tehát egy főszervező is vagyok, ott azért nagyon kell koncentrálni arra, hogy na most ebédidő van, most ez legyen lepapírozva, aha, mindenféle engedély meg legyen. A másik táborban ott oktató vagyok, és ott mondjuk több idő jut az effektíve pihenésre, de mindig azt mondom, hogy amennyire elfáradok egy hét után, nyilván annyira fel is tölt, mert nagyon jó azt látni, amikor tényleg ennyi népzene iránt érdeklődővel lehet találkozni.
1: Engem mindig foglalkoztatott a te tanári lábad, a tanári oldalad, hogy például te mennyivel tanítasz másként, másképp, mint hogy téged a mestereid annak idején. Vagy viszed tovább a tőlük ellesett trükköket, titkokat.
2: Valószínűleg is, tehát biztos, hogy vannak olyan, sőt, tudom is, hogy vannak olyan módszereim, amiket én is átvettem, de talán ez magától, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ez teljesen értelemszerű, hogy hogy mivel egy újabb generáció vagyunk, most már fiatal népzenész oktatók, biztos, hogy olyan lehetőségeink is vannak, vagy olyan módszereink, amik meg mondjuk az elmúlt egy-öt évben jöttek be az oktatásba. Például én nagyon sokat használok egyébként meglepő módon digitális eszközöket is, tehát, hogy akár egy videót szemléltetni nagyon jól lehet, hogyha mondjuk a nem tudom, egy régi felvételt szeretnénk megmutatni, akár hang, vagy akár képi formában.
1: Ezeket már akár fel is javítod? Éjjel-jel?
2: Nem, azt azért nem csinálom. Ezeket inkább jobban szeretem eredeti formájában megmutatni. Illetve amire én nagy hangsúlyt fektetek, de talán ebben nagyon hasonlítok az én mestereimre is, hogy tényleg a közösségépítésre nagy fókuszt kerül, illetve hogy én igyekszem teret adni az egyéni kibontakozásnak és a pillanatok megélésének, mert hogy szerintem ez a művészetnek egy nagyon fontos pillérje, hogy egyébként túl azon, hogy elsajátítunk egy dallamot, úgy, ahogy mondjuk egy eredeti felvételen elhangzik, abba hogy tudjuk saját magunkat beletenni.
1: Ahhoz, és hogy azonos legyen az előadó?
2: Így van. Tehát ez szerintem ez már a következő fázisa mondjuk egy tanulásnak, tehát ez nem az első lépés, de azt gondolom, hogy utána valaki hitelesen tudja előadni azt az adott dallamot, vagy összeállítást, ahhoz ez is nagyon fontos.
1: Uh-huh. A fellépéseknél hagytuk abba, hogy közben azok is vannak?
2: Igen.
1: Tehát még az összes elfoglaltság közül még ezért fel is kell lépni időnként.
2: Így van. Fellépések is lesznek, gyakorlatilag az ország különböző pontjain, lesz egyébként Zalában is a júliusban, illetve a Művészetek Völgyében nem csak mint udvargazda, hanem lesz egy koncertünk, és amivel most sokat koncertezünk, és épp a Völgyben is ennek lesz egy koncertje, az a Penta Essencia projekt, amely gyakorlatilag a klasszikus zene és a népzene találkozása, és ez a Mohácsi Vész 500. évfordulója alkalmából készült, és ennek az egésznek az üzenete, hogy egyébként a népdalokat hogy lehet klasszikus hangszerekre feldolgozni. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző, aki ezt megálmodta és meg is valósította, és én is többek között a népzenei oldal képviseljük, tehát elhangzik egy autentikus dallam, és azt követően pedig a zenekari mű, most kamarazenei változatban, aztán majd ősszel pedig lesz ennek egy szimfonikus változata is.
1: Hú, hát azért lesz meló, bőven. De ezeknél például egy kulisszatitkokat árulj el, kérlek, hogy vannak a felkészülések?
2: Hát például a Penta Essencia projekt az már nagyjából egy éve fut, vagy már akár másfél éve is. Tehát azoknak már a próba folyamatai lezajlottak tavasz folyamán. Okay. De hogyha mondjuk most megálmodunk egy újabb projektet, tehát most
1: hogy
2: már...
1: Hol próbáltok például?
2: Hogy?
1: Hol próbáltok?
2: Hogy hol próbálunk? Ez nagyon változó. Hogyha kisebb formáció van, akkor mondjuk akár bármelyikünk lakásán is tudunk próbálni. Aha. Ha mondjuk egy nagyobb formációról van szó, akkor mondjuk lehet, hogy egy próbaterem is kell.
1: Igen,
2: de nyáron kíváncsi. Például a simán elképzelhető, hogy egy Dunaparti próbát is bevállalunk így az esti órákban.
1: Aha. Na hát az izgalmas, majd mondd el, hogy merre sétálgassunk, ha akarunk ilyet kulisszába látni a városban, ilyet gyakran nem találni. Itt Pesten.
2: Igen, és egyébként én meg ezzel úgy vagyok, hogy hát annyira szép a természet, és annyira jó ott kint lenni, hogy akkor miért ne használjuk ki a jó időt és a természetet.
1: Most merre voltatok egyébként? Az Zeng 2.
2: Most Solymáron jártunk, a Jegenye völgybe túráztunk.
1: De nem mindig ugyanott van.
2: Nem, és máshol. Ugye különböző állomásai is lesznek ennek, tehát van, amikor ilyen hosszabb túrákra megyünk, mint ez most is volt egy két-három órás túra, és lesznek itt a városban is rövidebb alkalmak, a Városligetben, a Margit-szigeten.
1: De neked alapból fontos az, hogy valami fajta sport vagy mozgás legyen az életedben?
2: Egyébként törekszem arra, nem mindig jön össze. A heti egy edzés az most is megvan, milyen saját testsúlyos edzés. Aha. Egyébként, de most például érzékelem azt, hogy kijött a jó idő, és milyen jó lenne úszni, úgyhogy majd szeretném a reggeleket korábban indítani egyik fővárosi úszadában.
1: Annyiszor emlegetted, ha már földrajzilag nézzük, Zalát. ugye a te szülőföldedet, hogy ott mennyit tudsz hazamenni? Mennyit vagy otthon egyáltalán?
2: Ez nagyon változó. Általában, hogyha hazamegyek, akkor a családlátogatás mellett valamilyen projekt is kapcsolódik az is a hazautazáshoz, tehát hogy valamilyen fellépés. Éppen most a hétvégén is Lentiben egy családi napon lesz, de persze igyekszem olyan lehetőségeket is találni, amikor tényleg a pihenés miatt megyek haza. Ez mostanában sajnos ritkán.
1: Szeretsz visszamenni?
2: Nagyon, persze, és egyébként jók ezek a teljes nyugis napok is, de azokat is szeretem, amikor olyan emberekkel találkozunk, akikkel mondjuk nem tudom, 5-10 éve nem találkoztunk, és egy koncert után oda jönnek, és beszélgetünk egy jó.
1: Ilyen is van.
2: Hál' Isten, okay. Igen.
1: Na, nem tudtam észrevenni, van ott egy nagy gyűrű a kezeden, ez nem volt a múltkor, ugye?
2: Ez nem volt.
1: Ez milyen gyűrű?
2: Ez egy eljegyzési gyűrű.
1: Komolyan? Igen. Na, hát gratulálok. Hát,
2: köszönöm.
1: Ha már idehoztad. Nem tudtam, nem, annyira ki viráglik a kezedről, vagy ki sugárzik, akkor most minden kerek ilyen szempontból?
2: Abszolút, igen. Hál' Isten, így a magánéletben is minden kerek, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember az alkotói munkáiban is, vagy a szervezői munkáiban is kiteljesedjen, hogyha rendben van a...
1: És köszönöm, hogy látszik rajtad. Tehát a kisugárzásodon is az, hogy rendben vagy. Jó, eddig is, ugye most harmadszor, negyedszer találkozunk talán ebben a műsorban, itt a beszélgetésekben, tehát mindig rendben voltál, meg egyben tűntél nekem így külső szemmel, de most valahogy mégis jobban átjön rajtad az a plusz. Amit nem tudtam eddig, de hát nyilvánosra oda néztem, és nem lehetett.
2: De ennek örülök egyébként, mert pont az elmúlt időszakban így a baráti körömben is jelzik, hogy azért így jobban látszik, nézek rajtad ki, vagy boldognak tűnök, és ez nyilván ez amit te mondtál, ez a kerek egész egyszer csak így összeáll.
1: Ez fontos. Mint ahogy az is, hogy egyébként szeresd azt, amit csinál, te szenvedéllyel szereted a hivatásodat?
2: Hát szerintem ezt igazából úgy lehet csinálni, amit én csinálok, mert hogy ennek nincs egy...
1: Jó, ez jön át.
2: Nincs egy most leteszem, és akkor délután 4 óra van, és kimegyek az irodából, tehát hogy egész egyszerűen, persze ez azt is magával hozza, hogy van, hogy este, nem tudom, 8 órakor jutnak eszembe újabb ötletek, és akkor ezeket leírom, vagy éppen az lefekvés után, de azért igyekszem persze egy keretet tartani, de az biztos, hogy sokkal többet jár a gondolataimban mondjuk az alkotóművészet, vagy az alkotói projektek, mint ha mondjuk tényleg az lenne, hogy azt mondanám, hogy 8-tól 4-ig dolgozom. Ennek van egy pro és kontra oldala is, mert nyilván így sokkal nehezebb is kikapcsolni.
1: No, ezt én abszolút megértem. Egyetlen egy kérdés van bennem ezzel kapcsolatban, hogy amikor te ezt kitaláltad magadnak, ezt az utat, akkor ilyennek képzelted, ahogy most megéled? Vagy nagyon más megélni?
2: Erről tudod, mi jut eszembe, hogy egyszer egy általános iskolai tanárnéném, aki a rajztanárnéni volt, de hogy annyira meghatározó volt, hogy azt mondta, hogy lehet, Ákos, hogy neked majd nem lesz időd minden este sörözni a barátokkal, de hogy pont ennek köszönhetően fogsz eljutni a világ számos országába. Uh-huh. És ez az elmúlt időszakban így azért többször eszembe jut, hogy tényleg, hál' Isten, a jó Isten és a sors és az élet is úgy akarta, hogy már számos helyen járhattam a világban.
1: Azt már összeszámoltad, hogy hány ország volt?
2: Mostanában számolgatom egyébként, most nem tudom a pontos számot, de hogy tényleg, és akkor még ilyen nagyon távolinak tűnt ez, vagy egy ilyen álomnak, és akkor így szép azért ilyenkor visszagondolni ezekre az elindító szavakra.
1: Hát, hogy, és persze mennyi országban jártál, meg mennyi városban itt Magyarországon, azért te sokkal több helyre eljut. Pont a hivatásod kapcsán.
2: Igen.
1: Az előadó művészet kapcsán.
2: Így van, és egyébként nagyjából ezért is gondolom azt, hogy nem feltétlen az a lényeg, hogy most éppen Amerikában adunk koncertet, vagy a Pécsen, vagy egy zalai kisfaluban, mert hogy mindenhol szerintem lehet nagyon fontos kapcsolódásokat és kapcsolatokat építeni, és talán ez a zenének a küldetése, vagy én ezt gondolom, hogy tényleg a dallamokon keresztül kapcsolódni, közös éneklésen keresztül, és aztán utána meg egy jót beszélgetni, és közösen megélni ezeket az élményeket.
1: Na, de milyen jó, hogy ezt a közönség megteheti veled. Tehát nem az, hogy levonulsz a színpadról, és szevasztok.
2: Így van. És valahogy ez az elmúlt időszakban alakult így, hogy én ezt igénylem is, hogy egyébként a koncertek után találkozzam a közönséggel, tehát ahogy mondod, nincs egy ilyen stopp, és akkor most nem megyünk ki a közönségbe. Nyilván van olyan, hogy rohanni kell sajnos, akkor kevesebb idő van erre, de hogy talán pont ezért hoztam létre ezt a Zöldben zengadalt is, mert sokkal mélyebb kapcsolódások vannak ezáltal.
1: Na hát tartsd meg jó szokásodat, ez nekünk lesz jobb. Köszönöm. Addig nekünk biztos, hogy jó. Sajnos jó társaságban repül az idő, megint a végén vagyunk, de akkor most tudatosítani a hallgatókban Gubinec Ákost, keressük minden közösségi oldalon. Felületen weboldal is van?
2: Így van, gubinecakos.hu,
1: ott megtalálnak mindent.
2: Minden időpontot és
1: táborokat, fellépéseket, úgyhogy várod szeretettel.
2: Mindenkit, akár táborra, akár fesztiválra, akár nyári koncertre.
1: Kedves hallgatóink, amit Ákos az imádott hivatásába energiát beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit tehetnek. Sok csillogó szempárt neked. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Gubinec Ákossal beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ákostól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Medvecki Ádámnak és Gubinec Ákosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Őrizetbe vették Fonyót korábbi fideszes polgármesterét. A szivárványos lobogók mellett magyar zászlók is díszítik majd az Erzsébet hidat a Pride idején. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Őrizetbe vették Hidvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármester.

0: Közös kódot közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyerekek, idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek és a hajléktalanok. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A speciális eljárásrend alatt minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. A szivárványos lobogók mellett magyar zászlók is díszítik majd az Erzsébet hidat a Mi Hazánk akciója után a Pride idején, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Mint írta, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért és a kölcsönös tiszteletért kiálló Budapest Pride igazi szabadságünnep, ráadásul ahogy tavaly, idén is a Magyar Szabadság napján tartják. Így a felvonulás idején nemzeti lobogók és Pride zászlók is lesznek a hídon. Az ügy előzménye, hogy vasárnap egy férfi leszette és a Dunába dobálta a hídon lévő Pride zászlókat. Őt később elfogták és rongálás miatt hallgatták ki. Majd szerdán a Mi Hazánk mozgalom emberei telerakták magyar zászlóval a hidat. Társadalmi egyeztetést indított több fontos közlekedési fejlesztésről a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak véleményt mondhatnak a Kerepesi út megújításáról, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztésekről, a Rákos út átalakításáról, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégiáról. A BKK kérdőívekkel, lakossági sétákkal és más részvételi lehetőségekkel várja az érdeklődőket. A beérkező javaslatokat a tervezés során figyelembe veszik, hogy a fejlesztések minél inkább a budapestiek igényeihez igazodjanak. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság és a vízügyi szakemberek bevonásával. A Magyar Országos Horgászszövetség szerint a csapadékhiány miatt a tó vízgyűjtő területén rendkívül kevés utánpótlás érkezik, így a szint folyamatosan apad. Tegnap elérte a valaha volt legalacsonyabb 52 cm-es szintet. A legmélyebb részeken már levegőztető berendezéseket helyeztek üzembe az oxigén szint fenntartása érdekében. Szükség esetén mentőhalászatot is végezhetnek, az őshonos fajokat más természetes vizekbe telepíthetik át. Továbbra is perzselő napsütés, kevés felhő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, így ez sem hűsíti a levegőt. Délutánra 34-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos meleg lesz. Kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők a napot, de esni sehol sem fog.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felfüggesztetik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, újabb térfigyelő kamerákat telepítenének Zuglóban. Nem mindegy, hogy milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére, ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtésében Budapesten. A fővárosi önkormányzat egy 14. kerületi telket ad használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ezek az emberek életük végéig gondozásra szorulnak, ezért a szülők számára óriási könnyebbség, ha biztos, méltóságteljes környezetben tudhatják gyermekeiket. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután lezuhant a szlovéniai Bledi vár melletti kilátónál. A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket katonai helikopterrel vitték kórházba. A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység.

0: Nem mindegy, hogy milyen folyadékkal veszük be a gyógyszert, derült ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából. A vizsgálat szerint a lúgos, magas ásványi anyagtartalmú palackozott vizek akár percek alatt tönkretehetik a gyomornetve ellenálló tabletták védőrétegét, vagyis a gyógyszer nem ott oldódik fel, ahol kellene. A kutatásról dr. Kállai Szabó Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyógyszertudományi karának docense beszélt a Sláger FM-nek.
1: Vannak olyan gyógyszerkészítmények, amikkel az áll, hogy gyomornerv ellenálló bevonattal ellátottak. Ezeknek pont az a célja, hogy a gyomorba védje a hatóanyagot, mert az a hatóanyag mondjuk irritálná a gyomornyák, a hátját, vagy éppen bomlana. Tehát nem lenne megfelelő terápiás hatásunk. Viszont vannak olyan folyadékok, amik sajnos ezeket a bevonatokat feloldják. Olyan magas a kémhatásuk, hogy sérül a bevonat. Nagyon sok fájdalomcsillapító esetében vannak ilyen bevonatok. Találkozhatunk olyan kapszulákkal, tablettákkal, amelyeknél a hatóanyag az érzékeny a gyomorsabbra, például ilyenek egyes sablekötő.
0: A napszemüvegre és a naptejre lesz ma is a legnagyobb szükség. A napsütés csak kevés felhő zavarhatja, csapadék pedig biztosan nem lesz. A reggeli 23 fok után napközben 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hétvégén zavartalan lesz a napsütés és fokozódik a forróság, 38-40 fokot ígérnek.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyogva.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lángol a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Őrizetbe vették Fonyót korábbi fideszes polgármesterét. A szivárványos lobogók mellett magyar zászlók is díszítik majd az Erzsébet hidat a Pride idején. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Őrizetbe vették Hidvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét. Egy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozásban. A rendőrség szerint az ügy a Városüzemeltetési Társaságnál kötött feltételezett színlet szerződésekkel kapcsolatos. Korábban már két embert letartóztattak, szerdán pedig további két gyanúsítottat hallgattak ki, egyiküket őrizetbe is vették. Az ügyben vizsgálódó önkormányzati bizottság szerint 150-300 millió forintnyi közpénz sorsával kapcsolatban merültek fel kérdések. A nyomozás folyamatban van, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek. Meghosszabbították jövő hét kedd éjfélig a vörös kódot, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyerekek, idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek és a hajléktalanok. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A speciális eljárásrend alatt minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. A szivárványos lobogók mellett magyar zászlók is díszítik majd az Erzsébet hidat a Mi Hazánk akciója után a Pride idején. Közölte

0: Pontos közlekedési fejlesztésről a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak véleményt mondhatnak a Kerepesi út megújításáról, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztésekről, a Rákos út átalakításáról, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégiáról. A BKK kérdőívekkel, lakossági sétákkal és más részvételi lehetőségekkel várja az érdeklődőket. A beérkező javaslatokat a tervezés során figyelembe veszik, hogy a fejlesztések minél inkább a budapestiek igényeihez igazodjanak. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Így a szint folyamatosan apad. Tegnap elérte a valaha volt legalacsonyabb 52 cm-es szintet. A legmélyebb részeken már levegőztető berendezéseket helyeztek üzembe az oxigén szint fenntartása érdekében. Szükség esetén mentőhalászaton is végezhetnek, az őshonos fajokat más természetes vizekbe telepíthetik át. Továbbra is perzselő napsütés, kevés felhő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, így ez sem hűsíti a levegőt. Délután a 34-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos meleg lesz. Kevés helyen zavarhatja.

0: nekem nem kell.
1: Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Őrizetbe vették Fonyót korábbi fideszes polgármesterét. A szivárványos lobogók mellett magyar zászlók is díszítik majd az Erzsébet hidat a Pride idején. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Őrizetbe vették Hidvégi Józsefet, Fonyót korábbi fideszes polgármesterét. Egy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozásban. A rendőrség szerint az ügy a Városüzemeltetési Társaságnál kötött feltételezett színlet szerződésekkel kapcsolatos. Korábban már két embert letartóztattak, szerdán pedig további két gyanúsítottat hallgattak ki, egyiküket őrizetbe is vették. Az ügyben vizsgálódó önkormányzati bizottság szerint 150-300 millió forintnyi közpénz sorsával kapcsolatban merültek fel kérdések. A nyomozás folyamatban van, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek. Meghosszabbították jövő hét kedd éjfélig a vörös kódot, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, hogy figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyerekek, idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek és a hajléktalanok. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A speciális eljárásrend alatt minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. A szivárványos lobogók mellett magyar zászlók is díszítik majd az Erzsébet hidat a Mi Hazánk akciója után a Pride idején, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Mint írta, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért és a kölcsönös tiszteletért kiálló Budapest Pride igazi szabadságünnep, ráadásul ahogy tavaly, idén is a Magyar Szabadság napján tartják. Így a felvonulás idején nemzeti lobogók és Pride zászlók is lesznek a hídon. Az ügy előzménye, hogy vasárnap egy férfi leszette és a Dunába dobálta a hídon lévő Pride zászlókat. Őt később elfogták és rongálás miatt hallgatták ki. Majd szerdán a Mi Hazánk mozgalom emberei telerakták magyar

0: Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóság és a vízügyi szakemberek bevonásával. A Magyar Országos Horgász Szövetség szerint a csapadékhiány miatt a tó vízgyűjtő területén rendkívül kevés utánpótlás érkezik, így a szint folyamatosan apad. Tegnap elérte a valaha volt legalacsonyabb 52 cm-es szintet. A legmélyebb részeken már levegőztető berendezéseket helyeztek üzembe az oxigén szint fenntartása érdekében. Szükség esetén mentőhalászatot is végezhetnek, az őshonos fajokat más természetes vizekbe telepíthetik át. Továbbra is perzselő napsütés, kevés felhő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, így ez sem hűsíti a levegőt. Délutánra 34-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos meleg lesz. Kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők a napot, de esni sehol sem fog. Megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig, a közösségi közlekedés segítése érdekében. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsi György út előtt burkolatjavítás miatt. Emiatt az 5-ös, 7-es, 110-es és 112-es autóbusz a Reiner Frigyes parknál a közúton áll meg Budafelé. Félpályás lezárásra kell készülni a Magyar József utcában a Bálint György utca közelében, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. A Pacsirtemező utcában befelé a Tímár utca után lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibus, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibus.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger reggel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Cilával és Mautner Zsófival.
2: És ez itt a jó öreg Cilla, jó reggelt
3: aki
2: kívánok!
3: Habsburgos.
2: Aki Habsburgos! Itt vagyok Mautner Zsófi kolléganővel.
3: Jó szeretettel reggelt mindenkinek!
2: Köszöntelek. Azt akartam mondani, Zsófi, ugye, hogy tovább barangolunk, elképesztő egyébként, hogy így barangolunk az osztrák-magyar monarchiába, mert akkora volt ez a birodalom, hogy 5 napot tudunk róla beszélni, és te, mintha Európát osztanánk föl.
3: És még egy csomó minden nem is vesézünk ki, tehát, hogy még bőven lenne.
2: Ja, hát rengeteg téma lehetne. Úgyhogy, ha én azt mondom neked, vagy azt mondom a hallgatóknak, hogy dobro jutro, akkor fogja tudni, hogy éppen merre fogunk bolyongani ebben
3: vagy
2: a nagy...
3: Vagy az, hogy doberdán.
2: Vagy az, hogy doberdán. Nem tudom, hogy itt a stúdióban bárki rájönne, de az... Ja, de hogy ne jönne rá anyukám, mert a programigazgató azt mondja, akinek úgy vagy szorítva, nézzük állandóan minden, lessük a gondolatát, ugye? Ő tökéletesen beszél szerbül, hiszen most a délszláv részre fogunk menni, ugye a birodalomnak a délszláv része, ami egyébként egy ilyen puskaporos hordó volt mindig is, ugye a legismertebb városa, amire ugye, mert ez volt az első koporsószög hazánkba, ugye a Szarajevó, ugye ahol majd ki fog törni 14-ben, ugye, mert 17-ben már taka volt, szóval 14-ben fog kitörni ugye az első világháború, de hogy ez a város több annál, mint hogy Ferenc Ferdinándot ott meggyilkolták. Erre is majd visszatérünk, de nézzük azt, hogy mi történik Szarajevóban jóval megelőzően, hiszen ugye ez az a terület, amit majd a törökök el fognak foglalni.
3: Hát egy igazi multikulti ez is, ugye, ha jól tudjuk, akkor 1700 mecset található Bosznia-Hercegovinában, azt hiszem, hogy Szarajevóban 100, ha minden igaz, tehát az is elképesztő.
2: Szarajevóban is nagyon sok, igen, a mecset, de 1700, ez az egész szerb területen, aki nagyon figyelte, ugye 500 évet voltak ott a törökök, nagyon érdekes, mert Cipruson ugyanez a helyzet, tehát ugye nem azt mondják, tudom, milyen lazán azt mondjuk, hogy ja igen, a török Ciprus, nem, de a görög Ciprusra megyünk, de most Ciprusnál nincsen, hogy egy Ciprusnének ezt mondod, akkor tényleg beléd állítja a fogpiszkálót, mert ő nem azt mondja, hogy van török Ciprus, hanem azt mondja, hogy az a megszállt terület. És a szerbek ugyanezt mondják, ugye, hogy ez a megszállt terület, amit 500 évig ott voltak idéglenesen a törökök, milyen klassz kis 500 év lehetett, és ez ugye történelmileg azt mondják, hogy 400 évig volt török uralom alatt ugye a Balkán, 1463-ban és Hercegovinát meg 1482-ben fogják elfoglalni, és ezt a területet csak jóval később 1878-ban veszi át a monarchia, és Bosznia-Hercegovinában több mint 1700 mecset működik, és azt nézem pont, csak...
3: És közben én is mondom, ugye, hogy 1908-ban csatolja csak Ferenc József hivatalosan a monarchiához Boszniát, és ez akkor óriási felháborodást vált ki, hiszen a szerbek úgy gondolják, hogy Boszniának egyszer majd egy nagy délszláv állam részének kell lennie, szóval Bécs és Belgrád között állandó a feszültség.
2: Igen, és ugye egy másik nagyon érdekes része ennek az egésznek, ugye, hogy
3: Ferenc Ferdinándot akartad?
2: Nem Ferenc Ferdinánd, Ferenc Ferdinánd ez egy külön történet, mert ugye Ferenc Ferdinánd volt az az trónörökös, akinek ugye ott volt egy nagy tragédia ebben a családban, ugye. Volt ugye a trónörökös Rudolf. Rudolf főherceg, aki hát kicsit meg volt budjanva, teljes őrületben volt, és gondold el, hogy apád egy ilyen halál konzervatív, ne változzon semmi se, ne csökkenjen semmi se, halál jól el volt, és ugye Rudolf meg reformokat akart, változást akart, és ebben nagyon jó partnere volt, ugye Ferenc Ferdinánd, mert ők egy trialista monarchiát akartak, ahol Prága, Budapest, és
3: egyenlő
2: mindenki. Tehát, hogy nem az van, hogy uralkodunk ezeken a népeken, hanem az van, hogy szépen mindenki mondja, hogy mit szeretne, tehát egy ilyen nemzeti konzultációt akart, érte szegény Rudolf, aztán nem jött össze, mert nem tudta kiosztani a papírokat, és ebbe Ferenc Ferdinánd Ferdinánd nagyon jó partner volt. De egyébként Ferenc Ferdinánd alapvetően nem volt egy túl szimpátikó valaki. Te képzeld el, hogy több mint 300 ezer állatot tölt le a vadászatain. Tehát, hogy egy ilyen teljes, számomra egy teljes agymenet volt szegény. Nagyon jó édesapa volt, Ferenc Ferdinánd, nagyon szerette a gyerekeit, ugye egy ilyen morganatikus házasságot kötött,
3: hogy Hotek Zsófiával,
2: ugye egy cseh grófnővel, erre mindenki kiborult.
3: Igen, az, de egyáltalán nem tartották elég előkelőnek, hát, és állandóan udvarú, bántották.
2: Hát bántották, nem bullying jelenhetett
3: volt.
2: Meg, bullyingolták, nem jelenhet meg, nem ülhet mellé, hátrább kell lépnie, a templomi, a körmenetbe lemaradni, állandóan kicsinálták teljesen.
3: És szegények Szarajevóban jelentek meg először hivatalosan együtt.
2: Az volt
3: és
2: az
3: utoljára, igen.
2: És ott idegbe vágták, és képzeld el, hogy a gyerekei nem vehették fel a Habsburg rangot, és azt hiszem, hogy Hohenberg, vagy valami ilyesmi hercegi rangra kerültek a gyerekek, és akkor valahol, nem tudom, Csehországban volt valami kastély, oda épített apu, egy nagyon modern kastély, tehát egy olyan kastély volt, ahol már meleg víz volt, meg központi fűtés, meg nem tudom micsoda, úgyhogy őt teljesen kicsinálták, hát a Braganza az egyik Habsburg főhercegnek a felesége, vagy már nem tudom, vagy Mária von Braganza volt, ugye ez a portugál uralkodói ház, de már trónfosztott volt, és ő azért, hogy stufoskodjon az összes Habsburgot. Igen, nem csipáljátok azért a Zsófiékat? Én meghívom magamhoz, és ez egy ilyen nagy dolog volt, tudod. Érted, olyan, mint a nem tudom én a Kelemen Annát meghívnád, és azt mondod, nem érdekel, én az Annát elhívom ebédre, tetszik-e vagy sem. Szóval, hogy képzeld el, hogy ebbe voltak, úgyhogy aztán 1914-ben azzal, hogy megbékítsék, mert ugye ez az egész balkáni terület, ez itt fortyogott, és hogy megbékítsék a szerbeket, úgy voltak vele, hogy akkor Ferenc Ferdinánd menjen oda látogatóba. És ugye két merénylet volt ellene. Egyszer egy bombát dobtak a kocsi alá, de azt úgy emlékszem, hogy túléli.
3: Lepattant az a bomba, igen.
2: Igen, az valahogy ott azt túlélte.
3: Ja, hogy a mögötte haladó autó robbant fel, tehát nem jó autót talált el.
2: És akkor mondták neki, hogy jó, figyelj ide, Ferdinánd, fejezd be ezt a hülyéskedést, nincs autózgatás, taka. És azt mondta, nem, ő beleáll, ő megy. És akkor utána a következő nap végignézték az útvonalat, és azt hiszem, hogy ez a, nem emlékszem, június 20-a, vagy 28-a, ez valami, ez volt a Rigó-mezei csata, amikor ugye Szerbia elveszti a függetlenségét, tehát ez ilyen nagy nemzet, tudod, ez ilyen az anyád, úristen, itt ilyen nap volt, és akkor ugye merénylet áldozatai
3: és
2: lesznek.
3: Képzeld el, hogy ez a merénylet úgy volt, hogy akkor első nap ledobnak egy bombát, ami egy rossz autót talál el, mögöttük haladó autót találja el, és akkor utána ez kudarcba fullad, és másnap úgy dönt Ferenc Ferdinánd és Zsófia, hogy meglátogatják a sebesülteket, és akkor elindulnak az autóval, rossz utcába hajtanak be, és akkor ott találja el őket, ugye a lövés, mindkettőjüket.
2: Na hát ennek köszönhetjük utána az első világháborút, aminek köszönhetően szétrobban az egész világ, és minden, ami megszokott, véget ér az úgynevezett belépők.
3: Békeidők,
2: a boldog békeidők. És ugye az is érdekes, és nem fárasztom tovább majd a hallgatókat, hogy sodródik bele a világ ugye ebbe az egészbe. Ugye vannak a központi hatalmak, meg a tengelyhatalma, vagy az antant, meg az millió, az, nem, antant van, meg tengelyhatalmak, és ez úgy sodródnak, úgy tudom bele, úgy emlékszem, de már olyan rég tanultam én erről, hogy már nem emlékszem semmire, de úgy sodródnak bele, hogy Szerbia hiába az 1700 meccset Szarajevóban is, vagy 100 meccset van, moszkék, minarettek, nem tudom, hiába ez a nagy muszlim vallás, az egy ortodox ország, egy görög-katolikus, vagy ortodox-katolikus ország Szerbia, úgyhogy nekik a nagy testvérük Oroszország. Tehát onnantól kezdve, és ez egy nagyon érdekes, mert ebből a mai napig tanulhatunk, hogy ugye amikor meggyilkolják a Ferenc Ferdinándot, akkor az egész világ részvétet érez Ferenc József iránt. Tehát az egész világ úgy érzi, Franciaország, Anglia, az összes nagyhatalom, hogy szegény császár, meggyilkolták a feleségét, öngyilkos lett a fia, és most itt van az unokaöccse, azt is meggyilkolják. Tehát, hogyha ő akkor egy inváziót elindít Szerbia ellen, a császár, akkor semmi probléma nincs, mert mindenki együtt érez. Ez körülbelül ahhoz hasonlítanám, ahogy a nagy izraeli terrortámadás, ami volt a fiatalok ellen, mindenki együtt érzett, most azért már más a világnak az álláspontja, de hogy Ferenc József is vár, 10 év vizsgálat, ez az, minden volt, már mindenki elfelejtette a császár problémáját, fájdalmat, mert mire megindítja ugye ezt az egész támadást Szerbia ellen, addigra már úgy vannak, hogy na, most már hagyjad őket békén. Oroszország ugye szupportálja Szerbiát, Oroszország azért lép be a háborúba, Oroszország szövetségese Franciaország, tehát ez olyan volt, tudod, amikor állsz a stégen, és kapaszkodni akarsz, és magaddal rántod, tudod, és berántott a Franciaországot. Erre föláll mellette Anglia, a porosz császár Németország föláll az osztrákok mellett, és kész, meg volt a kész, robban a buli.
3: Közben én gyorsan azért a hallgatókat megnyugtatom, hogyha véletlenül most kapcsolt ide valaki, és csak azt hallja, hogy perceken keresztül történelmi percek, Ferenc Ferdinánd világháború, hogy természetesen azért lesznek majd könnyedebb témák is, ez most a ráhangolódás, a kis történelmi kontextusban milyen raktuk a mai napot.
2: Milyen jó
3: mivel
2: hangolódó.
3: Ugye az osztrák-magyar monarchia nyomában kalandozunk egész héten, utazunk, főzünk, szóval minden lesz itt, amit megszoktak a hallgatók. Természetesen a hablagy sem maradhat el, úgyhogy már is lehet jelentkezni 06303030958-as telefonszámon.
2: És akkor még annyi, hogy egyébként ez az egész szerbiai rész, Bosznia, Szerbia, Szerbia, Hercegovina, minden, nagyon izgalmas gasztro szempontból, keveredik itt majd ugye a török kultúra, a szerb kultúra, a magyar, minden lesz, úgyhogy meg fogunk indulni. Azt nézed, mert én az olvasó napszemüvegemmel vagyok, Zsófi, megmondom neked a őszintét, hogy mi lesz még, mert
3: én
2: jönnek vendégek.
3: Én szerencsére kaptam tőled szemüveget ajándékba, úgyhogy így most már látok, és őrület lesz itt, igen, vendégjárás lesz természetesen. Hát grillezünk ma is, ugye van itt egy jó kis házi praktiker grillszigetünk, amit felépítettünk, minden nap sütöttünk a grillen valamit, úgyhogy ez is ma folytatódik, sőt, mivel a horvát szlovén témához ugye természetesen halakról is fogunk beszélgetni, érkezik Magyarország egyik legnagyobb halszakértője, majd Palotás Péter a Big Fish-től, kértünk tőle tintahalat, bronzinot itt, úgyhogy
2: remélem
3: őrület
2: hozza.
3: Lesz itt, hát hozza természetesen, kulináristól hoztuk ugye az összes olívaolajat, ecetet, mindenféle mustárt, kondimentet, velük is beszélgetünk, jön az Ibusz, jön Termes Nóra, ahol egy kicsit majd Görögországba utazunk, és eláruljuk, hogy hogyan kapcsolódik össze ugye Görögország, Korfu és Sziszi, szóval őrület lesz, és aztán beszélgetünk ékszerekről, butorzatról, nagyon várom ezeket a stíluspercet is, ugye tegnap is az Ajka Kristály előtte a Zsolnai, annyira jók voltak ezek a témák, meg fantasztikus vendégeink lesznek ma is.
2: És fog jönni hozzánk a BMW-től Muhari Tamás, nagyon kedves barátunk, mert ő el fogja mondani nekünk, hogyha elektromos autóval akarunk nekivágni ugye Szlovéniának, Szerbiának, vagy akár Horvátországnak, akkor ezt hogy tervezzük meg, mert ez nem olyan, mint a benzines, arra kapaszkodnod kell.
0: Sláger reggel.
1: Ezen a héten Cilával és Mautner

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
7: Velem Mauter Zsófival.
8: E heti vendégünk Szabó Bogdán, a Cseva Pívó balkáni grill étterem tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
9: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
10: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
11: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
12: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarisdószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
13: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
14: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
16: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Folytatódik a

Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Pörgünk tovább, anyukám.
3: Jó reggelt, gyorsan megnyugtatunk mindenkit még egyszer, hogy az osztrák-magyar monarchia nyomában kalandozunk, utazunk, főzünk, kultúra percek vannak, úgyhogy minden van.
2: Mielőtt valaki frászt kap, hogy várja, ez a Cina miért vakerál az első világháború, mert mindjárt halottak kacsorolja név szerint.
3: Tudod, hogy felébredsz, kimész, tudod, az első kávédat megiszod, vagy üldögélsz az autóban, és akkor bekapcsolod a Sláger FM-et, és
2: vagy beülsz a kocsiba, és azt mondod, anya, nyomjál be valami vidámat, és akkor kicsör a háború, lelövik, kilövik, megölik, 300 000 állatot lelőtt. Jó, nincs ez, nyugodjál
3: meg. Na, még azt akartam mondani, mielőtt itt tovább haladunk a történelmi kulturális percekben, hogy kicsit csalódott vagyok,
2: mivel?
3: Mert kérlek szépen, annyira vártam, hogy ma milyen szedben érkezel. Ugye tegnap megmutattuk Facebookon azért a hallgatóknak, hogy egy őrület stílus percekkel ajándékoztál meg itt bennünket, mert tegnap egy ilyen kék, egy ilyen királykék, fehér, liliomos őrület, riói őrület volt, és azzal hitegettél, hogy ma papagáj jön.
2: Megmondom őszintén, aki oda nyom majd a Facebookunkra, vagy az Instánkra, akkor az láthatja, hogy nem okoztam akkora csalódást, mert én most egy teljes Copacabana-s tisörtbe vagyok, egy inkben, viszont ennek van egy forronadrágja, de ugye a stúdió miatt nem mertem a forronadrágot fölvenni, ugye ennek egy rövid sortja van, ugyanez a motívum, és attól megőrülsz, megvadulsz, de én ezt most egy hosszú vajszínű nadrága.
3: Azon is Copacabana van?
2: Az ugyanez, ez így folytatódik, tehát ha ezt így egybe látod, akkor két formás küllőt látsz egy ugyanilyen Copacabana-s sortba, tudod?
3: Ez szuper!
2: Úgyhogy figyelj, én ott elszabadulok, és teljes mértékben, de holnap, ugye szombaton, most 27-én lesz ugye a budapesti Pride, és akkor én holnap egy ilyen szivárványos őrületben, remélem nem dobnak be a Dunába, mint az ászlót, de abba fogok itt végig flangálni, és ez forranadrágos, úgyhogy esetleg itt lesz Levi kollégánk, ugye, akkor majd megőrülsz, megvadulsz. Na, de azt mondjad, hogyha már így rólam elterelem, és nem szívesen terelem el a szót magamról, hogy milyen jól nézek ki, de hogy mi minden fog ma történni, Zsófi, mert ugye azt már elmondtad, hogy kik jönnek hozzánk.
3: Igen, és hát ugye továbbra is ezeken a tengerparti vidékeket, tehát Szlovéniában, Horvátországban kalandozunk, gasztronómiában, utána ugye utazunk, majd egy kicsit kikacsintunk Korfura, majd Termes Nórával, ugye, Ibuszos Termes Nórával, hiszen Sziszinek ott volt ugye villája, és rengeteget utazott oda.
2: Azt tudod, hogy Szlovéniát hívták a Habsburgok az örökös tartománynak, és az jelentette az örökös tartomány, hogy az szinte a Habsburg család saját tulajdona volt, Szlovénia, tehát hogy az azért tartozik, mert azt ugye nagyon a keblükön viselték a Habsburgok, és az szinte elválaszthatatlan volt, tehát az nem szövetséges, nem olyan, mint a csehek, a magyarok, az a miénk. Ez volt Szlovénia, úgyhogy én például imádom Ljubljanát, és egyébként
3: szeretem.
2: Nagyon érdekes, hogy ugye az is egy szláv nyelvű nemzet, de valahogy más, mint a többi ország ezen a részen. Tehát ugye ez a dél-tiroli résznek is, nem is tudom, hogy milyen nevük volt, ja Istenem, ezt olvastam egy könyvbe, hogy nem Steyerország, de valami ilyesmi volt.
3: Meg hát egész Ljubljana ugye olyan, hogy megérkezel, és tényleg hát olyan, mintha Ausztriában lennél, nem?
2: Teljesen.
3: Tehát teljesen egy ilyen igazi, rendezett ékszerdoboz, kicsit olaszos, kicsit tiroli hangulatú.
2: Azzal a különbséggel, ahogy ugye mondtam, hogy nem azt mondják, hogy Gucsmo, hanem azt mondják, érted, hogy Dobro Juro. Hát, most azért ezzel nagyban nem lehet.
3: És egyébként Ljubljana is ugye összesen ilyen 5 óra autóval, tehát hogy szerintem bátor mindenkit arra, hogy amikor ilyen kis hosszú hétvégéket tervez, akkor mondjuk egy ilyen ljubljanai kirándulás szerintem legyen abszolút a bakancslista elején.
2: Hát meg azt ne felejtsük el, én például mindig arra szoktam lemenni Dél-Franciaországba, és ez egy nagyon érdekes dolog, amikor én megyek Dél-Franciaországba, akkor úgy szoktam menni, hogy így vezetem az autót, és akkor megyek szépen, és nézem a városokat, de most nem jut eszembe, hogy miken megyek keresztül, pedig már megtanulhattam volna, így Jubja, vagy Szlovénián keresztül, és akkor mindig azt mondom, Jézusom, ez még mindig az osztrák-magyar monarchia. Akkor lekanyarodom, tudod, Triest felé, jaj, a nagyapám itt volt hajós kapitány, igen. És még mindig megyek, és még mindig elhagyom Bressát, hát a hajnaó itt volt a bressai rém, tudod, és még mindig mész, és ez még mindig az osztrák-magyar monarchia, és akkor elhagyod Szlovéniára visszatérve Lipicát, uh-huh. És ugye ott van ez a híres lipicai ménes, mert ugye a Bécsben a Tatterza, nem tudom, hogy hallottad, de ugye a bécsi Tatterza, ott volt ez a spanyol lovasok, vagy a spanyol lovaglás, ez egy ilyen díszlovaglás volt, és ezt ugye az osztrákok nagyon-nagyon szerették, és ugye ez a lipicai ménes, ez egy nagyon magas szinten kitenyésztett. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen kisebb méretű, de nagyon mozgékony lovak voltak, de most mindjárt utána nézek, mert lövésem sincsen, és most egy nagyon kedves kolléganő Vivi azt mondta, hogy akkor rákeresek, hogy ne tapogassa sötétbe Cila.
3: A lipicai ménesről, ha már beleugrottál a lipicai ménesbe.
2: Ezt olvasom, jó? De te nem fejből van, tudja a hallgató. Azt mondja, a ménest 1580-ban alapították Lipica Stutfarm településen, amely ma Szlovéniában található. Na, azért valamennyire képbe vagyok. A Habsburg birodalom része volt. Azért hozták létre, hogy kiváló lovakat tenyészenek a császári udvar és a hadsereg számára. A lipicai ló, lipicánő, a spanyol, olasz és arab lovak kereszteződéséből alakul. Ez a spanyol lovas iskola, majd ez a Tatterza. A csikók sötét színnel születnek, és többségük csak 6-10 éves korára válik hófehérré. A fajta világhírét a Spanish Riding School, ez a spanyol lovas iskola, alapozta meg, ahol ma is lipicai mének mutatják be a klasszikus díjlovaglás legmagasabb szintjét. Te, hogy én milyen művelt vagyok?
3: Őrület!
2: Ja, érted? Hogy én mindig valahogy... De azért te ezt tudod miért van, mert szörfözök a TikTokon.
3: És ott a lipicai méneset találkozom.
2: Belefutok egy ilyenben, és így elol, meghallgatom. A második világháború alatt a ménes többször is menekíteni kellett, hogy megmentsék az állományt. Érdekesség a rádióban, az nem érdekes. Szia!
3: Szia! Nagyon jó. És közben meg, hogyha kicsit ugrálunk a tengerpartok között, ugye, hogy meg Horvátországba megyünk, akkor ott van ez a gyönyörű monarchiabeli arisztokrata üdülőhelyek, ugye Opatia, hát ez... Fiume, ugye, ami ma Rijeka, tehát, hogy azok voltak a menőhelyek, oda járt mindenki.
2: A Fiume az Rijeka?
3: Igen.
2: Láttad, ez nekem nem is volt. Opatia az egy olyan, mert ugye sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem puposították jobban ki a Balatont. És akkor rájött, itt ülök napszemben, úgy néztek rám,
3: hogy
2: a bácsinak elment
3: az esze. Úgy nézünk ki, mint aki bármi igen, meglepődik, ne haragudj. Zoli egy kicsit elcsodálkozott, nem szerintem.
2: Ül a bácsi egy Copacabánás színben napszemben, mindjárt kiabál. Kész vagyok!
3: Ne haragudj, mi meg se rezdültünk egy másodpercre sem.
2: Mit akartam mondani, hol voltál?
3: Azt, hogy Opatia.
2: Ja igen, és kézzel el, hogy azon gondolkodtam,
3: hogy Balatont miért nem puposították.
2: És akkor rájöttem, hogy azért, mert ugye ez volt a pupos üdülőhely a monarchiában, tehát volt nekünk egy tengerünk, egy olyan déli mediterrán város, mint Opatia, ugye ezt akkor Abáziának hívták, és akkor mindenki oda járt, és a szapári gróféktól kezdve az osztrák előkelőségek, a Ferenc József császár oda járt üdülni, voltak ott gyönyörű, a mai napig csodaszép villák vannak, minden, villasorok minden. Vannak, pálmafák.
3: Tehát de ezt így, a monarchia Rivierájának nevezték azért, mert hogy nagyon elegáns
2: egy
3: volt.
2: Nagyon elegáns
3: és
2: volt.
3: És tegnap ugye beszélgettünk a vasút történésszel, és ugye ő is elmondta, hogy ugye akkor épül ki a vasúthálózat, tehát először tudnak úgy hosszabb távra, meg messzibb vidékekre ugye útra kelni az arisztokraták is, tehát hogy akkor indul a turizmus is egyébként.
2: És az oroszoknál, ha jól tudom, ez Szocsi volt, uh-huh. Ilyen üdülőhely.
3: Igen,
2: ez a pupolos, igen, ahova az egész a Voroncovék, meg a Seremetyevek, meg a nem tudom, lejár jártak üdülgetni, érted? Ők oda jártak, nálunk pedig Opátiába jártak, az az akkori Abáziába. Úgyhogy a Balaton az csak egy ilyen halásztó volt.
3: Túl közel volt.
2: Igen, elmentek egy kicsit horgászni, pontyozni, fenekezni, ugye? Nagyon sokat fenekeztek a Balatonon, de alapvetően az üdülés, a puposkodás az lent volt Abáziába.
3: Igen, és ott ugye maga a tengeri levegőt is gyógyhatásúnak tartották, tehát ugye a küldték is ugye receptre gyakorlatilag a arisztokráciát.
2: Igen, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert a monarchiában, tehát annak idején például a Sziszinek is ugye volt egy ilyen tüdőbetegség, és ezért mindig küldték valahova, és ugye Olaszország Merán is ilyen volt, hogy akkor jaj, egy kis hegyi levegőre van szükség, és akkor mindenkit elküldtek szépen a hegyekbe. Úgyhogy rengeteg mozgás volt így a monarchiában, és fantasztikus lehetett ez így egy országként, de mivel ugye több nemzetiségű volt, képzeld el, Zsófi, hogy több mint 10 nyelvet beszélnek.
3: Elképesztő.
2: Tehát 10 nyelven szólalnak meg, és a császár és a császárné minden nyelven megtanult köszönni, úgyhogy azért mondom én is, hogy dobro jur.
3: De egyébként az a hihetetlen, hogy tényleg, ahogy az előbb mondtad, hogy amikor mész Franciaországban és végig utazol, és azt mondod, hogy te jó ég, ez még mindig az osztrák-magyar monarchia, ez még mindig Triest, ez még mindig, hogy azért, hogyha visszagondolsz, ugye ez 100 évvel ezelőttről beszélünk, tehát ez a saját, mondjuk nagy szüleink, dédszüleinknek a generációja, tehát ez nincs is annyira távol.
2: Egyáltalán. Tehát, hogy nekem még ugye az én nagynéném és az én nagypapám, ők 1905 és 1908-as születésű, ők még ebbe születtek. Igen. Tehát neki még ugye a császár az a császár volt. Tehát ugye apámtól ugye örököltem, nem kapta meg soha, mert az új feleség nem adta oda, de örököltem egy kardbojtot, mert ugye katonák voltak, tisztek voltak, és van egy kard, ezt úgy vittük, mint a véres kardot, úgy vittük a kardbojtot állandóan, hogy ezt még Ferenc József adta a nagypa, mit tudom én kinek a családba. Tehát ugye ez ilyen elképesztő.
3: Figyelj, csak én még találtam egy érdekességet, még azt akarom megosztani veled, hogy ugye ebben az időszakban egyébként mindenki gyarmatosít, tehát
2: hát,
3: hogy
2: kivéve mi.
3: Kivéve mi, mert hogy hát hogy nincs meg hozzá igazából sem az infrastruktúra, másoknak sokkal
2: meg nincs jobban, tengerünk.
3: Nincs tengerünk.
2: Hát mi az Adriáról Olaszba át tudtunk hajózni.
3: Mások az adottságok, szóval, hogy erre nem voltunk annyira nagyon rákattanva, de van egy kis kivétel, és ez szerintem nagyon érdekes, ezt találtam róla, szóval a 19. századi ópium háborút követően ugye rohamosan növekedett Kínában a külföldi befolyás. És ezzel párhuzamosan ugye ott fokozódott a kínaiakban a külföldiek és a keresztények iránti ellenszem, szóval ott akkor felkelések indulnak meg minden, és ott hirtelen 1900-ban van egy ilyen helyzet, amikor ezt hát ebbe bekapcsolódnak ugye a nemzetközi társaság, és egész véletlenül pont az osztrák-magyar monarchia haditengerészetet tartózkodik ott abban a kikötőben, úgyhogy bekapcsolódunk, és így lesz véletlenül tulajdonképpen egy, kérlek szépen, egy időszakban egy kínai gyarmatunk Tianjin városában, egy 64 kilométeres területen.
2: Ez egy osztrák-magyar mert tudod, ez a gyarmatosítás, ez egy óriási verseny volt, tehát hogy ez egy ilyen teljes
3: hát
2: őrület.
3: Mindenki megindul.
2: És ugye a spanyolok ugye a nagy a menők, és aztán ugye a 19. században Anglia fogja lefedni az egész világot, tehát hogy így erre mondják, hogy a birodalomban soha nem megy le a nap, mert valahol mindig nappal van az angol gyarmatbirodalomban. Akkor a franciák ugye nagy gyarmatosítók, és ugye akik így később kapcsolódnak be, és teljes idegbe vágják magukat, azok a németek, és Afrikába gyarmatosítanak, meg a belgák. A belgáknál szemetebb az kevés volt, amit Kongóban művelnek, de a németek is, tudod, és akkor lesz ez a német-kelet-Afrika. És
3: Namíbia,
2: akkor
3: azt hiszem Namíbia is, ugye
2: igen,
3: hiszem, hogy német gyarmat.
2: Sőt, Kamerun is német, nekem volt egy kameruni barátom, csak az így adták a német, francia és az angolok között, úgyhogy van néhány ilyen vigétezzir, vi haizdu, how are you, merci, je suis très bien, tehát kb. Így beszélnek Kongóba, vagy Kamerunban.
3: Kamerunban, igen.
2: Figyelj, elképesztő, amit ott műveltek, úgyhogy de büszkék lehetünk, hogy nekünk is volt egy 60 négyzet.
3: Tiencsin belvárosában, és akkor ebbe elvileg az volt, hogy akkor lehetőségünk lesz majd bekapcsolódni a távol-keleti kereskedelembe, de hát ez viszonylag azért rövid ideig tartott, és aztán ott minden, figyelj, volt konzulátus, tiszti kaszinó, angol nyelviskola, fürdő, kórház, Bécsről, Budapestről, Ferenc Józsefről neveztek el mindent, aztán ezt viszonylag gyorsan azért visszaadták.
2: Valamit olvastam, hogy ez kapcsolódott még egy, ugye ebben az időben gyűjtik nagyon a Napóleon aranyat, a Lajos aranyat, és itt van valami osztrák arany, ezt André Kosztolányinak egy könyvébe olvastam, hogy valami arany még ott volt ebbe a gyarmatosításba, de arra már nem emlékszem, úgyhogy millió az ügy.
3: Ízítjuk a grillt.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. A Balaton Szabadidőközpont színes nyári programokkal készül. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt két hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. A cél, hogy a vaddisznók ne tudjanak bejutni a kertekbe és magánterületekre. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepélyévadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecho duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is. A Vánkos

0: Bulgária, Deák Bill Gyula, valamint a Szulák Andrával kiegészülő Hard Jazz Band is színpadra lép. A főváros felé vezető útvonalakon erősödik a forgalom, az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, valamint a 31-es főúton Mendén és Maglódon is lassú a haladás. Baleset történt korábban a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál a külső sávban. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger.

0: A Stílus Percek támogatója a Schmuck Kékszer.
1: Sláger reggel.
0: Vilával és Mautner Zsófival.
2: Repülünk
3: jó
2: tovább.
3: Reggelt, jó reggelt. Repülünk, grillezünk, sütünk, főzünk, utazunk, minden lesz. Ma is az osztrák-magyar monarchia nyomában kalandozunk, és ma éppen a tengerparti déli horvát-szlovén kultúrában merülünk el.
2: Te jó Isten, mi minden lesz itt, anyukám. Hát már így előttem van, ahogy ledarálsz egy szlovén flódni receptet egy pillanat alatt.
3: Na, ugye, na.
2: Pedig én mindig azt mondom, hogy magyar gyomor. Magyar recept, magyar gyomor. Figyelj ide, viszont fogunk játszani is, ugye, és mielőtt bárki megijedne attól a játéktól, hogy én egy szlovén kedves kis gyermekdalocskával fogok előugrani, vagy egy szerb kis népdallal jövök, akkor meg kell nyugtatnom, hogy egyáltalán nem, megint engedékenyek leszünk, jó? Tehát, hogyha nagyjából belövi az illető, akkor már is fogadjuk.
3: Hát mert tegnap például itt fogadásokat kötöttünk rá, ugye a román zenekarnak volt, ugye tegnap volt ugye az Ózon. És eltalálta egyébként, ugye az úr.
2: Hát jó.
3: Kis segítséggel, na jó.
2: Én ugye, hát ha nem is a pénzügyi védőpajzsot, de az Ózon pajzsot azt így föllőttem, hogy az micsoda.
3: Igen, szóval, hogy azért nem leszünk, látszívűek leszünk, na.
2: Látszívőek leszünk, és ha minden igaz, akkor itt van a vonalba velünk Deákné Horváth Ágnes Pécelről. Nincs itt?
3: Nem, ő van itt a vonalban.
2: Nem tartja a vonalat?
3: Nem van itt, hanem kérlek szépen, Bonc Péter, a praktikert
2: szezonatisban
3: kihelyezés, áruházi arculat menedzsere Péter.
2: Péter, akarsz
4: jó reggelt!
3: Jó reggelt, Péter, lehet, hogy belehúzunk itt egy ilyen hablagyba, mindjárt énekel neked a Cilla valamit.
2: Péter, azért gondoltam, hogy nyugodtan kitalálhatod, tudnék, ide tették az orrom mellé Deákné Horváth Ágnes. És azt hittem,
4: na,
2: hogy látod,
4: hát nem nagyon hasonlítok a kedves hölgyre, de attól függet itt vagyok veletek. Bárcsak ott lennék a stúdióban, de most telefonon rendelkezésre állok.
3: Hát nagyon kár, hogy nem vagy itt, mert képzeld el, hogy minden nap itt mi beizzítottuk a Praktiker grill szigetünket, és ugye azt kértük, hogy az legyen itt az a jó kis elektromos grill, amin a múltkor ott azt a sok száz csevapot, vagyis micset sütögettem ugye a Praktikerben, és amit imádtunk nagyon, úgyhogy az van itt is.
4: És mindent,
3: és
4: igen.
3: Jól felfajtatok mindent, és itt ma minden nap sütöttünk eddig valamit. Képzeld el, ahogy itt az osztrák-magyar monarchia nyomában kalandoztunk, mindenfélét itt kézekrájnert sütöttünk, ma tintahalat fogunk rajta grillezni, tegnap micset, úgyhogy imádjuk.
2: És egyébként az nagyon érdekes, mert ugye különböző grillek vannak, és nekem is van ez a típusú elektromos grillem, hogy ezt tényleg lehet úgy használni, hogy ez nem füstöl, kulturáltan, tehát mi most jelenleg egy zárt helyiségbe, kézzel egy rádióstúdióba, és nem fulladunk meg a füstöt.
3: És tehát még a tűzjelző sem indult be.
2: Igen.
3: Pedig szerintem kicsit izgult a rádió.
4: Voltak épp ez egy puttos álló kasztali grill, nem lehet olyat is mondani rá, de tényleg attól függetlenül azt mondjuk mi praktikeresek, hogy akár egy kicsi pici balkorról van szó, akár egy slágerefemnek a stúdióiráról van szó, mindenhova tudunk egyébként ajánlani grilleket, nem csak akinek batár nagy kertje van és terasza van, hanem egyébként a legkisebb kis balkorról, akár egy panelerkéről fantasztikus jó kis ajánlataink vannak. Nem igazából itt is azt mondom, hogy nem a méret a lényeg, hanem ami belekerül. Igaz?
2: Ebben, jaj, de jól mondtad. Azt kell, hogy mondjam, hogy igaz.
4: Jó, nem miattad van elő, csak úgy jött belőle.
2: Nem minden esetben értek ezzel egyet, de grill terén azt mondom, hogy nem a méret a lényeg. És ha jól tudom, a múltkor voltam pont a Praktikerben. Ja, Isten, lehet, hogy ez az utolsó napom, az Zoli olyan ilyetten néz a rádió vezetőjére, hogy lehet, hogy többet nem jövök. Figyelj ide, hogy láttam, hogy vannak mindenféle méretű kamadó grillek is.
4: Igen.
2: És ugye az azért már faszénnel működik.
4: Így van, gyakorlatilag a kamadó grillek, ugye ez egy grill típust nevezünk ez alatt, és ezek az úgymond tojásgrillek most már tényleg asztali változatban is kaphatók, tehát bár mondjuk attól függetlenül jó erős asztalnak kell lennie, mert a kicsi félkamadók azok is nagyjából egy ilyen 5-10-15 kilósak, azért üvegasztalkára ne tegyük le, mert ott aztán akkor üvegszilánkos lesz a grillhús, de attól függetlenül tényleg olyan nagyon sok változatban, olyan hatalmas nagyban ez elindult, tehát a kültéri sütés-főzésnek a mechanikáján, illetve ezek az innyenségeket tálalásnál, ami ugye megköveteli azt, hogy nagyon hosszan legyen egyébként sütve, megfelelő hőfokkal, de hát ezt nyilvánvalóan Zsófi jobban tudja majd mondani, meg jobban ért is hozzá. Mi azt mondjuk, hogy gyakorlatilag egészen a kisebbektől, az asztalitól, tényleg aminek nincs is teteje, hanem effektíve csak lehet rajta sokkal hosszabb ideig, ugye a megfelelő samott tégla a betét miatt nagyon-nagyon sokáig lehet vele sütni, hőn tartani, hőfokot lehet tartani. Gyakorlatilag a praktikák kínálatában, hát én nem is tudom, én úgy számolom, legalább egy 8-10 fajta típusú van, különböző színekben.
2: Én is ezt néztem, és ami még nagyon érdekes, amit figyeltem, amikor bolyongok, néha elmegyek bolyongani a praktikerbe, tőle veszek egy ízét.
4: Igen,
2: egy,
4: tudjuk, figyelünk.
2: Veszek egy merangét, és egy ilyen cukorsoktól így bolyongok a praktikerbe, és azt néztem, hogy nagyon sok a kiegészítő, tehát ilyen grill csipesz, faszén, mindenféle eszköz ahhoz, hogy megkönnyítsük ugye a grillezést.
4: És már nem csak az, hogy maga a grillezéshez, illetve a különböző tisztító eszközökhöz, igen, vagy a hozzátartozó háztartási eszközökhöz, de tényleg a köténytől a kesztyűig, egészen a különböző grill kaparóig, vagy a nagyon könnyű és könnyen tisztán tartatósági különböző sprékig, tisztítószerekig minden megtalálható. És ne felejtjük el, hogy a hozzátartozó különböző, mondjuk például hikorifa, vagy olyan grill kiegészítők is vannak, például mondjuk a sótégla, amin egészen különleges grillezési élményt így lehet elérni. Igaz,
3: Péter,
4: Zsófi?
3: Én abszolút egyetértek. Péter, azt akartam kérdezni, hogy én például a 13. kerületben lakom, abszolút belvárosi környezetben, egy ilyen kis erkélyen van, ahova néha úgy kiülünk fröccsözgetni, meg ilyesmi, de hogy például oda egy ilyen pici kis asztalra, ugye ilyenből sok van azért a belvárosban, oda melyik grillt ajánlod, ami mondjuk egy ilyen két személyes, és hát nem füstöli tele a fél Willy-pótvárost?
4: Én azt mondom, hogy 2-3 fajta féle típus lehet, tehát amit tudunk rá kínálni. Ugye vannak ezek az ilyen egyszer használatos, tudjátok, amit csak úgy előveszel, megjutott benne a megfelelő mennyiségű finom olajjal ezeket, vagy éppen ilyen kiegészítőkkel megjutod azt a kis tárcagrill, az egy nagyon picike, nagyon biztonságos, de a legjobb ilyenkor is egyébként az elektromos, ami egyébként teljesen biztonságos, és hát igazából az, hogy most, hogy füstöl, nem füstöl, az igazából rajtad múlik, hogy megfelelő, hogy ne gyújtsad föl gyakorlatilag a fél lakótelepet, de azt mondjuk, hogy legalább egy ilyen 2-3 típusa. Itt a méret is egyébként nagyon fontos, tehát ugye nyilván mondjuk, mint egy 150 kilós kamadó, hogyha esetleg gurul, akkor az nem, ki tudja, hol áll meg, de azt mondom én nektek, hogy a kicsi, kisebb típusú, ezek a háromlábú grillek, de főleg az elektromosak, vagy akár mondjuk egy ilyen kisebb kontaktgrilleken egészen jókat lehet egyébként sütni, főzni a reggelétnél.
3: Péter, figyelj csak, mi már izzítjuk is itt a grillt egyébként, mert mindjárt érkezik majd Palotás Péter, aki a Big Fishnek a vezetője, és mindent elárul majd nekünk halakról, tintahalakról. Nekem az a tervem, hogy a tintahalat azt itt meg fogjuk grillezni.
2: Jó, de ha nem vagy jóba a Krausz nénivel, akkor egy kis kamadót berakunk oda neked.
3: Nálam a Willy-pótvárosban.
2: Füstölgessél.
3: Péter, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk telefonon. Boncz Péter a Praktiker szezonális kihelyezések és áruházi arculat menedzsere volt itt velünk, és szép napot.
2: Csodálatos neked vagy.
4: Is. Ja.
2: Bocsáss meg, hogy Deákné Horváth Ágnesnek hívtalak.
4: Sziasztok!
3: Szia, szia!
0: A Stílus Percek támogatója a Schmuck Kékszer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Akáció! Akáció! Akáció!
5: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
10: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
9: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
11: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
13: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
14: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
0: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Eljött a nagy pillanat, ugye, hiszen már nagyon epekedve, ugye én már több mint 10 perce várom a hablatyra jelentkezőt. Nagyon édes üzeneteket kaptunk, hogy azt írja valaki, jó reggel, drágáim, nagyon jók vagytok, köszönjük. Sose szerettem a történelmet, köszönjük. De nagyon tetszik a műsor, köszönjük. Imádlak benneteket, puszi, Klára. Akkor azt írja nekünk egy másik kedves hallgató, hogy ebben a kánikulában üzletkötőként kilométereket gyűjtök, miközben a Sláger FM szól az autóban. Mautner Zsófi főztjét ugyan még nem kóstoltam, de Cilla hablatját már szinte le tudom fordítani magyarra. Ideje lenni kipróbálni magamat a hablatyon. Erre akkor van lehetőséged, ha téged úgy hívnak, hogy Deákné Horváth Ágnes Pécelről. Jó reggelt kívánok, itt vagy-e velünk, Ágnes?
2: Igen, itt vagyok.
3: Jó reggelt, szia, szia.
1: Hello, Ági. Figyelj, de már nagyon vártunk rád, én már a praktikára.
3: Már a praktikára
1: vezetőjét is elneveztem, de Ágné Horváth Ágnesnek.
2: Igen, hallottam, és nem tudom, most nagy szégyen lesz, hogyha nem fogom kitalálni, mert országvilág tudja, hogy én jártam.
1: Hát ez biztos.
3: Tényleg, annyiszor elmondtuk a nevedet, hogy most már aztán mindenki tudja.
1: De figyelj, Ági, nagyon egyszerű lesz, és ahogy segítünk. Mondtuk, nagyon engedékenyek leszünk, úgyhogy jó. Nem feltétlenül, ha így körülbelül belövöd, és nem tudod
3: valamelyik
1: az előadót, akkor már tiéd a világ. Úgyhogy gyorsan nekiugrom, figyelj.

0: Dan.
1: Na?
2: Hát, nem.
1: Nem is ismerős?
2: Ismerős, de nem tudom.
3: Hát, hogy túl magasan kezdted megint. Egyenlejjebb.

0: film.
1: Je vais sentir ça.
0: Ah oui.
2: Ouais.
0: Hogy kezdődik az a címe?
1: Hogy kezdődik, bocsánat.
0: Úgy kezdődik, hogy...

0: Je ne suis pas fier de ça et qu'est-ce que me tuer, non?
1: Hát annyira jó, hogy francia, de nem.
0: Igen, mert énekeljük franciául is már neked.
1: Igen, de előtte is mondtam, hogy francia.
0: Jaj, Ági.
2: Nehéz.
0: Nagyon.
2: Nehéz.
1: Hát igen.
0: Hát akkor itt marad velünk.
2: És a franciát nem fogadjuk el.
0: Hogy francia? Hát. Nagyon szigorú. Én csak nézek ki a kis kalitkába a programigazgatónőre, megmondom őszintén.
2: Nézzük. Vagy ha velünk elénekled franciául.
0: Sezem azon?
2: Je fume. Fogadjuk el.
0: Ejjaj, rából így.

0: fume. Ez a... Ez a Pink Martininak a Je ne veux pas travailler című száma, és köszönöm, hogy itt vagytok velünk a mai adásban. Kuki voltam, és merci, itt van mindenki velünk. Mondom, hogy mit nyertél.
1: Olyan hangod van, mint Kukinak, de egyébként...
0: Jaj, de jó, a meglátás. Mondom a nyereményedet, Ági. Figyelj ide, a Fény utcai piacon található Deli Provence pékség és cukrázza 20 000 forint
2: értékű. Jó, igazodtunk,
0: jó, de jó. Ezen kívül mondom még, mert még nincs vége, egy 20 000 forint értékű smukkékszer vásárlási utalványt a smukkékszer jó voltából, és ezen kívül egy exkluzív kávé különlegességekből álló ajándékcsomag a Café Perte jó voltából, és nyertél még 2 felnőtt és 3 belépőt a Gödöllői Királyi Kastélyba, és nyertél egy nagyon hosszút, amit most nem fogok végigordítani neked. Az a lényeg, hogy a szolnoki szimfonikusok jubileumi Queen Symphonic előadására július 27-ére egy páros belépőjegyet nyertél a Budavári Palota oroszlános udvarába, úgyhogy nem kell dolgoznod. Je ne veux pas travailler.
2: Gratulálunk, köszi. Szia, Ági.
0: Köszön. Szia, Ági. Ciao.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
2: Jó, hát nagyon lágyszívűek voltunk.
0: Nagyon, de hát Ági,
2: de ez lehet, hogy nehéz volt, nem?
0: Hát lehet, mert tudod, ez a francia zene nem mindenhol van, csak én azt gondoltam, hogy ez olyan, tudod, mint a Edith Piafnak, tudod, amikor a, mit tudom én, La Vie en Rose, meg a Milord, Arrivare, Milord, tudod, és bom.
2: Igen, nem, én nagyon szeretem ezt a számot. Na most viszont piacozunk természetesen.
0: És újra teli a tál.
2: Frissítettem a tálat, kérlek szépen, kirohantam a Leherre tegnap, és még ezt azt gyorsan vettem, hogy itt kicsit frissítsük, mert már itt lefogyasztottunk róla mindent, mert grilleztünk, cukkinit, meg minden. Szóval hoztam egy kis sárga dínyét, kukoricát, sárga barackot, jön ugye a befőzési szezon. Te már megszerezted? Megrendelted a sárga barackodat?
0: Jaj, ne is mond nekem, az Ágival kell még beszélnem, ja. Zoltán Ági barátnőmmel, ugye, akivel a nagy befőző túrába vagyunk. De kérdezzétek el, hogy ami nagyon érdekes, hogy ugye régebben, egy jó pár évvel ezelőtt egy volt kint, paradicsom. Kész. Na most a paradicsomnak most már minden verziója kapható. A cherry paradicsom, a koktél paradicsom, a fürtős paradicsom.
2: Meg nézd meg, hoztam most is ezekből az és ilyen színesek.
0: Van ez a tomate bœuf, úgy hívják magyarul. hogy tomate bœuf, az mi magyarul? Bivaj paradicsom.
2: Ökörszív paradicsom.
0: Na most ez úgy néz ki, az ökörszív paradicsom, hogy ilyen recés, tehát nagyon nagyra tud nőni az ökörszív paradicsom, és ilyen nem az a kerek sima formájú, hanem egy kicsit olyan huplás az egész.
2: Igen, és most már indul a paradicsom szezon.
0: És ezt a paradicsomot, hát ugye, Zsófi, figyelj és tanulj, ez például az olaszok mindig mozzarellával szokták enni, mert nem annyira lédús, egy picivel száll de nagyon ízletes.
2: Figyelj, holnap majd jön Giuseppe, aki például elmeséli nekünk, hogy a mozzarellák, buráták között mi a különbség. Úgyhogy ott majd megvágjuk, akkor holnapra tartalékoljuk a paradicsomot.
0: És amit még néztem, ugye az is egy olasz dolog, a tapasztalatom, de javíts mindig ki, tudod, mert nem akarok itt...
2: Nem javítalak.
0: Köszönöm egy gasztró kolléganővel ezzel, hogy a sárga dinnyét például imádják a pármai sonkával.
2: Hoztam is, képzeld el, illetve nem pármait, hanem a horvát témához horvát sonkát hoztam, mert
0: hát
2: ugye ott
0: olyan,
2: is nagy.
0: Mint a pármai, majd miért menjünk pármáig, amikor gyúbjanak.
2: De nagyon jók azok a sonkák, úgyhogy hoztam is, úgyhogy sárgadinyét is megvágunk. Még egy percre vissza akarok ugrani Ljubljanába, mert a ljubljanai piac az valami szuper jó. Te meg szoktál állni Ljubljanába, mikor
0: mész? Nem.
2: Hát figyelj, kötelező. Egyrészt maga a város is klassz. Ilyen kis ékszerdoboz, nagyjából egy ilyen Debrecen méretű, tehát 2 óra alatt besétálod, folyója van, vár van, olyan kicsit olaszos, kicsit tiroli hangulatú, tényleg egy ilyen igazi ékszerdoboz, nagyon klassz, és a piaca, figyelj, nekem az egyik kedvenc piaca.
0: És milyenek az éttermek?
2: Nagyon jó éttermek vannak, egyébként Szlovéniában van 3 Michelin csillagos étterem, és képzeld el, a világ leghíresebb női séfje.
0: Komolyan?
2: Igen, Anna. Jaj, nem jutott eszembe, basszus, gyorsan akartam mindegy, mondani, mindegy, nevet, a Hisa Franco, Anaros, bocsánat, hirtelen, Anaros, a Hisa Franco, az fent van a hegyekben, a semmi kellős közepén, mindent ott gyűjtögetnek, fermentálnak, gombák, hegyi alapanyagokat használnak, szóval ő fantasztikus, hogyha valaki nagyon fine dining.
0: Tényleg, ha valaki megy Ljubljanába, én nagyon merem ajánlani, hogy autóval menjen, mert csodálatos az út, nagyon tehát, hogy végig menni, egy gyönyörű útvonal.
2: De hogy a piac, a ljubljanai piac, azt úgy képzeld el, hogy eleve a folyó mellett egy ilyen gyönyörű, árkádos, korzózós, hosszú épületegyüttes van, és ott kimész egy csütörtök délelőtt, és ott üldögélnek, és iszogatnak, és kávéznak, szuper hangulata van, és maga a piac is nagyon-nagyon jó, sok termelő van ott, tehát hogy nagyon klassz dolgokat tudsz vásárolni, és éttermekben is, ha nem fine dining érdekel, akkor van például Ljubljanában egy nagyon neves, egy ilyen grillezős hús étterem, amit egy apa-fia páros visz már évek óta, és fantasztikus.
0: Egy ilyen grill étterem.
2: Igen, és képzeld el, hogy akkor még egy kicsit a Leherre is visszaugorjunk a Fekete Zsókától, aki a Mangalica tenyésztő találkoztál vele, imádjuk Zsókát. És a ljubljanai, ez a híres hús étterem, kérlek szépen Zsókától viszi a Mangalicát, úgyhogy három hetente idejön, felpakolja a Mangalicát, és ott grillezik, tökéletes, de nagyon jó étterem.
0: Te is most, hogy kint voltál a Fény utcán, egy pillanatra kanyarodjunk már a Fény utcára, mert idegbe vagyok. Milyen izgalmak vannak a Fény utcán? Plegykák, ez az a
2: hát figyelj, Ildikó üzeni, hogy jelentkezzél a férjénél a sárga barackodél.
0: Ja, igen, az, ja nem Fény utcán, hol vagyunk? Leherre akartam Húzik, mondani.
2: Én azt mondom, te ja, értekezzed tőlem, hogy a Fény utcán...
0: Elnézést, hát ez az én területem. Nem, a Leher, most mondom...
2: De hát a Fény utcára is járok, az szóval Ildikó üzeni a Fény igen, utcáról
0: nem,
2: sárga barack.
0: A Leher plecskákkal.
2: A Lehelen, kérlek szépen, onnan hoztam ezeket, úgyhogy mindenfélét sárga barackot, sárga dinyét, ez a mini uborka nagyon-nagyon
0: nagyon jó. Tényleg a mini kígyó uborka, az miért izgalmas? Most nagyon sok helyen látom.
2: Igen,
0: ezt
2: azért divatos, mert nagyon ropogós, egyrészt extra ropogós, picit alacsonyabb a víztartalma, tehát hogy nagyon kevesebb a mag benne, tehát olyan ropogtatott, tehát nyersen, meg ilyen kencékbe, mit tudom én, humusz, ilyesminek, mindenféle, én mutassam fel az uborkát,
0: úgy kalimpálsz, mint egy karmester ezzel a kis uborkáddal.
2: Jó, mutatom a mini uborkát.
0: Ugye, és már ma már megtanultuk, hogy nem a méret a lényeg, hanem.
2: Na, szóval ljubljanai piac kötelező megálló, akár hogyha mentek, ugye Horvátország felé is lehet úgy menni, hogy Ljubljanába bemegy az ember, vagy ha Triestbe utazunk, akkor is útba esik. A Balatontól egyébként már 2-3 óra, tehát gyorsan oda lehet érni. Csodálatos a piac, nagyon sok mindent szoktam ott vásárolni, például, hogyha ősszel vagyok, akkor ott van egy termelő, akinek képzeld el, hogy 20 féle almája van, mindegyiket meg lehet kóstolni, és olyan almák, komolyan mondom neked, hogy életem almáját ott vettem, úgyhogy onnan például úgy jöttem vissza, hogy a kocsi csomagtartójában volt 5 kiló alma.
0: Hát ez isteni jó, hát akkor Krakó után rohanunk Ljubljanába.
2: Úgyhogy Ljubljanába is írd rohanunk, írd be a naptárod. Málnaföld, Krakó, Vilnius és Ljubljana. Ezek vannak, igen.
0: Ez a program. Tartsd a vonalat. A Piacpercek támogatója a Lehel csarnok.

0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az aranyos völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére, ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az aranyos völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gereben Zita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál záró napján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség. Megszűnt a forgalmi akadály a Dózsa-György úton a Verseny utcánál, illetve a Verseny utcában. A 30-as autóbusz újra az eredeti útvonalon közlekedik. Tart a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkös

0: A Célagasztró grill percek támogatója a Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Ez a Sláger reggel.
0: Célával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggel, drága hallgatók, itt van ismét a Habsburgos Cila.
3: És ülök, kérlek, szeretettel, a legnagyobb tisztelettel a halszakban, megmondom nektek nagyon őszintén, de mielőtt rátérünk, kaptunk üzeneteket a hallgatóktól, amivel el akarom szórakoztatni, meg tudod, ilyen, én szeretem ezt az öndicséretet magamról fölolvasni. Azt írják nekünk, hogy vagy szívőek vagytok, én is ezt imádom, örülök, hogy elfogadtátok neki, de ez nem Edith Piaf, ez a hablatra vonatkozóan írtak is, hogy a Je ne veux pas travailler-ra. Akkor egy másik, elmondtam egy üdvözlégyet, hogy fogadjátok el a megfejtést, ti vagytok a legjobbak, drága Zsófi, you are the best, és Deákné Ágnes Spitzerről elvitte a nyeremény.
2: Figyelj, annyira rögök, elnézést, csak én közben elmesélem, mi történik. A Cilla aranyosan üldögél itt a Copacabana-s inkben, a napszemüvegben, felolvassa a kedves kommentjeiteket, és közben viszont megérkezett a stúdióba Palotás Péter, a Big Fish tulajdonosa, aki pakolgatja ezeket a csodálatos egész halakat, úgyhogy én azt láttam, hogy te ülsz, és melletted egy scampi, egy makréla, egy durbincs, egy tintahal kerül ki a levegőben. Csodálatos.
3: Közben dr. Palotás pakolja a halakat.
2: Jó reggelt, igen. Miután ugye a Monarchiában ma a tengerparton és a déli területeken, ugye Horvátországban, Szlovéniában utazunk és főzünk, ezért természetesen elengedhetetlen volt, hogy ma a halakról beszélgessünk, és Péter, te ugye óriási szakértője vagy ezeknek. A hallgatók találkozhattak veled, vagy találkozhatnak veled, és leginkább ugye a termékekkel. Egyrészt az Andrássy úton a Big Fishben, ugye, ami hozzátok kapcsolódik, másrészt a budaörsi halpiac, ahol meg halakat lehet vásárolni.
4: Igen, igazából a budaörsi halpiac volt mindennek az ősforrása. Sokan ismernek minket, ott vagyunk, mint hal importőr, feldolgozó és nagykereskedő, és hát ennek kapcsán, ha valaki Budapesten vagy akár az országban jó éttermeket látogat, nagy valószínűséggel az általunk feldolgozott halat fogja kóstolni.
3: És látom, hogy van egy, mert az egyik kedvenc halam ugye ez a Saint-Pierre. Ez,
4: igen.
3: Hogy mondják magyarul? A
2: Péter.
4: Saint-Péter hal.
3: Az egy isteni. Hogy hányféle hal van, amit be tudunk szerezni nálatok?
4: Gyakorlatilag több százféle faj lehetséges. A legtávolabbi pont, ahonnan halat hozunk, az Új-Zéland, de érkezik, és frissen ráadásul, de érkezik Japánból, Kanadából, Brazíliából, Seychelles-szigetek, Maldív, a világ minden pontjáról. Amikkel én most készültem itt, ezek gyakorlatilag mind a mediterrán térségben halászott halacskák.
2: És van kifejezetten Horvátországból érkező hal, gondolom?
4: Kifejezetten.
2: Az melyik?
4: A branzino, vagy tengeri süllő magyarul, és az aranydurbincs, az unokatestvére, ezek mind kifejezetten Zadar mellől Horvátországból érkeztek.
3: És ezek tenyésztett halak, vagy...
4: Is. Gyakorlatilag a kereskedelmi forgalomba kerülő halak túlnyomó része manapság a világon már mind akvakultúrában tenyésztett hal. De ami kifejezetten tenyésztett most itt, az a tengeri süllő, aranydurbincs és a nyelvhal. Uh-huh. A Szentpéter hal, a rózsaszín durbincs, a tintahal, a scampi, a makréla, ezek vadon fogott halak.
2: És mi a különbség a mondjuk a földközi tengerből érkező halak és mondjuk egy adriai hal között? Tehát például a branzino, úgy tudom, legalábbis nekem pont egyszer az egyik halszaküzletben azt mondták, hogy a horvát branzino az nagyon-nagyon jó minőségű, vagy az csak egy ilyen jó szélzes technika
4: volt? Nem, abszolút meg tudom erősíteni. Ennek egyrészt az oka, hogy ugye Zadar gyakorlatilag egy félnapi autóútra van. Tehát az a hal, amit hozzánk a teherautó leszállít, az maximum 24 órával előtte került kifogásra. Ezzel szemben, hogyha mondjuk Görögországból, Törökországból, vagy Spanyolország, Olaszországból hozunk valamit, azért az legalább 2 vagy esetleg akár 3 nappal az érkezés előtt került ki a vízből, tehát ezért frissen. Másik nagyon fontos szempont, hogy az Adria kicsit hidegebb. És ha hidegebb a víz, a hal lassabban nő. Ennek egyrészt az is a következmény, egy picit drágább, de mivel lassabban nő, azt mondják a szakértők, és meg tudom erősíteni, picit jobb lesz az íze, jobb a húsának az állaga, úgyhogy ez az oka annak, amiért büszkék az adriai halászok és haltermelők a halaikra.
2: És akkor ezt nálatok tudhatjuk, hogy honnan származik. Tehát, hogyha megkérdezem, hogy nem tudom, melyik nap érdemes kimenni, amikor a zádári branzino érkezik, akkor meg fogod mondani?
4: Hogyne. Hát ez most nem akarok nagyon szakmai lenni, de hogy ez az élelmiszer biztonsági követelmény, hogy nekem minden egyes halról meg kell tudnom mondani, hogy az mikor fogták, hogyan érkezett, honnan származik, meddig jó.
3: Tehát és van valami titka? Megvan, hogy miért kérdezem, hogy tudom megállapítani, hogy mikor friss egy hal. Anyukám például ezt a dorádot, azt hiszem, ez a durbincs a dorád, és ő mindig a szemét nézi, hogy valamit, nem tudom, hogy csillog a szeme, vagy homályos a szeme, valami ilyes, hogy milyen más, vagy ez
4: hát ezek az érzékszervi tulajdonságok, amelyeket mi, de még szakmai berkekben is első körben ezt tudjuk ellenőrizni. Ahogy mondtad, a szem, ha egy friss halnak a szemébe nézel mélyen, és nem opálos a szeme, hanem átlátszó a tekintete, akkor az arról árulkodik, hogy az friss. A másik nagyon fontos, amihez nem kell annyira közel menni, ha csillog a bőre, fényes, friss rajta a nyálka, átlátszó, víztiszta, akkor az is friss. Ha meg akarod fogni, vagy megkéred a halkereskedőt, mutassa meg a koportyúját, akkor attól függően, milyen fajról van szó, az vagy megybordótól világos pirosig, de pirosnak kell lennie. Hogyha azon a koportyún már ilyen barnás elszíneződéseket látsz, kis göböket, akkor azt jelenti, hogy hát ez már elkezdte a természetes érést, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet megenni, még ez simán lehet, hogy meg lehet enni, csak az már árulkodik arról, hogy ezt nem ma vették ki a vízből, vagy nem tegnap. És akkor az utolsó, amit még szeretnék kiemelni, biztos sokan ismerik azt a kifejezést, hogy döglött halkészfogás van valakinek, amikor valaki ilyen lifegősen ad kezet. Na most egy friss hal, az még
2: feszes,
4: hát
2: kemény.
4: Hát feszes, ez egy
3: tartása.
4: Hát ez kimondhatom, rigor mortis, ez a hullamerevség állapotában van, de addig abban van, ez a hús érésének a folyamata, ennek a része, ez alatt a folyamat alatt alakulnak ki azok az aromaanyagok, amelyektől jó ízű lesz bármelyik hús, egy marhahúst 2-3 hétig kell érlelni. A halnak ez hamarabb meg.
3: De most, bocsánat, hogy ennyi kérdésem van, de ez egy nagyon izgalmas téma, ugye, mert én azt tapasztalom, hogy mi Magyarországon nem vagyunk egy nagy halfogyasztók. Azt hiszem, egy felmérés szerint körülbelül ilyen...
2: Azt hiszem 3 kiló a halászlével együtt. Nem az éves.
3: Karácsonyi halászlével együtt.
2: De nagyon kevés. Tehát nagyon kb. Utolsók
4: mi
2: vagyunk
4: minden statisztikában. Mi Európában szinte az utolsók vagyunk, de a világon is valahol a végén kullogunk.
3: És ezért, hogy picit közelebb hozzuk, hogy én azt gondolom, hogy a hal, főleg a tengeri hal, ez egy nagyon-nagyon egészséges tápanyag és táplálék, viszont nem olcsó. Tehát ugye nem a legolcsóbb táplálék, ha mondhatok ilyet.
2: Az abszolút attól függ, hogy melyik.
3: Nem, mindenhol. Szóval azért az egy költséges dolog. Egy dorádot venni Franciszak, az kilója nem tudom, 32 euró. Vagy
4: köszönöm szépen. Nagyon sokszor megkapom, hogy hű, de drága a hal. Hát szerintem csak az nem feltűnő a kedves vevőknek, hogyha kilátogatnak mondjuk Olaszország, vagy Franciaországba, vagy Bécsbe, mivel ott euróban van kiírva az ára, kevesebb nullát látnak, de ha felszorozzuk, itt semmivel sem drágább, mint ott egy halboltban.
2: Tehát de azért hal függő, tehát azért mondjuk egy tintahalat, szardiniát, mit tudom én, apró halakat, makrélát, azért lehet kicsit gazdaságosabban is kihozni, plusz, hogyha azt számolod, hogy mondjuk egy ilyen durbincsot, az tulajdonképpen 10-20 perc alatt megsütsz egészben úgy, ahogy van a sütőben.
3: Erre akarok kitérni, hogy egy picit segítsük az embereket, mert én el tudom képzelni én magamat is, aki nem vagyok ugye egy mondjuk gasztroszakember vagyok, kedves Péter, de azért nem vagyok annyira, hogy meglátok, tudod, hogy így ránézek a Szentpierre, és mondom, de gyönyörű, de ezt hogy fogom elkészíteni?
2: Én már pont ezt vizionáltam, tudod, hogy ezt majd viszed haza, és akkor azt mondod, hogy ott állsz a konyhában, hogy mit csináljak?
3: Meg szoktam fogni a nyers húst.
2: Nem, ráadásul pont ez a Szentpierre, ugye ez egy elég olyan kicsit ijesztő, vagy kicsit ilyen...
4: Igen, meg tüskés, meg furcsa kinézete van, igen.
3: Szóval, hogy álljunk neki... Itt van például egy branzino, ugye? Vagy
2: az a makréla.
4: A branzino, ez a makréla.
3: Akkor igen. Itt van egy makréla. Hazaviszem, hogy készítem el a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban, mert ugye meg kell tanítanunk a hal fogyasztásra szerintem az embereket, úgyhogy erről egy picit beszéljünk, hogy
4: Igen, hát mindenki megijed attól, hogy úristen, ez a egyik legnagyobb gátja a halfogyasztás növekedésének itthon, hogy nem tudjuk, hogy kell elkészíteni. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, most erről lehet beszélni, és azt szeretném kiemelni, hogy a lehető legegyszerűbben. Tehát egy halat elkészíteni, ez percek kérdése, és nem szabad túl gondolni. És meg amit túlsütni. Még nem szabad túlsütni, így van. Szerintem. Tehát ami biztos, hogy persze a halkereskedőtől megtisztítva érdemes megvenni, otthon már ne kelljen kitapétázni a konyhát a halpikkellyel, meg disznóvágást tartani, de a tisztított halat csak az első nagyon fontos lépés, valamilyen törlőkendővel vagy törlőpapírral töröljük szárazra, utána alaposan én sósan eszem, de állítólag nem egészséges, de azért sózzuk meg a ízlés szerint, és attól függen, hogy egészben vagy filében készítjük el, nagyon jól standardizált, hogy körülbelül hány percig kell egy serpenyőben sütni egy halat.
2: Bocsánat, csak ilyen háziasszonyos, hogy pont egy branzino meg egy durbincs, az tényleg nagyon egyszerű.
4: Megveszed. Oldalanként 5-6 perc alatt.
2: Igen. Vagy ha több személyre készíted, akkor mondjuk sütőben igen, a legkényelmesebb igen, szerintem, igen. És akkor ugye előkészítetten érkezik hozzád, úgy veszed meg, leítatod a konyhai papírtörlővel, megy rá só, és én azt szoktam, hogy a hasába egy pici, mit tudom én, néhány karika a citrom, rakhatsz bele valami zöld fűszert, és utána berakod a sütőbe, mint olyan 2 vagy 3, ahányan vagytok halat, és nagyjából egy ilyen 180 fokon 15-20 perc alatt átsül.
3: Tehát 180 fok, 15-20 perc igen. A sütőbe, és ha például ugye nyárban grillezünk, mi itt a stúdióban a Praktiker grillre föllökjük, ott például hogy készítek el bármelyiket? Egy egész halat.
4: Azt sem bonyolítjuk túl, miután megsóztuk, én szeretem egy-két helyen picit beírdalni, a bőrét megvágni, hogy a jobban átjárja a csontig a meleg az egész haltestet. Miután leszárítottuk, megsóztuk, kicsit egy tálcára öntsünk kis olajat, ne olívaolajat, lehetőleg az megég nagyon hamar, hanem használjunk napraforgó olajat. A halat épp, hogy csak... A halat csak megforgatod az olajon, és utána felteszed a forró grillre körülbelül 6 perc az egyik oldal, 6 perc a másik oldal.
3: Aha, és akkor a grill sütő rácsra ráteszem, igen. 6 perc, így 6
4: és
3: perc.
4: És ugyanúgy, ahogy Zsófi mondta, a hasában valami zöld fűszer, citrom, de egyébként most ez felidézett bennem egy gyerekkori emléket, amikor Bulgáriában, a Festői Várnában, vagy az Aranypart, nem tudom, hogy 1984, nagyon régen volt, előző évezred, voltunk nyaralni, akkor azért Magyarországon nem nagyon lehetett még így tengeri halat enni. És én bennem nagyon maradandó emléket okozott, hogy a tengerparton, a faszén grillen sütöttek makrélát, és azóta is szeretem úgy elkészíteni, ahogy azt akkor gyerekkorban láttam. Kis olajban finomra vágott petezselyem és vörös hagyma volt összekeverve a grill mellett, és akkor tálalás, vagy amikor már megsült a hal, majdnem teljesen készre, akkor még ezt a hagymás, petrezselymes, talán kakukkfű is lehetett benne. Olajat kicsit rákentem, megpirult a hal mellett a grillen ez a hagymás, petrezselymes keverék. Hú, hát annak valami mennye íze.
2: De jól hangzik, nagyon szeretem. Még egy percünk van, hogy a tintahalról is néhány szót ejtsünk van.
3: Hogy mert a viharban, ne nehéz.
2: Az egyik kedvencem, és szerintem a többség, hogy nagyon sokan, akik Horvátországban nyaralnak és oda utaznak, ugye tudják, hogy ott vagy csevapot esznek, vagy tintahalat, vagy grillezve, vagy kisütve, hogy ez honnan érkezett, például ez is.
4: Ki kell ábrándítsalak benneteket, ha ez valaki Horvátországban eszik tintahalat, 99% bizonyossággal állíthatom, hogy az Atlanti óceán déli féltekéről, az argentin partoktól származó tintahalat fogja enni. Mert hogy az Adriában annyira nincs, tehát persze ott a helyi halászok kifognak, de amennyi tintahalra ott szükség van nyáron, annyit nem lehet kifogni.
2: Tehát ez mind érkezik.
4: Meg másik faj. Ugye ránézése nekünk tintahal, de attól függően, hogy melyik faj, lehet, hogy puhább, lehet, hogy kicsit rágósabb. De egyébként mind a mediterrán térségben ezek a kis hát a spanyol talán csipíron esznek hívja, de ezek a kis pici tintahalak karikára vágva, keményítőben megforgatva, olajban kisütve, ez a calamari fritti, ez egy...
2: Fú, de imádom.
3: Figyelj csak, és egy olyan kérdésem van, hogy én most voltam nem olyan régen Norvégiába, igen. És elmentünk Bergenbe, ez egy ilyen Hanza város, és a halászátáról híres, és ott meg lehetett kóstol, vagyis van még kapható bálnahús, hogy...
2: Hoztál nekem
3: Hoztam neked bálnakolbász, kicsi anya. De hogy, és kézzétek el, hogy ugye a bálnavadászatot betiltották, de ugye Norvégia, mint hagyományhoz ragaszkodik a bálnavadászathoz, és nagyon kevés. Azt hiszem a törpe vagy a csukabálnát lehet csak levadászni, de azt is egy ilyen nagy mértékkel, de a fiatalok már nem fogyasztják. Egyébként egy ilyen tényleg emlős állat hússa van, igen. Tehát olyan kemény húsú, mint egy marha, szerintem nekem, de van egy mellékíze, hogy például nálatok ezt meg lehet kóstolni?
4: Bálnát teljesen illegális.
3: Megfogtál.
2: Teljesen nem. Illegális.
4: Jó. Nem lehet. Hivatalos állat nem lehet.
3: Csak ott Norvégiában, igen. Bergenben van
4: engedély.
3: Vagy
4: Japán. A japánoknak és a norvégoknak van engedélye.
3: Értem.
2: Honnan nem hoztad a Sandefjord szósz receptet?
3: Hát sajnos.
2: Sajnos még annak nekik
3: Sandefjord,
2: tényleg. A Sandefjord receptet, igen.
3: Péter, még egy kérdés, aztán el fog fogyni az időnk, hogy van-e valami olyan, azon gondolkodtam, hogy van olyan információd, ami az osztrák-magyar monarchiában fogyasztottunk-e tengeri halakat? Ugye volt tengerünk, ott volt a kikötőnk, Triest, hogy volt-e halfogyasztás?
4: Meglepő, sokkal jobban része volt a korabeli magyar konyhának a tengeri hal az akkori polgári és arisztokrata körökben, mint manapság. Ugye a 19. század végére már jól kiépített vasútvonalak voltak Triest és Budapest között, ahol jégbe hűtve, nyilván gondolom faládákba, de jég között rendszeresen érkezett a tenger.
3: Szalmával és jéggel. Igen.
4: És én találtam korabeli szakácskönyvekben recepteket.
2: Itt van, kérlek szépen, igen? Behoztam. Igen, komplett szakácskönyvgyűjteményt, és nagyon sok halat fogyasztottak.
4: Nagyon sok halat. Igen.
2: És a nagy rendezvényeken, meg bálokon, meg esküvői menükön is rendszeresen ott volt. Egyébként elég sok ilyen nemes alapanyag, presztízs alapanyag is, homár, languszta nagyon sokféle formában, mert hogy ugye a francia klasszikus elegáns konyhát kínálták ezeken a rendezvényeken, úgyhogy mindegyik menőn homár, languszta, szól, tehát nyelvhal nagyon-nagyon sok formában ott van.
4: Igen, úgyhogy ez engem is meglepett, mikor ennek utána jártam, hogy a magyar konyhában ez egy gyakran nyilván nem a népélelmezési cikkek között szerepel, de
3: erről
4: hogy
3: beszéltünk most, de hogy is, hogy most sem
4: nagypolgári konyhában ez egy elterjedt alapanyag volt, a scampi vagy nyelvhal, ahogy Zsófi is mondta.
2: Minden esetre bátorítunk mindenkit arra, abszolút, hogy vásároljon halat, nagyon egyszerű elkészíteni, gyorsan megvan, egészséges, és tényleg olyan friss minőségű, hozzáférhető itthon, úgyhogy köszönjük szépen, Palotás Péter, a Big Fish tulajdonosa volt a vendégünk, és ezt még itt elnézegetnénk egy darabig.
3: Én neki fogok állni ennek a halügynek, megmondom neked. Őszintén, majd műsoron kívül egy kérdésem van, hogy egyszer sütöttünk a márkal, annyival sütöttünk, hogy sóba volt,
2: egy
3: sóágyba volt ez, de ezt majd külön megkérdezem.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.

0: turista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
4: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: Tudtad? Megint kedvezmény lesz. Most 30% a nagy lovas adja. Csizma mellé táska. Na menjünk együtt már ma. A kedvezmény az fú. Kattan te is rá. Nagylovas.hu.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban, igen! Például a Milsani laktózmentes tejszínhab szpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
9: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
10: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
11: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
12: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
11: Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
13: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
12: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Folytatódik a

0: Rozsával és Mautner Zsófival.
1: Robogunk tovább, éppen hogy csak megsült a halasz kámpi.
2: De... Már lökjük rá a grillet.
1: És közben ugye kavarunk itt egy koktélt.
2: Hát érte? Nem semmi, amit készülődik, úgyhogy sok szeretettel köszöntünk benneteket. Itt van a Kulinárisnak egy egész komoly létszámú csapata, úgyhogy nagyon sok szeretettel üdvözletek benneteket. Stefán Takács Emőke a Kulináris Head of Marketingje, Tolonics Nóra Kulináris Brand Koordinátor, és Nagy Levente Kulináris Italértékes vezető, aki már is keveri nekünk itt az alkoholmentes koktélokat. Ami a Kulinárisnak szerintem az egyik legérdekesebb újítása, nem? Hogy az italpályán nagyon komoly alkoholmentes választék van.
3: Igen, sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Abszolút szeretnénk menni a trendekkel, és azt látjuk, hogy az alkoholmentes alternatívák, akár a borpesgő alternatívái, akár a spritzeknek, vagy komolyabb italoknak az alternatívái, azok nagyon be fognak robbanni itt a következő években, és már most nyáron is erre számítunk.
2: Mert hogy egyébként ugye a fiatalabb generáció, meg a Gen Z már abszolút ezen a vonalon ül, Cilla.
1: Nem isznak, tudom.
2: Hát nem isznak, tudod.
1: Látszik, hogy egy old generation vagyok, mondjuk. Én kacsingatok azért a volt írval, tudod, tehát hogy ezt azért nem lehet mondani,
2: szóval
1: hogy nem.
2: Szóval a Gen Z sokkal kevesebbet, és szerintem nagyon menő, hogy ezeknek van alternatívája, és tényleg van alkoholmentes gin, aperol, bor, pezsgő, és nálatok óriási nagy választék van, én is ott már vásároltam is, úgyhogy nagyon klasszak. És mit fogtok most készíteni nekünk?
3: Hát most képzeljétek el, hogy ugye azért szerettünk volna csatlakozni egy a tematikátokhoz, úgyhogy egy olasz márkát hoztunk el hozzátok, ez a Freely nevezetű, leginkább ilyen aperitífek, amik a Veneto tartományban készülnek, egy több mint 100 éves tapasztalattal rendelkező gyártó kezei által, és most hoztunk tőlük egy aperolt, tehát egy aperol spritzet fogunk készíteni, és egy gint, úgyhogy egy nagyon jó gin tonikot fogunk tudni megkóstolni, és ezeket természetesen bármikor meg lehet inni, hiszen nem tartalmaznak alkoholt.
2: Így van, és ugye reggel a rádióban is tudunk ott cingatni.
1: Hála az Úr Jézusnak, de azt figyeltem, és azt néztem, ugye én azért járok a Kulinárisba elég gyakran, mert bizonyos dolgok tényleg csak ott tudok megvenni. Ilyen például, amikor vágyom egy kis marakujára, hogy érezzem, érted, a riói ízeket, vagy egy articsókát akarok otthon párolni a pupos gőzpárolomba, hogy egészen megújult. Ugye most azért a Kulináris azért most már több mint 22 éves.
3: Így van.
1: És volt egy, ha jól olvastam, ugye volt egy időszak, amikor úgy döcögött, és utána most újra berobban.
2: Hát új tulajdonos váltás. Igen, van, és nagy visszatérés.
3: Így van, ez a célunk. Tavaly májusban került a Chef Market tulajdonába gyakorlatilag a Kulináris. Alapvetően mi a Chef Marketnél egy horeca B2B cég vagyunk, tehát nagy konyháknak, profi konyháknak, éttermeknek szállítunk alapanyagokat, és szerettünk volna szintet lépni a termékeink minőségében, és ezért döntöttünk úgy, hogy a Kulinárisnak először a nagy kerüzletágát megvesszük, de utána sajnos azt tapasztaltuk, hogy nem, hát nagyon kezdett a földbe állni a márka, és egyszerűen nem lehetett ezt hagyni, hogy egy ilyen kultikus 22 éves üzlet megszűnjön, hogy végül is megvásároltuk az egész Kulináriszt, és tavaly május óta dolgozunk azon, hogy újra régi pompájában, vagy a fölött ragyogjon majd az üzlet.
1: Mert egyébként ez tényleg a városnak az egyik legkulinárisabb kulinárisza volt.
2: Kulináris, tehát,
1: hogy
2: kulináris.
1: Itt én nem tudom, hogy visszahoztátok-e a csípős körözött krémet, de ez például az egyik kedvencem. Nem hoztátok.
2: Na, megfogtam.
1: Sima köröd, megfogtam.
3: Jó, viszont meg kell kóstolni. Ha már a halaknál tartottunk, akkor a mediterrán tonhal krémát.
1: Azt akkor arra. Egyébként arra. Ez most már a héten több alkalommal csak, hogy csatlakozzatok hozzánk, ez a felteszünk olyan kérdést, amire nincs válasz.
2: Vagy csak pont olyanba kérdezünk be, ami sajnos nincs a portfólióban.
1: Vagy olyan kérdés, amire nem tudod a választ, akkor azt fogod hallani, hogy megfogtalak.
3: Remélem, minél kevesebb.
1: Akkor még egy kérdés, ugye mi ezen a héten ugye az Osztrák-Magyar Monarchiában barangolunk, és az Osztrák-Magyar Monarchiában a Habsburg Császári udvarnak a kedvenc ásványvize, ugye az Anna forrásból fakadó ásványvíz. Van-e Anna forrás?
2: Én ezt helyettetek megválasztalom, ugyanis képzeljétek el, hogy én Barcelonában, amikor a férjemmel voltunk, akkor teljesen rákattontunk a katalán ásványvízre, ami ilyen nagyon buborékos, nagyon ilyen jó sós, tehát valószínűleg tényleg igazi ásványvíz, és utána annyira megszerettük, hogy itthon rákerestünk, hogy kapható-e valahol, és a Culinarisban van, úgyhogy én például elmentem már a katalán vízért, csak hogy kimentsem itt a helyzetet.
1: Akkor ti fogtátok meg a Zsófit.
2: Zilait előidézett. Engem az érdekel nagyon, hogy azért 22-25 év alatt ugye rengeteget változtak a vásárlói fogyasztás, a vásárlói fogyasztási szokások, digitális, plusz ugye a választék is nagyon sokat változott. Tehát az, ami mondjuk régen például, még én is 25 évvel ezelőtt is vásároltam, mondjuk csak a Culinarisban volt beszerezhető, az ma már nagyon sokszor akár egy szupermarketben, akár egy piacon beszerezhető. Tehát ma mivel tud megfogni, vagy mik azok az egyedi dolgok, amik tényleg nem szerezhetőek be máshol, mert azért sok ázsiai delikátesz létezik most már. Tehát mik azok az igazán különleges dolgok, amikre nagyon büszkék vagytok, amiket csak nálatok lehet beszerezni?
3: Hát alapvetően ugye most gyakorlatilag egy teljes portfólió racionalizálást vezettünk be az elmúlt egy évben, és igyekeztünk ezen egy kicsit változtatni, amit te is mondasz, hogy olyan termékek, olyan márkák, amik egy magasabb minőségű szupermarketben elérhetőek, azok ne azok képezzék a választékunknak a nagy részét. Ami nagyon különleges nálunk, például a zöldség-gyümölcs választékunk, ami nagyon egzotikus gyümölcsöket, zöldségeket forgalmazunk és árulunk, nagyon jó a pék termék választékunk, tehát hogy fantasztikus minőségű péktermékeket lehet venni. Most a gluténmentes pékség választékunk az rettenetesen nagyot nőtt, úgyhogy mindenféleképpen érdemes gluténmentes termékekért is eljönni hozzánk, illetve hát az italszortimentünk az nagyon nagyban bővült, és nagyon ikonikus márkák vannak bent a Culinarisban, például egy Kláze Azul, ami a világ egyik legmagasabb minőségű tekilája, az ugye csak a Culinarisban kapható, és rajtunk keresztül terjesztjük az országban. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes körbenézni olyan márkák iránt, ami máshol nincsen, és hát a nem feltétlen márkázott, de mondjuk szalámik, sajtok, krémek tekintetében pedig a minőség abszolút a vezető szerep, mindent megkóstolunk, mindent kipróbálunk, és csak azután kerülhet a polcra, és mindig az a vezérelvünk a választásnál, hogy nagyon máshol ne legyen kapható az adott termék.
2: Meg amit megfigyeltem, ugye amikor most hoztuk a tőletek, ugye itt támogatók vagytok az egész héten, ti vagytok az egyik kulináris partner, és akkor mindenféle kondimenteket hoztunk itt a grillezéshez, olajakat, mustár, szószok, stb. És akkor ott feltűnt nekem, hogy ahogy én a Balassiba, én az 5. kerületében járok, hogy bemegyünk rögtön a bal oldalon, ott egy elég nagy szigeten nagyon klassz magyar kézműves termékek vannak, és onnan hoztunk egyébként például egy tormát, amit én nem ismertem, és oda vagyunk érte nagyon-nagyon klassz. Meg a Schmittáginak a lekvárjait, amiket ismertem én is korábbról, szóval, hogy egész úgy látom, hogy egészen bővült ez a magyar kézműves portfólió.
3: Igen, abszolút. Tehát erre van nagyon nagy kereslet és igény a vásárlók részéről, úgyhogy természetesen megyünk ezzel a trenddel. Ugye alapvetően a Culinaris arról szól, hogy otthon a világ ízeiben, tehát a világ minden tájáról hozunk be érdekes fűszereket, szószokat, termékeket, de a magyar választék azt gondoljuk, hogy itthon ez nagyon fontos dolog, hogy ez bővüljön.
1: Egyébként amit én merek javasolni a hallgatóknak, hogyha a Culinarissal kapcsolatban, hogy fantasztikus például a tea választéka, tehát a Culinaris hozza be azt például a kusmi teát, amit láttam, a Twiningsnak a különleges teáit hozza be, tehát hogyha valaki igazán különleges teát szeretne, akkor érdemes elmenni a Culinarisba, mert pont azt néztem, hogy a Kusminak van egy grapefruitos teája, egy pamplumus, és én azt ott vettem, mert figyelnek, olyan aromája van, hogy ezt mindenkinek érdemes megkóstolni, úgyhogy én a teákra figyeltem föl, hogy
2: látod, mit elmondjuk a
3: nagyon jó,
2: mondjuk
4: én nagy Kusmitál fanatikus vagyok, úgyhogy
3: én
4: alá tudom támasztani, hogy ez nagyon-nagyon finom.
1: Egyébként kézzétek el, hogy ez egy eredetileg orosz tea, ezt egy orosz arisztokrata, akik a forradalom után menekülnek Franciaországba, és ott valami Kusmihof, vagy nem tudom, hogy hívták a családot, akik megalapítják ezt a céget majd Franciaországba, és onnan indul a világ hódító útjára a Kusmita. Azt nem tudom, hogy van-e, ha nincs, akkor javaslom, hogy hozzatok be két nagyon jó terméket. A teáknál a Mariás Frère, ami egy nagyon finom tea, ez egy francia tea, és annak van egy ilyen kék bergamot őrgré teája, a az isteni. És a másik, amit elnézést, hogy javaslom, de a Mautner termékek
2: egyből, mert nem a mi családunk,
1: a legjobb, a nagynéném kedvenc mustára volt, van egy ilyen nagyon finom, édes mustárjuk a Mautnernek. Azt nem találtam még a kulinárisba, úgyhogy azt majd
4: meg... Hát, ami késik, lehet nem múlik.
2: Ugye, mint rendelünk, mondjuk a listát, tudod, hogy mit hozzatok be. Egyébként én, hogy a Cilla, akkor Tea, én pedig még mondok egy kicsit szűkebb piacot, ez a termékcsoportot, de én például imádom, nagyon szeretem ezeket az olajos halkonzerveket, aminek egyébként a mediterrán országokban ugye óriási kultusza van, nálunk ezt tudod, a kamra mélyén egy ilyen múzeológiai, nem tudom,
1: hol
2: darab,
1: a Szardinia,
2: 1980-ból ott maradt a Szardinia, de hát ugye a mediterrán vidéken ennek nagy hagyománya, meg nagy kultusza van, és gyönyörű dizájnos dobozok, meg évjáratos szardiniák, én nagyon szeretem ezeket, ugye nagyon egészséges, és azt is 2 perc alatt egy salátára rárakod, vagy egy krémbe belekevered, és azt pont a múltkor, mikor ott voltam, akkor néztem, hogy elég jó a választék, úgyhogy tényleg sokféle van, és van mindenféle ilyen kagyló, meg tonhal, és szardella, tehát nagyon klassz.
1: És melyik? Van egy ilyen Sardinia konzerv márka, ami ilyen nagyon dizájnos, én Madeirán láttam.
2: Portugál.
1: De mi a neve? Oh.
2: Többféle van, tehát ott
1: de van egy ilyen, tudod, ilyen nagyon dizájnos, és mindenféle dizájnnal készül a doboz, és hát egy ilyen nagyon trendi sztori.
2: Portugáliában ugye Sardinia szaküzletek vannak, amik plafonik dizájnosok.
1: De nem csak Sardinia, ott... ez ilyen halkon, ilyen konzerv, majd megkeresem
2: jó,
1: nektek.
2: Jó, többféle van, mert ott tényleg én is imádom ezeket a szaküzleteket, ahol gyönyörű. Hát azért veszed meg első körben a dobozt, mert annyira szép a dizájnja, de utána az sem mindegy, hogy mi van benne, és nagyon jók. És van-e nálatok például valami, ami kifejezetten Kelet-Közép-Európából érkezik, vagy most már itt egész héten ugye ezt a vidéket
1: nem
2: járjuk
1: őkét
2: be.
1: Megfogtuk.
3: Azért remélem nem. Nagyon sok mustárunk van. Uh-huh. Ugye, ahogy beszéltünk a tormáról, ugye a Tormarikum az egy magyar tormatermelő kereskedő, de nagyon sok tormánk, mustárunk és különböző ilyen a cseh és a lengyel konyhához közel álló kicsit savanykás szósz, meg kiegészítő található nálunk, amivel abszolút fel lehet dobni egy akár egy magyarosra hangolt ételt, hogyha valaki így arra vágyik, de abszolút lehet menni ezzel a közép-kelet-európai irányjal.
2: Az a baj mindig nálatok, hogy az ember beszalad, tudod, egy valami olajért vagy fűszerért, és akkor utána kijössz ugye egy komplett kosárnyi.
3: Igen, szerencsére.
2: És képzeld el, hogy tőletek hoztuk ezt a gyönyörű virágcsokrot is, mert nem a nagyon menő, hogy ott a pénztárnál ugye szép, úgyhogy olyan gyönyörű napraforgónk van itt, ezt nézzük minden nap itt a kis grillszigetünkön.
1: És képzeljétek el, hogy én még azt is megfigyeltem, amikor a kulináris vagyok, hogy például olyan termékek, akár üdítő italok, akár Coca-Cola, olyan ízvilágok vannak, amik máshol nem felfedezhetőek, és ugye mielőtt valaki megijed, hogy az áraktól, vagy hogy nagyon drága, én azt tapasztaltam, hogy nincs túlárazva, legalábbis én ezzel nem futottam szembe. Én imádom például a Perrier vizet, mondjuk a legnagyobb hülyeség a víz hazájába külföldi vizet venni.
2: Jó,
1: de
2: hát én érted, én a katalán vizet.
3: De a Perrier víz az igen.
1: De a Perrier, ugye ez ugye úgy van, hogy ez a buborékos, tehát van a San Pellegrino meg a Panna. A Panna a sima, a San Pellegrino meg a Bubis. Ott meg az Evian meg a Perrier, és például azt szoktam ott venni, és nem csillagászati, ugye így az árképzése.
3: Hát ez abszolút koncepció nálunk, hogy nem egy luxusboltot szeretnénk, hanem egy olyan prémium delikátesz boltot szeretnénk létrehozni, megműködtetni, ami azért elérhető az emberek nagyobb tömege számára. Tehát nem szeretnénk szűkíteni a vásárlóközönségünket.
2: És akkor a három üzlet, kettő üzlet van ugye a Balassi Bálint utcában,
3: és a Hegyvidék pláza. Igen, a Hegyvidék.
2: Na hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk egész héten. Mi itt ugye kóstolgattuk az összes mindenfélét, amit elhoztunk tőletek.
1: És a csípős körözöttön gondolkodjon.
3: A csípős felírtuk a listára, szerintem már dolgoznak rajta a beszerzők.
1: Még egy, és utána takába is tesszük meg, mert innunk is kell, mert csodálatosak az italok, hogy amit ajánlok még mindenkinek, az a különleges oliva választéka, ami van a kulinárisnál, mert friss is fűszerezett provanszi, mindenféle olivabogyót lehet ott venni. Taka.
2: Köszönjük szépen, és csin-csin mindenkinek.
1: Köszi, hogy itt voltatok. Egy jó kocintás, és sziasztok!
0: A Cilla Gasztró Grill Percek támogatója a Praktiker. Meg tudod csinálni! A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
9: Vitongo. Stresszre Vitongo.
10: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
12: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
13: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokoládszínterápiás arcbarnító vár.
14: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
13: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ. Még csoki barnaság.
5: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
5: Cilla Tour. Kicsit másképp.
1: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
5: Na jó, nagyon másképp.
1: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
5: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Körforgalom épül a közösségi ház előtt Balatonfüreden. A Balaton Szabadidőközpont színes nyári programokkal készül. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos szombaton 0 órától keddé félig az egész országra harmadfokú figyelmeztetést rendelt el. A következő napokban tartós, extrém meleg várható, több helyen 35 fok feletti, a hétvégén akár 40 fokos csúcshőmérséklettel. A hatóságok fokozott folyadékfogyasztásra, a déli órákban a tűzőnap kerülésére és a veszélyeztetett csoportok védelmére kérik a lakosságot. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A katasztrófa védelem és az NNGK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. Jelentős közlekedési változás jön Balatonfüreden. A napokban megkezdődik a közösségi ház előtti csomópont átépítése. A forgalmas és balesetveszélyes Kossuth-Lajos utca és Csárda utca kereszteződésének helyén új körforgalom épül az élhető települések program keretében. A kivitelezés június 23-án indul, és több ütemben forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az építkezés idejére lezárják a postával szembeni parkolót, később pedig ideiglenesen áthelyezik a buszmegállót is. A beruházás a tervek szerint októberre készül el. Egyre több vaddisznó jelenik meg Alsó-Őrsön belterületen, ezért az önkormányzat fokozott intézkedésekkel igyekszik csökkenteni a lakosságot érő károkat és veszélyeket. A helyi vadásztársasággal együttműködve az elmúlt 2 hónapban több tucat állatot sikerült befogni és elszállítani a településről. A legutóbbi akció a Római út környékén zajlott. A hatóságok a megelőzés érdekében a lakosoknak is javaslatokat tettek, többek között a kerítések megerősítését, például stabilan rögzített, térmagasságig érő fémháló alkalmazását javasolták. A cél, hogy a vaddisznók ne tudjanak bejutni a kertekbe és magánterületekre. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepélyévadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck & Grecho duó előadása, Lovasi András szólóestje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget. De látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is. A szerzők között többek közt Hely Jánossal, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyermekprogramokkal készülnek a szervezők. A Balaton Szabadidőközpont szabadtéri színpadán ezen a nyáron is rendszeresek lesznek a programok. Koncertek, stand-up, tánc, színház, beszélgetések és Duma színház előadások szerepelnek a repertoárban, írja Balatonfüred honlapja. Visszatérő program a Dumafüred, ahol az ország legismertebb stand-up előadói rendszerint teltház előtt lépnek fel. A Pannonvár Színház is minden évben bemutat egy-egy produkciót, idén 3 klasszikust, a Pál utcai fiúkat, a Dzsungelkönyvét és a Légy jó, mint haláligot állítják színpadra. Idén sem marad el a tánctábor, több gyerekeknek szóló előadást is rendeznek, és a Nosztalgia jegyében ezúttal is több koncert várható. Lesz Queen Tribute, Best of Hungária, Deák Bill Gyula, valamint a Szulák Andrával kiegészülő Hard Jazz Band is színpadra lép. Korábban az M1-es autópályán a fő

0: www.budapestmotors.hu, a Culinaris a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a

0: These beautiful things that
1: I've... A Célatúr támogatója a 30 éves Gödöllői Királyi Kastély.
2: Ez a Sláger reggel.
1: Célával és Mautner Zsófival.
3: Jó reggelt, innen reggelt. Rohanunk tovább, viszont várjál, mert olyan a fülhallgató, mint az ördöglakat, mert nem bírom kinyitni, becsukni. Ja Istenem, te olyan menetben vagyunk, hogy ezt nem tudod elképzelni. És képzeljétek el, ugye azért még mindig a Habsburg birodalomban barangolunk, jövünk, megyünk, és az és nagyon érdekes az, hogy például ugye az örök Sziszi, ugye ez egy picit úgy túl van romantizálva, mert mindent megállapítottunk szegény asszonkáról, hogy milyen bonyolult volt az élete, de ugye mindig elmenekül Bécsből, és ugye nem bírja ezt a kötöttséget, ugye ezt a protokollt, és mindent, ami ugye ehhez a bécsi udvari élethez hozzá tartozik, ugye Schönbrunn és a Hofburg, és teljes idegbe van, és menetbe van, ugye rohangál Dél-Franciaországba, ott anyukám, ahol lakik, ott Rockebrunn-Kapmachtenben is bérelt egy villát, de ami nagyon érdekes, hogy amit nagyon szeretett, és nagy hatással volt rá, azaz az antik Görögország, ugye, és a görög mitológia, és elmegy Korfura kezeltetni magát, mert volt egy ilyen tüdő problémája, és Korfu megépíti az Achilleon, vagy hogy hívják azt a villát?
4: Achilleon palota, igen.
3: Achilleon palota, ugye ezt ő építi az ő ízlése szerint, és itt van velünk az Ibusztól Termes Nóra, aki ötleteket és tanácsokat tud adni, hogyha Korfun járunk, vagy bármely görög szigeten, akkor mit érdemes megnézni? Jó reggelt kívánok!
5: Helen. Jó reggelt! Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Hát igen, Korfu, illetve a görög sziget világ, az a magyarok nagy kedvence már évtizedek óta, és tényleg nagyon sok vendég azért jár vissza, mert egyszerűen beleszeret, ugyanúgy, ahogy Sziszi is annak idején, a görög kultúrába, mitológiába, és egyáltalán a görög vendégszeretetbe. Úgyhogy akik Korfu járnak, azok előszeretettel keresik fel ezt a gyönyörű, szép kastélyt és annak a kertjét. Sajnos egyébként most néhány év óta épp restaurálás alatt van a kastély, tehát bemenni nem lehet. De ellenben a kertje is fantasztikus, és ott van egy szoborpark, amit tényleg érdemes megnézni, ha valaki Korfut felkeresi, mert ott a mitológiai hősök találhatók, és tényleg Sziszinek ez a varázsa körül lengi még most is ezt a kastélyt, és hát nagyon könnyen a Kerkira fővárosból egy 10 perc alatt el lehet ide jutni.
3: Mi a főváros? Nem
6: Kerkira.
3: Volt.
6: Kerkira. Még nem voltál, hát akkor majd itt az ideje. Itt az
3: én Korfun csak... nem voltam, úgyhogy az még egy ilyen bakancslistás hely. Ahol viszont most voltam, várjál, hol voltam? Most
4: Cipruson voltál.
3: Cipruson voltam, tényleg, mert ugye...
4: Meg, hol is voltam most?
3: Várjál, Kréta is úgy megmaradt bennem, ugye Krétát...
4: Kréta ezért... nagyon jó, tőled örökölte meg ugye Gabit, a tívjegyen vezetőtöket.
3: Én meg az Ibusztól örököltem.
4: Igen, szuper piac túrát tartott nekem.
6: Igen, igen, úgyhogy hát a görög szigetvilág azt érdemes felfedezni, meg nagyon sokan tényleg, akik beleszeretnek ebbe a életérzésbe, akkor visszajárnak, és hát ugye Korfu mellett ott Zakinthos, Kefalónia, Lefkáda szigete is, tehát ott a Jón sziget csoport, amit fel lehet fedezni külön-külön utakkal, mindenhova van közvetlen járat, illetve aki délebre szeretne menni, ők nekik Kréta vagy Rodosz számos felfedezni.
3: És Krétáról meg át tudsz menni Santorinibe, ugye az is egy program.
6: Igen, igen.
3: Tényleg egyébként, ha így utazunk, hogy néz ki egy ilyen utazás? Most néztem pont az Ibusz oldalán, hogy rengeteg ilyen last minute út van, amit nagyon jó áron meg tudsz csippantani, tehát így ilyen meglepően azt kell, hogy mondjam, hogy olcsó, persze nyilván mindenkinek a pénztárcájától függ, de hogy vannak a programok? Azokat ott szervezed le, vagy előtte már az Ibusznál le tudod szervezni?
6: Ezt kiki igénye szerint. Szóval van, aki csak a repülőjegyet, szállást, transfert veszi igénybe, és utána önállóan barangol nyugodtan, nyilván az idegenvezető segít neki tanácsokat adni, tehát autót bérel, vagy akár helyi közlekedéssel, ha szeretne elvegyülni kicsit a görög ott élő emberek között, de van, aki pedig ezeket a programokat előre kiválasztja már műgonddal, és azokra már itthon befizet, és részt vesz ezeken az utakon, de ha valaki ott adhok jelleggel jut eszébe, hogy szeretne elmenni egy-két
4: piac
6: programra, piactúrára, hajó, húzni egy görög estre, ami ugye kihagyhatatlan szintén a kulináris élvezetek miatt is, az ott akár a helyszínen is dönthet.
3: És ugye több szigetet felsoroltál, ugye Korfut, Kréta, Ciprus,
6: Zakintosz, Kefalónia, Lefkada.
3: Itt minden, Lefkada, te hogy vágod, Kened, vágod ezt a Jón sziget
4: csoportot? Nem én mondtam most ezt.
3: Ja? Te voltál.
4: Megfogtalak. Nem is én mondtam, úgy fogtál neked.
3: Figyelj csak, hogy is minden szigeten van idegenvezető?
6: Igen, igen, ahova charterünk van, ott telepített idegenvezető, idegenvezetőink vannak, sokan visszajárnak, sokan a vendégek közül, tehát az idegenvezetőink visszajárnak évek óta, ott vannak, van olyan idegenvezetőnk, pont Korfun olyan idegenvezetőink vannak, akik kint élnek, tehát kint van családjuk, és a nyári időszakban fogadják a magyar vendégeket, úgyhogy minden ilyen helyen van telepített idegenvezetőnk.
3: Én most Cipruson találkoztam egy nagyon helyes lányal, Cintiával, és engem mindig meglep, tudod, mert az, hogy az ember beszél spanyolul, oké, franciául, oké, de az, amikor Cintia megszólal görögül, és az összes idegenvezető tökéletesen, azon azért mindig úgy fönnakad a szemem.
4: Igen, valahogy a görög nyelvet azt úgy kevésbé is ismerjük fel, nem? Szerintem olyan nehezebben beazonosítható.
3: Nekem valahogy a latin nyelvhez áll közel.
4: Figyeljetek, azt akartam még mondani, hogy a monarchiában úgy volt az útvonal, tehát úgy utaztak, mert itt kiveséztük azt is, ugye vasút akkor épül, azért indul el egyáltalán az utazás, a turizmus, a nyaralás, akkor egy teljesen új fogalom, és másképp nyaraltak, ugye akkor vittek magukkal mindent, tehát az ezüstöt, a porcelánkészletet, a ládákat, tehát nem az volt, hogy így egy kis kézipoggyászra mentek, és az volt egyébként az útvonal, hogy akkor Bécsből indultak, mert mentek Triest, Abbázia, Fiume, Korfu, tehát elmentek Bécsből Triestig 10-14 óra alatt vasúttal, és utána Triest Korfu jött 2-3 nap gőzhajóval.
6: Igen.
4: Tehát, hogy akkor
6: igen.
4: Azért kicsit lassabban ment azért még minden, igen. Meg a közlekedés is.
6: Hát a hajózás kapcsán most ismét reneszánszát éli, tehát annak idején is hajóval közelítették meg ezeket a szigeteket, most meg kifejezetten lehet akár a görög szigetek között is hajóutakra menni, úgyhogy átérezhetjük a Habsburg korabeli eleganciát, jó, nem olyan jelleggel, de 21. századi módra.
3: Nem, egy-egy gyorsabb azért.
4: Na tehát, viszont, hogy... igen, viszont, hogyha nem gőzhajóval akarunk Korfuig jutni, hanem például a horvát tengerpartra autóval, akkor már is bepattanhatunk ugye a BMW-nkbe, és muhatom mi a
5: bepattanhatok. Megfogtál.
4: Szóval a vendégünk Muhari Tomi, a Budapest Motors Kft. BMW üzletág vezetője. Szia, jó nagyon reggelt. Jó, hogy itt vagy megint. Szóval, hogyha mondjuk életszerűen ugye most az történik, hogy mindenki bevágja a csomagtartóba a családot, és elindul Horvátországba.
5: Így történik, és valóban most már nem tart napokig, hetekig, hónapokig, mint annak idején, vagy a vasútra felültek, vagy hintóval közlekedtek a földrészen belül akár, hogyha nem volt megfelelő vasútvonal, hanem beülünk az autóba, és néhány óra alatt odaérünk, ahova szeretnénk. Egyébként picit utána néztem, ugyanis én már voltam elektromos autóval Horvátországban nyaralni, körülbelül 4 évvel ezelőtt, és ezt a körülbelül 700 kilométeres hatótávot, vagy távolságot 3 darab töltéssel úsztuk meg. De a megúszás az annyira kellemes volt, hogy mondjuk egy 20 perces pihenőt jelentett, amikor
4: bedobsz egy csevapot addig.
5: Így van. És most reggel megnéztem, hogy az új elektromos autónkkal, aminek ugye akár már 8500 kilométer is lehet a hatótávolsága, itt 2 darab 20 perces töltést írt az applikációnk, amit ugye teljesen előre bármikor a kávészogatásom mellett otthon meg tudok tervezni, ráküldöm az autóra, és már mehetek is.
3: Tehát akkor ne legyünk egyébként stresszben, meg megmondom őszintén, hogy anyukámat elengedem mindig az elektromos autóval, az a pánik. De nem Horvátországba megy, Siófoki. Az az őrjöngés.
4: És már hív, nem?
3: Le fog merülni, de nem megy a töltő, nem megy az applikáció. Mondom, hívd a Muharit, úgyhogy az szokott történni, hogy a Tomi telefonjával töltjük anyám autóját, mondom, igen. Majd odaadom a 850-et, tehát, hogy...
4: Hát azért nem tudom, hogy ez egy jó, a többieknek, ugye a kedves hallgatóknak ajánlhatjuk esetleg, Tomi, hogy ha baj van, akkor
5: egész
4: hívd a Muharit.
5: Egész nyugodtan.
4: Telefonszám 0630-558-60.
3: Ja. De hogy ezek szerint ugye azért ez egy tervezést igényel az elektronikus. elektromos autó, vagy simán el tudsz indulni, és aztán majd adja magát a helyzet?
5: Simán el tudsz indulni, ugyanis főleg az autópályák mentén azért ezek a nagy teljesítményű töltők, hipergyors töltők azért most már szinte minden benzinkúton bevásárlás, hogy éttermi egység mellett ott vannak, tehát azért erre készülnek, hiszen pontosan tudják a szolgáltatók, hogy amikor valaki elektromos autóval utazik, és egyre többen, akkor úgy fogja megtervezni az útvonalat, hogy ott fog megállni ebédelni, vagy elmenni mosdóba, vagy bármi hasonló, ahol éppen tud 10 percig tölteni. És ugye ezek a nagy teljesítményű töltő, például az új autóinknál is 10 perc alatt akár már 372 kilométert beletöltenek az autóba. Tehát ezzel igazán lazán el lehet indulni, és nem kell gondolkodni azon, hogy mennyi időt
3: és
5: vesz
3: akkor,
5: igénybe.
3: És akkor már meg akarlak fogni,
5: igen,
3: hogy ez a kérdésem, hogy mondjuk tegyünk kicsit föl egy iX3-ast most.
5: Igen.
3: Jó, annak mondjuk az új iX3-as, az körülbelül majdnem 1000 kilométert ír ki, nem?
5: Hogy annyit... van olyan üzemmód, amikor mindent lekapcsolunk, és akkor elmegy mondjuk 1000
4: kilométert. Lékkondi nélkül, melyik Horvátországban.
3: Ez a kérdésem, tehát ugye, amikor kiírja azt, hogy föltöltöm az autót, nekem egy pici elektromos minim van, föltöltöm, mint kiírja 276 kilométer. De amikor egy nagy gázfröccsöt adok, akkor hirtelen leugrik 6 kilométert, bekapcsolom a klímát, még leugrik 8-at. Tehát ugye valóságban az a 276 az nem annyi. Tehát ugye amikor én elindulok, mi az, amire figyeljek az elektromos iX3-as BMW-vel, ha azzal indulok, hogy mit kapcsoljak be, hogy vezessem, a tempomatra állítsam be, hogy ne változzon a sebesség, hogy mikre kell figyelni.
5: Ami fantasztikus.
3: Megfogtam.
5: Kicsit izgultam a kérdés miatt, de azért igyekszem helytállni. Az új generáció a Bajor gyártónál teljesen más, teljesen új technológiát hozott, ami azt jelenti, hogy 20-30%-kal hatékonyabb minden. 20-30%-kal nagyobb a hatótáv, tehát most már 800 és 1000 kilométer közötti VLTP, akár elérhető VLTP hatótávokról beszélünk, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk nagyon pesszimista vagyok, és azt mondom, hogy oké, mindent használok, a klímát is kényelmesen, mert miért ne használnám, én mindig így használom az elektromos autókat, és megyek normális tempóval 130-al az autópályán, hiszen annyival lehet menni, akkor azért, ha mindent figyelembe veszek, szembeszélés van, és 600 kilométert elmegy az autó, szerintem az nagyon kényelmes, és nem kell tojáshéjon lépkedve megközelíteni ezt a dolgot.
3: Szóval nyugodtan induljunk akár. Nem fogtam meg. Nyugodtan induljunk akár. Nóri, nálatok az ibusszal lehet utazni? Van utatok akár Horvátországba, Szlovéniába?
6: Persze, vannak persze. Ilyen? Hát mindenhova. Nem csak a környező országokba, a világ összes országába, de itt a közeli úti célokra is egyéni szállásfoglalással, tehát tudunk szállodát is, apartmant is, bármit.
3: Tehát, hogyha valaki kedvet Sziszi kap
4: nyomában.
3: Meg egyáltalán a monarchiát bejárni, igen. És azt mondja, hogy hát megnézném Triest, megnézném a valamikori Fiumét, akkor ezeket mind-mind egy ibusz úttal meg tudja
6: persze,
3: szervezni.
6: Persze, kollégák segítenek egyrészt az útvonal megtervezésében is, másrészt pedig a szállásokat lefoglalják. Programokat ajánlanak, úgyhogy semmire nincs gondja, csak hogy a autóját feltöltse, hogyha autóval megy a BMW-jén.
5: Tehát ha én autóval szeretnék menni, akkor is tudtok segíteni szállást foglalni és programot szervezni.
6: Persze, abszolút, szuper. És akkor ezzel nem kell törődni.
3: Hát keres hallgatók, nem tudtuk megfogni se a Budapest motorbe.
4: Felkészülnek be. A smukkék.
3: Na, arra hajazunk.
4: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
6: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: A Célatúr támogatója a 30 éves Gödöllői Királyi Kastély.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
4: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240.000 forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Szilakultúrpercek,
3: és egy percig nem állunk meg, mert millió ügybe vagyunk, nem tudom, hogy emlékeztek-e, mi mindenképpen, hogy ugye két nappal ezelőtt itt volt velünk, ugye tegnap előtt a belvárosi antikvitás, akik mindenféle gyönyörű ékszereket mutattak be ugye a korból, de ugye azokat az igazi nagy gyémántokat, ugye nagyon ikonikus Erzsébet királynőnek, Sziszinek azok a gyémánt csillagok, ami így a hajában ezt többször lefestették, hát anyukám ezt ma nem éred
2: hát
3: el.
2: Hát ezt ma nem érjük, és ugye velük
3: toronyházat jól... veszel lánccal, annyiba kerül.
2: Jól meg is beszéltük velük, hogy ugye annak idején azért az ékszerek sokkal többet jelentettek, és tényleg ez egy státuszszimbólum volt, családi hátteret, vagyont, élethelyzetet kommunikáltak, tehát az ékszer az nagyon sok mindent elárult, ugye valakiről, úgyhogy most pedig Somfai Krisztinától és Somfai Mátyásról, a Smuk ékszer tulajdonosaitól szeretnénk megkérdezni, hogy ez hogy változott, és ma mit árul el rólunk az, hogy milyen ékszert viselünk.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
3: Hello.
4: Sziasztok! Kedves nézőket is!
3: Hallgatóink vannak, édes szívem.
2: De nézők is vannak,
4: ja, ott
2: hát
4: van, tudod, ott van. A háttérben. Bocsánat, látom, hogy már ez élő.
3: Megfogtál át. Kezdődik. Én már húzogatom a gyűröket az ujjámra.
2: Szóval mit mesélnek rólunk ma az ékszerek?
4: Egy státuszszimbólum, még mindig a karikagyűrű, és szerencsére ez meg is maradt még egyelőre, illetve az eljegyzési gyűrű. Erre még mindig a szokásos dolgot szokták mondani, hogy a férfinak a fizetésének a két havi fizetését kéne, hogy kitegye a gyűrűnek az értéke.
5: Én úgy tudtam, hogy három.
2: Na tessék!
4: Inflációval.
3: És bízunk benne, hogy kapitány úr fizetéséről beszélünk.
4: De ennek a miértje az izgalmasabb, az azt jelenti, hogy erre spórolni kell, és az az idő, amíg spórolunk rá, az alatt megerősödik ez a dolog, hogy valóban eljegyzés lesz az egészből, vagy nem.
2: És nagyon trükkös.
4: És ennek a kapcsán került a szóba.
3: Ilyenkor mindig eszembe jut Gábor Zsezsa, amikor azt mondja neki, és megkérdezték tőlem egy telefonban betelefonáló, hogy én el fogok válni, és hogy mit csináljak, visszaadjam a gyűrűt, és mondtam neki, add vissza a gyűrűt, de a követ tartsd meg. Ez így tökéletes. Nagyon szépek ezek a smuk ékszerek, de pont azt nézem, hogy ugye ahhoz képest, amilyen a régi ékszerek voltak, nehezek, sok kő, súlyos ékszerek voltak, most pont, hogy ezek a kifinomult, vékony, légies ékszerek a divat, ami nálatok van. Ezt mondhatjuk?
4: Ez abszolút így igaz. Ez a Grand Per aranyárnak köszönhető, mert hogy itt az elmúlt időszakban eléggé fölment az aranyára, és innentől fogva a súlyosokat sokkal nehezebb megfizetni, és inkább ezek az apróbb és többet mutató ékszereket próbálnak inkább használni.
2: És manapság mik a keresettebb dolgok? A személyre szabott egyedi ékszerek, vagy inkább ezek a klasszikus darabok?
3: Most átadom a feleségnek.
5: Nagyon rendesen kiváltam a sorom. Szerintem inkább a divatékszerek az, ami jobban megy, ami nagyon hasonlít a márkákhoz esetleg, tehát ez is egy fontos szempont. Minél vékonyabb, minél kifinomultabb, nem sok, teljesen az ellentétje annak, ami a régi korokban volt. Itt láttok például ezeket az ezüstékszereket, ezek kifejezetten csak azért hoztam, hogy ezüst, ez ugye teljesen megfizethető, ezeket alkalmakra szokták elvinni, de mindennapi viseletre nem hord.
3: Mert hogy pont azt nézem, ugye itt van egy ilyen nagyon szép gyűrű, amit néztünk majd a Facebookon, vagy akár a TikTok oldalunkon meg tudjátok nézni, ugye ez a Van Cleef & Arpels-nek, ugye ez az Alhambra kollekcióját imitálja, vagy tükrözi, és én több ékszer tervezőnél azt láttam, és azt figyeltem meg, hogy tényleg ilyen nagyon kifinomult, nagyon vékony, most fiataloknál is azt látom, hogy több vékony láncot hordanak, tehát nem egy nagy, hát jó, Lakatos Brandonnak van egy vastag aranylánca, olyat nem hordunk, de hogy tényleg ez lett a divat. Igen. És ezek elérhetőek nálatok minden üzletet.
5: Igen, és az is nagyon érdekes, hogy inkább a sárga arany az, ami most teret hódít, pedig eddig ugye a fehér arany volt a divat, hogy ez egy ilyen kifinomultabb stílus,
2: stílus, de egyre többen kedvelik.
5: Ilyenkor például ez a trendváltás minek köszönhető? Tehát, hogy mitől van az, hogy egyszer csak egyik évről a másikra változik a trend? Ez valamilyen, nem is tudom, alapanyaghoz kapcsolódik, átadom, vagy lobby, valamilyen PR akció, vagy valamilyen szervezetnek a lobbija?
4: Mai világban csak egy mondat van rá, az Instagram körülbelül.
5: Tényleg?
4: Így van. Hát a celebek mit kezdenek el hordani, és általában utána erre lesznek.
5: Hát azért ne arra, hogy még nem látom azt, hogy mindenki ezeket az elképesztő látványos fukszokat hordaná, amit a szilaszokhoz.
3: Jó, de ezek...
4: Utolérni azért nem egyszerű feladat.
3: De jó, de amit én hordok, egyébként megmondom őszintén, én nagyon csalok, tehát van rajtam eredeti, és utána egy hamis, tehát hogy például van, amelyik itt nem igazi, de ezt akkor tudod megcsinálni, ha ötvözött tudod, tehát hogyha van egy nagyon szép eredeti táskád, hát akkor simán egy kis copyinget is mellé dobhatsz. Úgyhogy ez ilyen.
5: Igen, de eleve például azért a férfiaknál sokkal kevésbé bátor az ékszerviselet, nem?
4: Abszolút, tehát az teljes mértékben nincs is nagyon férfi ékszerünk, illetve van még mindig ez a klasszikus pecsétgyűrű, meg a férfi lánc, nem a kutya lánc, de vannak férfi láncaink, meg egy-egy karkötő, meg még mindig az, amik ez a labbetétesnek hívják, amikor a tetejére mint egy rendszámtábla van, és akkor abba az bele jó. Lehet írni, így van. De ezen kívül nem haladt előre, mert utána jöttek ezek a kaucsukos ékszerek, ami úgy szintén légiesebb, kevesebb benne az arany, és akkor a karkötőt a kaucsuk biztosítja, és arra van különböző forma rátéve, de valahogy úgy ebben nem haladtunk előre.
3: Pedig már, én mint egy karácsonyfa úgy szoktam kinézni, de például én azért sokszor látok olyat férfi ékszereknél, van ez az úgynevezett teniszkarkötő, ez ugye ez csak kövekkel van, egy ilyen láncszerű teniszkarkötő, és az például fekete brilliánsokkal szokták a férfiak, én azt figyeltem meg, tehát ők úgy hordják, meg szeretik aranyból ezeket a karperetszerűen, aszték karperecet a férfiak, tehát azért nem van férfi viselet. Én egy kicsit ilyen modernebb vagyok, vagy merészebb vagyok, de rajta minden jól áll, ugye? Tehát ezzel is egy papagájos ipanemainkban, vagy egy Copacabanában is.
5: Igen, ez nagyon érdekes, mert ezt most mi is megfigyeltük, hogy a teniszkarkötő fekete cirkóniával, vagy gyémánttal nagyon nagy divat a fiatal fiúk körében. Igen. Is. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy mostanában nagyon sokat keresik a férfiak ezeket az ékszereket, ami számomra meglepő, de nagyon, nagyon jól mutat. És nem csak egyet, kettőt, hármat, tehát, hogy nagyon, ez egy teljesen új trend.
2: Nagyon
5: most.
2: Érdekes. Hát a monarchia idejében ugye úgy utaztak, hogy mindent vittek magukkal. Utazóládát, a gardróbszekrényt, evőeszközkészletet, porcelánt, ezüstöt, ékszert, mindent. Hát ma már ez nem igaz, de megkérdezzük azt is, hogy bútorban és porcelánban és tárgyakban egyébként mi minden történt ugye az elmúlt évtizedekben, úgyhogy Nagyházi Lőrinc Péter, a Nagyházi Aukciósház ügyvezetője a másik vendégünk, nagyon sok szeretettel köszöntünk.
0: Jó reggelt, üdvözlök én is.
3: Hello, hello.
2: Szóval itt a monarchia bútorairól és egy kicsit meg tárgyairól, tegnap ugye már porcelánról, zsolnairól, ajkakristály volt itt tegnap, nagyon érdekes, szóval például a bútorokban ott milyen trendek figyelhetőek meg.
0: Hát nyilván most, hogy itt a Habsburg családról beszélgetünk, akkor azért az minőségben nagyon magas, tehát túldíszített, nagy nevek, saját udvari beszállítóik voltak. Most itt pont a Cilla volt nálam, mikor voltál nálam?
3: Decemberben.
0: Hát decemberben is, de tavaly előtt is decemberben
3: igen,
0: is. Mindegy, volt nálunk egyszer egy ládika, amire most csak így felolvasnám a köveket, amivel ki volt ez díszítve. Ez egy díszláda. Nem találtuk nyomát, hogy konkrétan ki volt, de biztos, hogy Habsburg családi darab. Így a konkrét számokat csak egy kicsit megrökönyedjetek. 16 darab smaragdkő 12 karát, 35 darab kisebb smaragdkő 4,6 karát, 100 darab kerekcsiszolású gránátkő 13 karát és 52 darab igaz gyöngyszeme pótolt kő. És ez csak, ja, és az egész az egy körülbelül 11 kilós ezüst, aranyozott ezüst láda, amit Bachruch Antal, tehát ez egy császári udvari beszállító volt.
3: Magyar volt?
5: Magyar?
0: Igen.
3: Tehát akkor a császári udvarban magyar ékszerési szám.
0: Is, igen. Hát nyilván volt nekik saját oszták, de volt magyar is. A másik, amit akartam mutatni, szintén láttad tavaly decemberben is, de most májusi aukción is volt. Azért nem reklám, ne aggódjatok, mert eladtunk mindent. Úgyhogy ez már csak a múlt referenciája. De hogy online, amúgy ezeket bárki visszanézheti a katalógusainkban, és elég könnyen megtalálhatóak, ami ha nem is feltétlen a nyári nyaralás, de itt van ez a porcelánkészlet.
3: Igen, egy most a hallgatóknak mondom, egy fehér porcelán készlet, ami aranyozott széle van körbe, és ha jól tudom, akkor Ferenc József monogramja van rajta, ami azt jelenti, hogy az uralkodónak a készlete volt.
0: Hát igen, ezek... most azért az alapvetően, hogy rá van írva, nem feltétlen.
3: Nem tudjuk, hogy evette belőle.
0: Igen, de hogy ezt azért több minden alátámasztotta, hogy ez a budai udvari készletnek pár darabja. Tehát, hogy külön, most gondoltok bele, külön készlet volt arra, hogy amikor itt voltak Budán, akkor abból lettek. Ugyanígy megvoltak az úti készletek.
3: Akkor ők nem vitték magukkal.
2: Ők lehet, hogy mindenhol megvoltak az adott porcelán készlet.
0: Igen, illetve azért, ha belegondolunk most az utazóládákba, ugye most nyilván sajnos nem egy olyan minőségű, vagy olyan kivételes darab, mint mondjuk valószínűleg Habsburg családnak a utazóládái között voltak, hanem csak egy egyszerű nagypolgári utazóládánk volt most, és most az utazóláda alatt értsük azt, hogy egy korabeli bőrönt kvázi. Uh-huh. De hát, hogy azért az más minőség volt, mint most, nem egy ilyen vászonszatyor kvázi egy cipzára, hanem ebbe voltak válfák, állítva kellett tárolni, be voltak akasztva ruhák, volt külön cipőrekesz, ki volt bélelve, tehát az egésznek volt egy reprezentációja, még amikor fel is rakták a vonatra, vagy hajóra, vagy bárhova.
3: És négy szolga vittem egyébként, mert 300 kiló lehetett, mint egy kamadó grill.
0: Nem, mert sok volt nekik, ne aggódj, úgyhogy sokat fordultak ketten, de hogyha most ezt a fajta luxust egy mai párhuzamba akarnánk tenni, nem tudom, hogy emlékeztek-e, én csak azért emlékszek, mert volt benne nálunk vásárolni, egy azt hiszem szaudi sejk volt nálunk több mint 10 évén, 2015 környékén. És az átlag ember onnan értesülhetett mondjuk erről, hogy kim volt a hírekben, hogy megérkezett a magán gépével, ami nem egy ilyen kis 7-8 személyes G6-ocska volt, hanem egy rendes Boeing méretű óriás gép, és hát hozta magával a személyes tárgyait, mint például ott talán egy Ferrari-t hozott még így magával a személyzeten kívül, tehát körülbelül ezt a Habsburg időkbeli nyaralási utazást így kell elképzelni mondjuk egy mai szinten, csak akkor mondjuk a vonat volt a luxus, és ugyanúgy személyzettel és minden egyéb tárgyal.
3: És tőle mit akartam kérdezni, hogy például a bútorzatban egyszer voltam nálatok, és ott volt egy ilyen nagyon szép intarziás tabernákum, és akkor az volt ráírva, hogy Mária Terézia korabeli, vagy Mária Terézia tabernákum, hogy a bécsi bútorművészet a monarchiában más volt, mint ami Budapesten, vagy ugyanaz a stílus volt? Tehát volt átjárás a kettő között?
0: Nagyon nagy átjárás volt. Ugye azért az osztrák-magyar monarchia idején, azért a 19. század végén Magyarországnak azért az anyagi fénykora volt, ugye egészen az első világháborúig, ez talán is mondható, és a mesteremberek azért oda-vissza jártak, tehát nyilván a magyar nemesség próbálta hát egy kicsit, hogy mondjam, szépen inspirálta az osztrák udvari...
3: Influálta.
0: tárgyakat. Tehát, ha nem is konkrétan megjegyezés volt, de nagyon nagy stilális hasonlóság volt a kettő között, mert hát ugye, hiszen ez volt a régiónak, ugye az akkori országnak a non plus ultrája, az udvari bútor, vagy az udvari ékszerek akár, és nyilván, aki megtehette maga szintjén, arra hajazóval próbálta magát feltölteni a lakásokban, a ékszerekben, bármiben, hiszen ez egy státusztimulum volt, hogy én megtehetem, hogy olyan minőségű és olyan kvalitású tárgyakat veszek az életembe, rendezem be a lakásomat, amit mondjuk csak Bécsben látsz.
3: Most ugyanezt csináljuk, csak én a svéd stílus szeretem, és igenis berendezem svédeset. Egy gyors kérdés, bocsánat, mert már nagyon mindjárt takába raknak, nem tudod elkérdezni. Egy gyors kérdés, hogy lesz-e valamikor árverés, és ha lesz, akkor legalább megnézni, hogy milyen stílusú bútorok, hogy találkozhatunk-e a nagyháziba ilyenekkel?
0: Abszolút, minden évben van három árverésünk, most volt egy a tavaszi a nagy, össze lesz egy néprajz, hát ez nem feltétlen a Habsburg, ez egy magyar néprajz tematikai árverés, tehát nem a Habsburgi tárgyak, de karácsonykor szokott lenni majd megint, oda majd szerintem megint foglak várni egy ilyen kis bemutatóra. Most például milyen izgalmas dolog volt, nem is feltétlen Habsburg szintű ritkaság, de a Jászai Marinak volt például a saját ruhászekrénye otthonról, amit amúgy Tékendet csinált. Most Tékendinek a bútorgyárára, hogyha most mostában követitek a híreket, ugye volt egy ilyen híresebb szék ott egy nagy országházban a Duna mentén, hogy ugyanaz az ember csinálta azt a széket, meg ezt a szekrényt, ugyanabból a gyárból származik. Úgyhogy ilyen dolgok mindig előkerülnek, hála az égnek, nyilván ritkábban, de ugye a stilisztikával, meg a világgal azért egy 19. századi enteriőrrel nálunk mindig lehet találkozni, úgyhogy bármelyik mennyitóra eljöttek, ami nem kortás nyilván, akkor azért lehet ismerkedni.
2: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nekem már nem maradt az utolsó kérdés jogás. Nem teszem fel majd holnap.
3: Majd adáson kívül. Véget ért a móka már.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok köszönjük velünk. Drága hallgatók, köszönjük szépen, hogy robogtatok velünk itt 4 órán keresztül. Reméljük mindenki 4 órán keresztül. A történelemtől kezdve a gasztronómia, a kultúra, a tárgykultúra területein. Úgyhogy holnap folytatjuk. Holnap ugye utolsó nap lesz, az Osztrák-Magyar Monarchia nyomában kalandozunk, és Triest, úgyhogy olasz témák.
3: Nagyon várom a holnap, utána vége, anyukám, visszatérnek a szürke
2: hétköznapot. Várunk benneteket holnap is.
3: Puszi, szép napot mindenkinek.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsda övezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár. Az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most 1 hónapig ingyen.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
6: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
6: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot, akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
6: A reklám után

Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az aranyos völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére. Ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az aranyos völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gereben Zita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál záró napján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség. Hétvégére.

0: villamos közlekedik. A 3-as villamos az Ősz utca és a Nagykörösi út határút között, az 52-es villamos pedig a Jókai Mór utca, a határút és a határút között nem közlekedik járműhiba miatt. Pótlóbusz jár a határút és a Gubacsi út határút között, a 66-os autóbusz lehet ott a megfejtés. Kitartást minden villamoshozni vágyónak. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszosan a raszolgatásra kell készülni, ahogy már azt megszokhattuk. Az M0-as autóút csomópontjánál a 17-es kilométernél ráadásul még egy baleset is nehezíti a haladást, hogy csak egy sáv járható, mögötte 8-9 kilométer a torlódás jelenleg. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Itt a Sláger FM indul a Sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel, és a jó hír, hogy lehetséges, hogy a mai napon is valaki gazdagabb lesz egy páros belépővel. Egyre a legnagyobb budapesti nyári koncertek közül, mondom hamarosan a részleteket, Rihanna és az SOS nyitja ezt az órát.

egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és hogy kinézek a stúdió ablakából, látom azt, hogy a 17-es villamos sajnos összekoccant egy hárombetűs német márkájú autóval, és nem néz ki túl jól a helyzet, úgyhogy egészen biztosan még némi türelmet kérni fognak itt a villamoshozóktól, illetve az Alkotás utca, a Márvány utca kereszteződése környékén közlekedő autósoktól a helyszínelés idejére a szakemberek. Köszönjük szépen mindenkinek a türelmét és a kitartását. FM ráncok a szemem alatt, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olivia Dean arról énekelt nekünk, hogy milyen könnyen egyszer csak egy pillanat alatt szerelembe lehet esni. Ez volt tőle a So Easy. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Aztán szia, és a Give Me Love nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Brutális hőséggel indul a nap, úgyhogy a klímákat lassan maximumra lehet tekerni. Tetőzik a kánikula, a csúcshőmérséklet országosan 33 és 38 fok között alakul. Vételkörzetünkben is erre lehet számítani, de a déli határnál és az Alföldön a 39 fok sem lesz kizárt. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között eléri a kritikus, nagyon erős 7-es, 8-as szintet, úgyhogy a naptejet, szalmakalapot semmiképpen ne felejtsék otthon. Csapadéknak nyoma sem lesz a mai napon, aztán estére is alig hűl a levegő, úgyhogy trópusi éjszaka áll előttünk, vezessenek óvatosan, a meleg miatt romolhat a koncentráció is. Továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés az első kerületben, az Alkotás utcában, a Királyhágó utcánál mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni, a 17-es és a 61-es villamos terelve, a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti megállókat. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend, a Budafoki úton egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében, kifelé a Baranyai utcáig. Csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK és a kerékpárosok hajthatnak át, illetve be. Az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs és a 30-as Ócsa csomópont között történt egy baleset a 31-es kilométernél, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon több kilométeres torlódásra kell készülni, az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében történt egy baleset a 43-as kilométernél, csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres ott. Az arra szóló kocsisor hossza, kitartást mindenkinek. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, hogyha látnak, éreznek, tapasztalnak, szimatolnak, hallanak bármit, előre is köszönjük.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Valóságos kulturális földrengést hozott Shakira és Burnaboy közös dal a Die Die, amelyben a latin pop és a nyugat-afrikai ritmusok keverednek. Ráadásul David Guetta produceri munkája is hozzájárult a sikerhez. Ez a forró lüktetés tökéletes felvezetés a mai sport estéhez is, ugyanis este 22 órakor sorsdöntő meccsekkel zárul a labdarúgó világbajnokság E csoportja. Egyszerre rajtól a feszültek ígérkező Ecuador, Németország és a Curacao Elefántcsontpart összecsapás, ahol a tét már egyenesen a továbbjutás, úgyhogy VB hangulatban hallgatjuk most a VB egyik hivatalos dalát, Shakira, Burnaboy és a Die.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Kulináris a jó életboltja. www.kulináris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
7: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben. Mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
11: Ki volt a híres igazságos magyar király a mesékben.
13: Király. Egy magyar királyról van szó.
11: Várj, mondd el az összes ABC-t.
14: Mátyás király.
11: Mátyás király.
14: Biztos?
11: Biztos.
14: Úgy van, hogy igen. Mátyás az igazságos?
11: Igen.
14: Hát nagyon jók vagytok. Hát ott van.
11: Ott is van.
14: Hát ott is van.
11: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
16: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Letartóztatták Busz Balást, az NKA volt alelnökét. Szolidaritási akciót indított az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés miatt. A kormány tud csak segíteni a dunakeszi jármű javító helyzetén. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik a nemzeti kulturális alap támogatásainak ügyében indított nyomozás során. A párt közleményében hangsúlyozta, hogy a korábbi kormány jelentős forrásokat biztosított a magyar kultúra számára, és a kulturális élet szereplői elismerést érdemelnek. A Fidesz úgy véli, a hatóságok politikai utasításra járnak el, amikor korábbi kormányzati tisztségviselőket vonnak eljárás alá, ezért kiáll az érintettek mellett. A NAV a héten 6 embert vett őrizetbe az NKA több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának ügyében folyó büntető eljárás során. Köztük van a fideszes Bús Balázs, az NKA volt alelnöke és Óbuda volt polgármestere, akinek a letartóztatását ma 30 napra elrendelte a bíróság. A nyomozásban korábban házkutatásokat és adatlefoglalásokat hajtottak végre, valamint számos tanút kihallgattak. Szolidaritási akciót indított az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A szervezet közlése szerint a 1353-as adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. Az éjszakai 7-es erősséget meghaladó földrengés súlyos károkat okozott Caracasban és környékén. A rengéseket több mint 20 utórengés követte. A katasztrófának eddig 32 halálos áldozata van, a sérültek száma pedig meghaladja a 700-at. A szakemberek szerint a károsultak száma akár több tízezerre is emelkedhet. Gyors kormányzati beavatkozásra lehet szükség a Dunakeszi járműjavító helyzetének rendezése érdekében, miután a korábbi egyiptomi vasúti megrendelés teljesítése súlyos pénzügyi problémákba ütközött. A több mint 1300 vasúti kocsira szóló projektet eredetileg a Ganz Mávag International és a Dunakeszi üzem végezte volna, azonban a vállalatok nehéz helyzetbe kerültek, egyikük felszámolás alá került. Információk szerint a kormány azt mérlegeli, hogyan lehetne folytatni a szállításokat Egyiptom felé, mert a projekt leállása még nagyobb veszteségeket okozna. Szakértői beslések szerint az államnak így is több 10 milliárd forintos veszteséggel kell számolnia, ugyanakkor a teljes kudarc akár több 100 milliárd forintos kárt is eredményezhetne. Repülőgép zajmérő állomás kezdte meg működését Zuglóban. A Budapest Airport ZRT szakemberei június 18-án helyezték üzembe a Pétervárad utcában azt a mérőberendezést, amely folyamatosan monitorozza a környezeti zajhatásokat, köztük a repülési műveletek zaját. Zuglóban eddig nem működött ilyen állomás, a legközelebbi mérőpont Kőbányán a Fehér úton volt. A berendezés azért fontos, mert a repülőgép zajjal kapcsolatos önkormányzati fellépéshez ezentúl helyben mért, objektív adatok is rendelkezésre állnak. Júliusban átmenetileg nem fogad betegeket a kispesti tüdőgondozó és tüdőszűrő, írja az ittlakunk.hu. A rendelés július 6-a és 17-e között szünetel, mert a felújítás olyan szakaszhoz érkezik, amelyet orvosszakmai okokból már nem lehet folyamatos betegellátás mellett elvégezni. A munkák során többek között fontos csővezetékeket cserélnek, és a nagyobb terek festése is megkezdődik. Szükség esetén mellkasi röntgenfelvételt házi orvosi beutalóval a központi radiológián készítenek. Még hosszú napokig ki kell bírnunk a kánikulát. A sok napsütés mellett ma is 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, ezen a gyenge szél sem segít majd. Estére nagyjából 26 fokig hűl le a levegő. Holnap alig lesznek felhők az égen, a szél néha feltámadhat, a hőmérséklet pedig 38 fokig emelkedik.
18: Baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a belső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a 4. kerületben, a Váci úton befelé a Vizafogó utcánál, és továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés az 1. kerületben, az Alkotás utcában, a Királyhága utcánál sávlezárásra és torlódásra kell készülni, ott villamos koccant egy autóval. A 274-es autóbusz nem közlekedik járműhiba miatt, úgyhogy azzal se tervezzünk utazni, illetve az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs és a 30-as Ócsa csomópont között történt egy baleset a 31-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon több kilométeres torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen is, szokás szerint Tata és Biatorbágy között szakaszosan a raszolgatásra kell készülni. Az M0-as autóút csomópontjánál a 17-es kilométernél ráadásul egy baleset is

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Figyelem, változik a közlekedés Budán. Szombattól július 12-ig pályakarbantartás miatt leállnak a villamosok az Alkotás utcában és a Villányi úton. A 17-es villamos a Krisztina kör úton átjár majd. A 61-es pedig rövidített útvonalon csak Hűvös Völgy és a Szél Kálmán tér között közlekedik. A kieső szakaszon a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között a 61-es jelzésű pótlóbusszal lehet közlekedni. Alternatívaként a 139-es, a 140-es buszokat, vagy észak-dél irányba a 19-es és a 41-es villamosokat érdemes választani tömegközlekedésileg. Krisztrával

Itt a Sláger FM-en, ez volt Lina Meyer Landrut és a Satellite, ami után már is megyünk tovább, és érkezik Madison Beer, illetve a Bittersweet, a legfrissebb időjárás és közlekedési info.

0: Tisztelt körzetünkben harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-39 fok között alakul gyenge déli széllel, az éjszakai órákban a levegő 22-23 fokig süllyed, aztán a késő esti órákban az időjárás kedvezni fog a szabadtéri meccs nézésnek, úgyhogy aki szeretné nézni az Ecuador-Németország vagy a Curacao Elephant Csontpart meccset, annak ez mindenképpen egy jó hír, de egyébként szalmakalap, naptej és védőital, ez nagyon fontos egész nap. Baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a belső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a negyedik kerületben, a Váci úton befelé a Vizafogó utcánál, és továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés az első kerületben, az Alkotás utcában, a Királyhága utcánál sávlezárásra és torlódásra kell készülni, ott villamos koccant egy autóval. A 274-es autóbusz nem közlekedik járműhiba miatt, úgyhogy azzal se tervezzünk utazni, illetve az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs és a 30-as Ócsa csomópont között történt egy baleset a 31-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon több kilométeres torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen is, szokás szerint Tata és Biatorbágy között szakaszosan a raszolgatásra kell készülni. Az M0-as autóút csomópontjánál a 17-es kilométernél ráadásul egy baleset is bonyolítja a helyzetet, ott csak egy sáv járható, mögötte 8-9 kilométeres torlódás alakult ki.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. 2004-ből szólt most a svéd elektronikus zene mestere Erik Pritz, és ez az a dal, ami annak idején hetekig kibérelte a slágerlisták első helyét. A Columbi titka az a zseniálisan lüktető house-osított hangminta, amit Steve Winwood 80-as évekbeli slágeréből emelt át Erik Pritz. No, meg persze az a legendás aerobikos videoklip, amitől annak idején garantáltam mindenkinek megjött a kedve a mozgáshoz, és ami annak idején az MTV korszak egyik legmeghatározott vizuális élménye lett. Ez volt tehát Erik Pritz és a Columbi. Aztán most a Pointer Sisters 1982-es lágerével folytatjuk, ezt tőlük az I'm So Excited.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokatás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal.
6: Ne maradj le!
7: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
8: hajhullás. Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
10: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
11: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
12: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
13: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére. Ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszan Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gereben Zita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál záró napján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
1: Műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a belső sávban óvatosan közlekedjünk arra. Ma napközben elektromos közműépítés miatt a 10. kerületben, a Szacsvai közben, a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad a Kép utcában, a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani. Az M1-es autópályán erős a forgalom Budapest felé Tata és Biatorbágy között szakaszosan a raszolgatásra készüljön mindenki. Az M0-as autóút csomópontján a 17-es kilométernél ráadásul egy baleset is bolondítja a haladást, nehezíti azt, hogy csak egy sáv járható, mögötte 8-9 kilométeres a torlódás jelenleg. Az M5-ös autópályán Lajosmizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot a 73-as és a 75-ös kilométerek között. Lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, ott a torlódás 2-3 kilométeren keresztül zajlik. 06-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedés info is. Segítsenek nekünk segíteni. Előre is köszönjük!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kívánok mindenkinek, és az Evithez jó étvágyat kívánok, és most már elmondhatom, hogy van nálam 2 darab belépő a mai One Republic budapesti koncertre, és délután el fogjuk játszani, úgyhogy nagyon érdemes figyelni minket. Jekkel Dániel vagyok, Oliver Szenitvodó.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a MÁV-nál pedig a hőség riadó miatt ingyen vízosztás történik. A legmelegebb órákban délelőtt 10 és délután 17 óra között Budapesten, illetve a környéken a készlet erejéig palackozott vizet kapnak az utasok a nagyobb állomásokon, és több helyen párakapukat is kihelyeznek. A vasúttársaság mondta, hogy a balatoni vonatokon is, már ma is, illetve holnap is kiemelkedő forgalom várható, a hétvégi roham előtt pedig érdemes előre megváltani a jegyeket. Azt tanácsolják, hogy aki tehet, inkább a hűvösebb reggeli órákban induljon útnak, és senki ne felejtsen el ivóvizet vinni magával, annak ellenére, hogy ők azért gondoskodnak erről a készletereik. Menjünk tovább, érkezik a Magna Cum Laude, és egy erőt.

0: legnagyobb slágerek között Terica Gorniak és a One and Only szólt. Aztán menjünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infók, majd Adél és az Oh My God nyitja a következő zenei szakaszt. Brutális kánikulaton volt a mai napon, és délutára sem enyhül a hőség. 33 és 38 fok közötti csúcsértékekre kell készülni, sőt, délen a 39 fokot is elnyalogathatják a hőmérő higanyszálai. Az ország egész területén, Budapest, illetve Veszprém környékén is harmadfokú a hőségriasztás, az UV-sugárzás a délutáni órákban is kritikus szinten alakul, úgyhogy a tűző napot mindenképpen érdemes messziről elkerülni, csapadékra nem kell számítanunk a mai napon. És a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a belső sávban óvatosan közlekedjünk arra. Ma napközben elektromos közműépítés miatt a 10. kerületben, a Szacsvai közben, a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Gép utcában, a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani. Az M1-es autópályán erős a forgalom Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszosan arra szolgatásra készüljön mindenki. Az M0-as autóút csomópontjánál a 17-es kilométernél ráadásul egy baleset is bolondítja a haladást, nehezíti azt, hogy csak egy sáv járható, mögötte 8-9 kilométeres a torlódás jelenleg. Az M5-ös autópályán Lajosmizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot a 73-as és a 75-ös kilométerek között. Lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, ott a torlódás 2-3 kilométeren keresztül zajlik. 06-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infó is. Segítsenek nekünk segíteni, előre is köszönjük!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger

0: Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Safi Ellis, Baxter és Murder on the Dance Floor után érkezzen minden idők legfiatalabb Elvis Presley imitátora, akinek neve Bruno Mars, és egyébként ő az, aki egy hollywoodi mozifilmben is feltűnt már ebben a szerepben, fiatal Elvis Presley imitátorként. A Bruno becenevet egyébként az édesapjától kapta, a híres birkózó Bruno Sammartino után, mert kisfiúként pont olyan kis vaskos alkatú volt, mint az említett birkózó, tehetsége tehát nem a semmiből jött, a vérében van a show, ezt meg is mutatja nekünk most. Prozéval közösen érkezik tőle az APT.
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió.
6: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tó partján. www.hotelnautis.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Legyen tánc! Egyéli gyál a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Elfogadták a józsefvárosi Airbnb szabályozás új koncepcióját. Súlyos visszaélések miatt nyomoznak a Magyar Színházban. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elfogadta a Józsefvárosi képviselőtestület a rövidtávú lakáskiadás új szabályozási koncepcióját. A tervek szerint a jövőben három szinten, kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten korlátoznák az Airbnb szálláshelyek számát. Kerületi szinten 3,5%-os felső határt vezetnének be, még a Palota negyedben és a Corvin negyedben legfeljebb 5% lehetne az ilyen lakások aránya. A társasházakban az összes lakóterület legfeljebb 20%-át használhatnák rövidtávú szálláskiadásra. Új Airbnb csak a társasház hozzájárulásával nyílhatna, és a lakóközösség később is kezdeményezheti egy problémás szálláshely működésének megszüntetését. A részletszabályokat várhatóan októberben fogadják el, az új rendszer pedig 2027. januárjától léphet hatályba. Súlyos visszaéléseket állapított meg egy minisztériumi vizsgálat a Magyar Színház korábbi működésével kapcsolatban, közölte az intézmény vezetése. A csaknem 100 oldalas jelentés alapján 2024 nyarán költségvetési csalás, a számvitel rendjének megsértése és hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tettek. A NAV jelenleg is nyomoz a korábbi, Zalán János vezette időszak gazdálkodásával összefüggésben, és a kihallgatások már megkezdődtek. A jelenlegi vezetés hangsúlyozta, hogy a vizsgálat nem az ő működésüket érinti, mivel 2023. februárjában vették át a színház irányítását. Közlésük szerint az elmúlt két évben közel 500 milliárd forint értékű felújítást hajtottak végre, nagyrészt saját forrásból. Az ügyben Zalán János is megszólalt, és többek között Eperjes Károly ellen is feljelentést helyezett kilátásba, aki szerinte havi 1,5 millió forintos tanácsadói díjat kért tőle, majd a visszautasítást követően több tanú előtt megfenyegette. A színház vezetése szerint a történtek teljes körű tisztázása a hatóságok feladata. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A V4 Fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Lezárultak az idei tavaszi odú ellenőrzések a főváros zöld területein. A Főkert és a Magyar Madártani Egyesület szakemberei összesen 955 mesterséges madárodút vizsgáltak meg Budapest 18 helyszínén. Az ellenőrzések során 338 odúban találtak bizonyított költést, ami csaknem megegyezik a tavalyi eredménnyel. A legnépszerűbb helyszín ismét a Feneketlen tó volt, ahol az odú 90%-át foglalták el a madarak. A legtöbb költőpár idén is széncinege volt, de mezei verebek, seregélyek, csúszkák és kékcinegék is szép számban neveltek fiókákat. Az odukat nem csak madarak használják, pelék, mókusok, poszméhek, sőt időnként leveli békák is menedéket találnak bennük. Rekkenő hőség lesz délután is. Felhők és szél sem enyhíti a meleget, csapadék biztosan nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 35 fok körül alakul, késő estére 28 fokig hűl a levegő. Holnap sem enyhül a forróság, a sok napsütés mellett alig lesznek felhők az égen, a hőmérséklet már elérheti a 38 fokot.
14: És a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Szél-Kálmán tér között továbbra is pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Az M2-es vagy az M3-as metró igénybevételét javasolja a BKK. Baleset nehezíti a közlekedést a 3. kerületben, a Cecz János utcában, az Attila utcánál, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Bercsényi utca és a Cecz János közötti megállókat, illetve a Szentlélek tér felé a Cecz János köz, valamint Békásmegyer, Újmegyeri tér felé a Bercsényi utca megállót sem. Továbbra is helyszínelnek a 13. kerületben, a Lehel utcában, befelé a Robert Károly körútnál a belső sávban, a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé útszűkületre kell készülni, a 14-es villamos helyett a Lehel utca, Robert Károly körút és a Lehel tér metró megálló között pótlóbusz közlekedik óvatosan arra. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Már indul is az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és ebben az órában nagyon nagy az esély arra, hogy egy War Republic dal fel fog csendülni, és amikor ez megtörténik, akkor hívjanak harmadikként, ha szeretnének menni a mai budapesti War Republic koncertre.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és Budapesten a Papp László Sportarénában rendezvényt tartanak ma este, nem is akármilyet, a War Republic érkezik egyenesen Amerikából, hogy megörvendeztesse a budapesti közönséget. A War Republic előtt egyébként a Compact Disco fog fellépni, ő lesz az, aki hergeli a hangulatot, és a jó hír az, hogy itt van nálam egy páros belépő, amit a mostantól kezdve harmadik telefonáló játékosnak két helyes válaszért cserébe oda fogok adni. Kezdődjön hát a játék. 0-30-30-30-95-8, ezt érdemes hívni harmadikként.
1: Ez az óra nyerős lágere. Most telefonáljon!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek lehet, hogy egy páros belépőt fog jelenteni a One Republic mai budapesti koncertjére.
1: Sziasztok, a Gabi vagyok, és játszani szeretnék.
0: Gabi, szia Gabi. Milyen játékra jelentkeztél?
1: A One Republic.
0: One Republicra szeretnél a mai napon elmenni, jól értem?
1: Hát, ha lehet.
0: Hát ez csak rajtad múlik. Van két, szerintem egyébként nem olyan nehéz kérdésem, de azért előtte még teszek egy ilyen belépő kérdést. Mondd el nekem kérlek, hogy honnan telefonálsz, mivel telik a mai napod?
1: Hát alapvetően dolgozom, de Sóskútról telefonálok.
0: Sóskútról, és ott mit dolgozol?
1: Hát irodai asszisztens vagyok.
0: Irodai
1: kozmetikai
0: termékekkel kapcsolatosan, és ott az irodában minket hallgattok?
1: Igen.
0: Na, szuper. És hányan vagytok egyébként ott az irodában?
1: Hát most ketten.
0: Ketten, és akkor ott így levegőbe csaptatok, hogy na, elmegyünk ma a One Republic koncertre.
1: Hát, mondjuk én.
0: Mondjuk te. Szuper. Jó, figyelj, lesz egy kérdésem a Sláger FM-mel kapcsolatban, illetve egy a One Republic-kal kapcsolatban, mert tényleg azt szeretnénk, hogy igazi rajongók menjenek erre a koncertre. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy bizonyára hallottad ma reggel is a Sláger reggelben Kajdi, Cila, Csaba, illetve Mautner Zsófi voltak, és ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy Cila milyen nemzetiségű felmenőkkel rendelkezik, ezt tudod-e? Honnan van neki ez az arisztokrata vonal?
1: Francia.
0: Igen, francia. Ez az, nagyon jó vagy. És a következő kérdésem pedig, ami a One Republichoz kötődő, úgy hangzik, hogy hívják a zenekar frontemberét.
1: Ryan Tedder,
0: ez az. Megvan akkor a francia, illetve az, hogy Ryan Tedder, és megvan az is, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy mehetsz.
1: Ne.
0: De.
1: Úristen.
0: Vagy ne?
1: De. Mindenképpen.
0: Na, azért jó van akkor, hogy tényleg egyértelmű legyen, hogy mehetsz, és akkor mehettek szét, bulizhatjátok magatokat Ryan Tedderékre.
1: Úristen, de jó, köszönöm szépen.
0: Hát magadnak köszönöm, mert nagyon felkészültél. Próbáltál a megszorongatni kérdésekkel, de nem sikerült.
1: Hát, igyekeztem.
0: Hát nagyon örülök neki. Akkor ezek szerint jó helyre megy. Tudod-e, hogy kivel abszolút fogsz elmenni?
1: Hát, még nem. Vagy a lányommal, vagy a testvéremmel.
0: Csípitek így együtt One Republicékat?
1: Bármelyikükkel, igen.
0: Na, szuper, hát gratulálok neked. Pap László, Budapest Sport Arena, ma One Republic. És akkor te ott leszel.
1: Rendben, köszönöm szépen, de jó.
0: Hát nagyon szívesen, mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, és érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán a Coldplay és a BTS közösen. Jó szórakozást kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen!
0: Folytatódik a nyári kánikula, délután 33 és 38 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani vételkörzetünkben. A legmelegebb most is egyébként délen az Alföldön lesz. A tartós meleg miatt a harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van, és az UV-sugárzás is kitartóan erős, úgyhogy a déli, kora délutáni órákban érdemes az árnyékot választani a közvetlen napsütés helyett. Sokat süt majd a nap napközben, csapadékra nem kell számítani, és éjszaka sem hűl le drasztikusan. A levegő 22 fok környékén alakulnak a minimumok. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogy a hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal és megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékkal induljanak el. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Bicske között, helyenként csak araszolnak a járművek. Különösen Tata és Szárliget között egy jó 25 kilométeres szakaszon megtorpan a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot, a 73-as és a 75-ös kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, a torlódás 2-3 kilométeres. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomópontnál a műszaki rendszer karbantartását végzik, a 31-es kilométernél a belső sávot kell választani, 2-3 kilométeres ott az arra szóló kocsisor, és a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módusol vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszületnek.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, ilyen volt az előzőekben a The Course, tőlük a Breathless-t hallgattuk, aztán megyünk tovább, érkezik a New Level Empire, akinek története valójában egy underground elektronikus zenei produceri projektként indult. Nyúl a hazai DJ legenda, és Krajcár Péter billentyűs eredetileg csak egy klubhimnuszt akartak összehozni, de a hangszeres és az énekes vonal annyira jól egymásra talált, hogy gyorsan teljes értékű zenekarrá alakultak, ráadásul ők voltak az elsők itthon, akik a modern EDM, vagyis az elektronikus tánczene lüktetését ilyen profin, kompromisszumok nélkül átültették a mainstream magyar popzenébe. Jöjjön most tőlük Denizzel közösen a Valahol itt a Sláger FM-en egy picivel 2 óra előtt.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére. Ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gerebenzita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál zárónapján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
1: Erős a forgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Bicske között, helyenként csak araszolnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpa meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Lényegesen hosszabb menetidőre kell készülni az arra közlekedőknek, aki teheti, még időben válaszol másik útvonalat. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja a külső sávot, ott a torlódás 6-7 kilométeres, aki teheti, a 67-es jelű Lajosmizse és a 81-es jelű Kecskemét északi elkerülő csomópontok között az 5-ös főúton kerüljön. Az M30-as autópályán az M3-as felé Nyéklátháza térségében egy személyautó a korlátot átszakítva árokba hajtott a 13-as kilométernél, ezért zárták le a külső sávot, ezt Eriktől tudom, és Alex küldte, hogy a 31-es főúton Szent Márton káta és Nagykáta között két autó ütközött össze, a 60-as kilométer közelében, ezért csak a fél útpálya járható, és a rendőrség is kint van, még köszönjük szépen!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és azért érdemes ebben az órában is velünk tartani, mert a legnagyobb slágerek között a nyár legnagyobb koncertjeire nálunk lehet páros belépőket nyerni. Taylor Swift és az Apple-t indítja ezt az órát.
2: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Holnap indul Veszprém egyik legkedvesebb hagyománya, a 33. Kabóczi Ádé családi fesztivál. A hétvégén Boróka királynő mesebeli birodalommá változtatja a Bábszínház parkját, és a szerelem szigetet a péntek esti óriásbábos felvonulás és a Lóci játszik koncert után. Szombaton és vasárnap bőséges programkínálat várja a családokat. Babaszínházi előadások, koncertek, tematikus játékterek, szombat este 8-kor pedig a legendás lámpásos éjszakai kalantúra. Hogyha minőségi kikapcsolódást keresnek az egész családdal, akkor irány Veszprém, a Kabócádi családi fesztivál vár mindenkit tágra nyílt kapukkal, én pedig Bon Jovival. Tőle jön most a You Give Love a Bad Name.

0: Itt a Sláger FM, ez volt Peter Björn és a Young Folks, ami után már is megyünk tovább. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infok, majd Lady Gaga és a The Dead Dance már nyitja is a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Vételkörzetünkben továbbra is folytatódik a nyári kánikula, délután 33 és 38 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. A legmelegebb az alföldi tájakon lesznek, illetve a déli határvidéken is. A tartós hőség miatt a harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van vételkörzetünk teljes területére. Napközben zavartalan napos idő várható, csapadékra nincs esély. Az UV-sugárzás viszont délután eléri a kritikus szintet, aztán éjszaka füllett trópusi időre készülhetünk, a hőmérséklet 22 fok körül alakul. Figyeljenek a fokozott folyadékpótlásra és a nap elleni védelemre. Erős a forgalom továbbra is az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között helyenként csak araszolnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpa meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Lényegesen hosszabb menetidőre kell készülni az arra közlekedőknek, aki teheti, még időben válaszol másik útvonalat. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, ott a torlódás 6-7 kilométeres, aki teheti, a 67-es jelű Lajosmizse és a 81-es jelű Kecskemét északi elkerülő csomópontok között az 5-ös főúton kerüljön. Az M30-as autópályán az M3-as felé Nyéklátházat térségében egy személyautó a korlátot átszakítva árokba hajtott a 13-as kilométernél, ezért zárták le a külső sávot, ezt Eriktől tudom, és Alex küldte, hogy a 31-es főúton Szent Mártonkáta és Nagykáta között két autó ütközött össze a 60-as kilométer közelében, ezért csak a fél útpálya járható, és a rendőrség is kint van, még köszönjük szépen!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Nyári sláger, Let the Sunshine In, ez szólt a Milk and Sugar előadásában, aztán folytatjuk egy klasszikus rock-pop dallal, pop-rock, mindenki eldönti magának, Michael Jackson, Beat It című dala érkezik, a világhírű gitárszólót hozzá, Eddie Van Halen játszotta fel, ráadásul teljesen ingyen, a rock legenda szívességből ugrott be a stúdióba, és mindössze két take, vagyis két próbálkozás alatt zseniálisat alkotott a felvétel, ráadásul annyira hangos volt, hogy a legenda szerint a stúdió egyik monitor hangfala szó szerint kigyulladt a gitárszóló rögzítése közben. Nem csoda, hogy a dal végül örökre lebontotta a határokat a pop és a rock zene között. Jöjjön Michael Jackson és a zseniális Beat It, itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Több százezer néző. 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
8: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
9: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum. Egy helyszín. Egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
10: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
11: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
12: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Amúgy a körmös, az amúgy nem tudom, hogy mi jön neki körmöshöz, mert a körmünket rárakják a körmükre. Tehát, hogy egy ilyen műkörmöt ráraknak a saját körmükre,
15: igen,
14: hogy aztán menőznek, hogy mekkora a körmöd.
15: És annak sem értelme.
14: És annak sem értelme, mert alapból akkorára tud nőni a körmöd, pontosan, hogy karmok legyenek.
15: Tök igazad van.
14: Szóval, hogy minek kell fölvenni mindig műkörmöt.
12: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Kormányrendelet született a hőségriadó alatti védelmi tevékenységek összehangolására. A szaktárca szerint hatékonyan működik a vörös kód rendszere a hőségriadó alatt. Hétvégén módosul a 23-as és a 24-es villamos útvonala Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hőségriadó miatt, mely szerint szombat hajnaltól harmadfokú vörös riasztás lép életbe, a kormány kormányrendeletet fogadott el a védelmi tevékenységek összehangolására, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt bejárást tartott az Uzsoki utcai kórházban. A védekezés vezetését a kormányfő látja el, a koordinációt pedig a védelmi igazgatási hivatal végzi. A munkát a honvédelmi, belügyi, egészségügyi, közlekedési és gazdasági miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó támogatja. A bejáráson elhangzott, hogy az Uzsoki kórház volt az első intézmény, ahol a Tisza kormány döntése alapján befejeződött a folyadékhűtők cseréje több mint 130 millió forintos beruházással. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított vörös kód protokoll. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt. A tárca 81 intézményt vizsgált át, a legveszélyeztetettebb helyekre klímákat és ventilátorokat szereztek be, ezek nagy része már működik. Kiemelt figyelmet kap a vízellátás is, 28 intézményt folyamatosan monitoroznak. A vörös kódot minden érintett szolgáltató megkapta, az utcai szociális munkások ivóvízzel és elhelyezéssel segítik a rászorulókat. A gyermekvédelmi intézmények klimatizáltsága országosan 95%-os. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeztek. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már ma is kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidőszak. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatal által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntetőeljárás miatt. Merkeli Béla a rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatáshoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Villamos pályakarbantartás miatt szombaton és vasárnap módosul a 23-as és a 24-es villamos közlekedése. A járatok csak a Nagyvárad térig járnak. A keleti pályaudvar és a Nagyvárad tér között 24-es jelzéssel pótlóbusz szállítja az utasokat. A karbantartást az Orci úton, a Kőris utcánál végzik, ezért van szükség az ideiglenes útvonal módosításra. Június 27-e és augusztus 9-e között különleges vetítés sorozattal tisztelek Bud Spencer előtt a Corvin mozi. Újra nagy vásznon láthatók a legendás páros Bud Spencer és Terence Hill legnépszerűbb filmjei. A Korda teremben hétvégenként hat ikonikus alkotást vetítenek, köztük a Különben dűbe jövünk, a Kincs, ami nincs, a Bűnvadászok és a Nincs 2-4 nélkül című filmeket. Holnap igazi nyári strandolós időjéig érkezik, szinte mindenhol derült napos idő lesz, csak térségünkben képződhet kevés gomoly felhő, de eső sehol sem várható. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, hajnalban sem fogunk fázni, akkor 14-21 fok lesz, pénteken napközben a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
17: Baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Monostori út előtt, egy sávjárható torlódásra kell ott készülni. A 31-es főúton Szent Mártonkáta és Nagykáta között két autó ütközött össze, a 60-as kilométer közelében félpályás lezárás mellett vizsgálja a rendőrség a baleset körülményeit. Az M30-as autópályán az M3-as felé vezető oldalon Nyéklátháza térségében egy személyautó a korlátot átszakítva árokba hajtott, a 13-as kilométernél a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja a külső sávot, ott a torlódás jelenleg 6-7 kilométeres, aki teheti, a 67-es jelű Lajos Mizse és a 81-es jelű Kecskemét északi elkerülő csomópontok között az 5-ös főúton kerüljön, legyen oly kedves. 0-30-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az örök közlekedési folyt is. Előre is köszönjük, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan. Itt leszünk ebben az órában, szomború újdonság ez lesz. A Homewrecker, Chapa Ronnal és a Good Luck Babe-bel pedig már mindenkinek sok szerencsét is kíván.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig.

Sláger FM-en ez volt Glenn Frey, és a The Heat is On, tehát a fűtés be van kapcsolva, valami ilyesmit jelenthet magyarul, és hát ez a helyzet, ahogy kinézek, kitekintek, azt látom, hogy abszolút beindította a fűtést a természet, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánunk. Székesfehérváron petíció indult a zöldebb és az élhető városért. A kezdeményezést Sándor Barbara környezetvédelmi tanácsnok indította el, a lakosok pedig aláírásukkal a zöld felületek fejlesztését, a víz megtartást, a fiatal fák védelmét és a belváros árnyékolását támogathatják. A cél az, hogy a szeptemberben munkáját megkezdő környezetvédelmi tanács minél határozottabban képviselhesse ezeket a szempontokat. A városfejlesztés során a petíció szerint a parkok és a fák megóvása közös egészségügyi és gazdasági érdek a forróbb nyarak idején. Hát szerintem ebben abszolút egyetértünk, hogy székesfehérváriaknak érdemes lehet ez a kezdeményezés mellé állni. Szambarral folytatjuk tőle most a Homebreaker-t indít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Tom Jones és a Sexbomb után érkezzenek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Ed Sheeran, és tőle a tavalyi kedvencünk a Sapphire nyitja a következő zenék sorát. Folytatódik a nyári kánikula, délután 33 és 38 fok közötti csúcsértékekre lehet számítani vételkörzetünkben. A legmelegebb most is egyébként délen az Alföldön lesz. A tartós meleg miatt a harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van, és az UV-sugárzás is kitartóan erős, úgyhogy a déli, kora délutáni órákban érdemes az árnyékot választani a közvetlen napsütés helyett. Sokat süt majd a nap napközben, csapadékra nem kell számítani, és éjszaka sem hűl le drasztikusan. A levegő 22 fok környékén alakulnak a minimumok. Baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé, a Monostori út előtt egy sávjáratot torlódásra kell készülni, ezt Laci is megerősítette.
1: Szentendrei út befelé a Monostori útnál egy sávra szűk, baleset miatt óriási a dugó. Remélem, hogy sikerült segíteni.
0: Az M5-ös a Röszke felé, Lajos Mizse és Kecskemét között továbbra is a szalagkorlátot javítják a 73-as és a 75-ös kilométerek között. Lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, a torlódásod 6-7 kilométeres, aki teheti, a 67-es jelű Lajos Mizse, és a 81-es jelű Kecskemét északi elkerülő csomópontok között az 5-ös főúton kerüljön. Az M30-as autópályán az M3-as felé vezető oldalon Nyéklátháza térségében egy személyautó a korlátot átszakítva árokba hajtott. A 13-as kilométernél a külső sávot lezárták, úgyhogy arrafele is óvatosan. A hőségriadó miatt a következő napokban érdemes fokozottan figyelni arra, hogy ha hosszabb útra megyünk, akkor ezt elegendő üzemanyaggal a tankban, illetve megfelelő mennyiségű folyadékkal, mert nem egyszerű a helyzet. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Bicske között, helyenként csak arra szolgatnak a járművek, különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon megtorpan a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes, úgyhogy lényegesen hosszabb menetidővel kalkuláljon minden arra közlekedő. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.
4: You

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, itt a pedig kis Katával, aki megérkezett. Szervusz, Kata, megkérdezem, hogy hogy bírod a meleget 13-adjára?
1: Ne kérdezz meg.
0: Megszoktad már?
1: Hadd mondjam el, hogy annyira jó belépni ide. Egyrészt miattad, másrészt a légkondi miatt.
0: Igen.
1: Talán ki, melyiknek örülök jobban.
0: Hát nyilván nekem, nem
1: nyilván
0: hiszem,
1: neked,
0: hogy ezt
1: bármilyen
0: kérdést felvetne, úgyhogy szuper, hát köszönöm szépen. Akkor viszont most kicsit nehezebb lesz, mert innentől kezdve viszont nélkülem kell itt helyt állnod, de azt gondolom, hogy nem lesz ebből a probléma, meg menni fog. Úgyhogy...
1: Majd megvigasztal a légkondi.
0: Van-e a farzsebetben belépőjegy, ezt mondd el még nekem.
1: Na, hogy van. Ráadásul nagyon szorít az idő, mert ugye vasárnap lesz a Gyurán-Gyurán koncert, és erre van egy páros belépőjegyem.
0: Hát
1: nagyon kíváncsi
0: fogsz.
1: Vagyok, hogy ki lesz nem a leggyorsabb, hanem a harmadik leggyorsabb.
0: Én Gabinak kijátszottam egy One Republic koncertet a mai koncertre, úgyhogy semmi sem lehetetlen. 0-30-30-30-9-8, ezt a számot érdemes hívni harmadikként, amikor elhangzik az óra. Nyerőslágere, Kis Kata pedig odaadja a farzsebében lévő páros Türen-Türen koncertjegyet.
1: Így van, pontosan így lesz.
0: Köszönöm, köszönjük szépen a mai figyelmet. Hétfőn találkozunk, addig is mindenkinek a legjobbakból kívánok nagyon sokat, viszont hallásra, ciao!
1: Laza hétvégét!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar,
3: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke.
7: A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
8: Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata.
9: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
10: Vitongo. Stresszre Vitongo.
11: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
13: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
14: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. Ittasan vezetett a halálos tótvázsonyi baleset okozója. Az alacsony vízállás a Balaton átúszást is átrendezi. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, hogy legalább 700 megawattal bővítsék a termelést, közölte Facebook videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Azt mondta, hogy az elmúlt években ugyan sokat fejlődött az ország megújuló energiaellátása, de ez nagyrészt napelemekről szólt. A szélenergia kapacitása kapitány szerint 2016 óta 330 megawattos szinten maradt. A pályázatot ugyancsak augusztus 31-én írják ki, de a tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez az energiahálózatot is fejleszteni kell, EU-s támogatással 1,5 milliárd eurót fordít erre a kormány. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. A Veszprémi járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a hétvégi 3 ember halálával végződő baleset okozásával gyanúsít a rendőrség. A Tótvázsonynál történt halálos baleset vétkes sofőrje ittas volt. A nyomozás szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben 2 ember a helyszínen életét vesztette, 3 utast kórházba szállítottak, közülük egy személy később szintén meghalt. A rendőrség a férfit őrizetbe vette, és 2-nél több ember halálát okozó ittas járművezetés büntette miatt indított eljárást. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatását, a döntés azonban még nem végleges. A Veszprém vármegyei ügyészi szervek bensőséges ünnepség keretében a modern magyar ügyészség megalakulásának évfordulója alkalmából több ügyésznek és igazságügyi dolgozónak adtak díjakat és kitüntetéseket. Varga Ferenc díjat kapott Gácsi Gabriella főügyészségi ügyész, még Magyar István díjjal ismerték el Padors Zita munkáját. A helyi ünnepségen további elismeréseket és főtanácsosi címet is átadtak. A Veszprémi járási ügyészség nyugdíjba vonult munkatársa Szabóné Molnár Gyöngyi szintén kitüntetésben részesült több évtizedes szolgálatáért. Egy veszprémi egyetemi kutatásból nőtt ki az a nemzetközi piacra készülő egészségügyi startup, amely új lehetőségeket kínál a tüdőrákos betegek kezelésében. A Pannon Egyetemről indult Chemonitor olyan vértesztet fejlesztett ki, amely már a kemoterápia korai szakaszában jelezheti, hogy a választott kezelés várhatóan hatásos lesz-e. A fejlesztés most új mérföldkőhöz érkezett, miután aláírták az első befektetői szerződést. A kutatók szerint a módszer akár 90-100%-os pontossággal segítheti az onkológusok döntését, csökkentve a felesleges kezelések számát. A projekt a Pannon Egyetem kutatócsoportjából indult, és célja, hogy egy nemzetközi szinten is versenyképes egészségügyi innovációvá váljon. A Balaton alacsony vízállása miatt rendkívüli intézkedésekkel készülnek a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. A Révfülöpi rajtnál a sekélyvíz nehezíti a motorcsónakok közlekedését, ezért egy ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállítás biztosítására. A szervezők szerint az átúszás távját és lebonyolítását a vízállás nem befolyásolja. A résztvevőknek ugyanakkor a déli part közelében, a megszokottnál hosszabb szakaszon kell majd gyalogolniuk a sekélyvízben. A tó átúszására készülőket ingyenes Bahart hajótranszfer és egy profi csomagmegőrző rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók. A gigantikus feladatot 2 autó és 4 motorcsónak végzi, több mint 30 fordulóval.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés, rekkenő a hőség, odakint jelenleg 35, majdnem 36 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és ez még mindig nem a csúcsa. A mostani hőhullámnak a következő napokban még feljebb emelkedik a hőmérséklet. Pénteken 36-37, szombaton 38-39, vasárnap 40-41 fokot várhatunk. Esőre pedig nincs kilátás, ez az extrém hőség nagyon megterheli a szervezetünket, úgyhogy keressék a hűvös helyeket és a hűsölési lehetőségeket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet a vasúti közlekedésben. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakerőknek, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a délutáni vonatforgalom. A ceglédi vonalon több hónapos karbantartás miatt változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása keleti pályaudvarra került át, ezért az Intercity nem érintik Zuglót, Kőbánya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. a debreceni Szív is interrégiók és a szegedi Napfény Intercity-k a nyugatiból egy 6 perccel korábban indulnak. Az S50-es és Z50-es vonatok közül néhány csúcsidei sűrítő járat kimarad, valamint pár perccel korábbi indulásokra is kell számítani. Július 6-áig a H7-es hév helyett a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hévállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. Javasoljuk, indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról a mavinform.hu-n, valamint javasoljuk, hogy utazásukat mindig elegendő mennyiségű szomjoltó folyadékkal kezdjék meg. Jó utazást kívánok!
1: A Mavinform ügyeletesének kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót, jó utat kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és nagyon izgatottan várunk egy újabb koncertbelépőt érő dalra. Gyorsan megsugom, hogy a Gyurán valamelyik dalát keressük, most azonban a Huntrix-el rajtolunk, jön a Golden.

Timbertől szólt a Belong Together, és aki Gyurán Gyurán koncertre szeretne menni, az most ragadjon telefont, mert jön a Notorious, a harmadik vonalba kerülő pedig egy páros belépőjeggyel lesz gazdagabb. 0630 30 30 95 8, siessenek, ha vasárnap koncertre mennének.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Harry Styles dala, az Aperture. Előtte azonban szólt a Gyuran Gyuran Notorious című dala, és meg is van a harmadik telefonáló, hamarosan bemutatom önöknek, viszont előtte kipillantunk a Margit szigetre, ahol tudják, minden hétvégén ingyenes gyerekelőadások várnak a kicsikre a szabadtéri színpad mellett, illetve a Szent Margit kolostor romjainál. Így lesz ez ezen a hétvégén is, szombaton a szabadtéri színház mellett az Illaberek Báb Színház Medve és Madár című előadását nézhetik meg a kicsik, vasárnap pedig a Szent Margit kolostor romjainál mesél nekünk Deni, a Kodzsugukilla a boszorkány című történetbe keveredhetnek bele a gyerekek. Ez is egy kihagyhatatlan program a picurkáknak, viszont 10:30-kor kezdődnek az előadások, úgyhogy úgy készüljenek, hogy akkor már nagyon meleg lesz, és hát bár a gyerkőcök árnyékban ülnek, majd azért a bőrükre vigyázzanak, és egy szalmakalapot is bígyesztenek a fejükre, és vigyenek magukkal vizet, arra is szükség lesz. Majd itt a Sláger FM-en pedig szükség van az erőt adó dalokra, úgyhogy már is megyünk tovább Wolf Kati dalával. Szól az Erre táncolj, de előtte a Pet Shop Boys-tól szól a Western Girls. Sometimes.

0: Rekordolla forgott a Relax, Take It Easy hit a Sláger FM-en, és néhány perccel ezelőtt ugye egy Gyurán Gyurándal is felcsendült, a harmadik telefonálót pedig itt köszönhetem a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Szép jó napot, Anikó vagyok.
0: Üdvözlet, Anikó!
1: A játékhoz szeretnék jelentkezni.
0: Ezek szerint Gyurán Gyurán rajongó?
1: Igen, én azon öttem föl, igen.
0: Igen? És nagyon szeretne ott lenni a vasárnapi koncerten?
1: Szeretnék, hogyha összejön, igen, de remélem tudom a kérdéseket, vagy a válaszokat, nem tudom.
0: Sikerült harmadikként vonalba kerülni, úgyhogy én már is mondom a kérdéseinket, először is honnan hív bennünket?
1: Én Budapest.
0: Hány pohár vizet ivott ma?
1: Hat.
0: Most
1: számoltam, hat.
0: Igen, lehet strigulázgatni, és akkor jöjjenek azok a kérdések, amik már belépőjegyet is érnek. Ugye van a Gyurán Gyuránnak egy View to a Kill című dala, ami egy filmhez született 1985-ben. Megvan, hogy ez melyik film volt?
1: James Bond.
0: Így van, James Bond, a Halálvágta című film. Az együttes egyik legnagyobb slágere lett ez a dal, és még Golden Globe jelölést is hozott a bandának. Jöhet a második kérdés?
1: Igen.
0: Oké. Okay. Kajdi Csaba Cilla szavajárásaival, remélem, hogy képben van.
1: Igen.
0: Ugye ezen a héten ő meg Mautner Zsófi vezetik a sláger reggelt. A kérdés az, hogy mit szokott mondani Cilla? Azt, hogy megeszed, megiszod? Azt, hogy fel is út, le is út? Vagy azt, hogy megőrülsz, megvadulsz?
1: Az utolsó. A harmadik.
0: Így van, megőrülsz, megvadulsz. Na hát, kedves Anikó, megőrül, megvadulsz, mert hogy van egy páros belépőjegye a Gyurán Gyurán június 28-ai vasárnapi koncertjére a Papp László Budapest Sportarénában. Mit szól?
1: Örülök neki, hogy pont a nap előtti ajándék lesz. Köszönöm szépen.
0: Előre is nagyon sok boldogságot kívánok, és nagyon jó bulizást.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot. Szia!
0: És akár hiszik, akár nem, még mindig nem fogytunk ki a belépőjegyekből, még a Gyurán Gyurán koncertjére is vannak jegyeink, úgyhogy füleljenek továbbra is. Most azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és mi a helyzet az utakon, utána pedig jön My Smith dala. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
2: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
2: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
10: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
2: A reklám után.
11: társadalmi célú reklám.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Nézzük, mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Mondanám, hogy nem jön változás, marad a forróság, de a helyzet az, hogy még egy kicsivel melegebb lesz, mint amilyen meleg ma volt, pedig hát ma is izzasztó volt a hőség. 35, majdnem 36 fokot mutat jelenleg is a Sláger FM hőmérője, és 36-37 fokot ígérnek holnapra is. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni azonban sehol nem fog. Szombaton és vasárnap sem lesz fölöttünk olyan felhő, ami eltakarná a napot, és olyan sem, amiből eső érkezik, sőt, tovább fokozódik a meleg, vasárnap akár 40-41 fok is lehet, és a kora reggeli hőmérsékletek is kimondottan melegek lesznek. Jönnek a közlekedési információk. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljenek arra, hogyha hosszabb útra indulnak, akkor azt mindenképpen elegendő üzemanyaggal tegyék, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, hogyha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe valamerre. Egyébként jelenleg a 31-es számú főútonban félpályás útzár Szent Mártonkáta és Nagykáta között, ugyanis két személyautó ütközött össze a 60-as kilométer közelében. Tart még a helyszínelés, az M5-ös autó pályán pedig Röszke felé Lajosmizse és Kecskemét között szalagkorlátot javítanak. A 73-as és 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, a torlódás mintegy 6-7 kilométer, hogyha tehetik, akkor inkább a régi ötösön kerüljenek. A fővárosban is van néhány úton végzett munkálat, például útszűkületre számítsanak Csepelen a Határ utcai körforgalomban, itt vízvezetéket javítanak, a Róbert Károly körúton pedig a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

egy kis csípőrázás. Shakirától szólt a Letortúra itt a Sláger FM-en. 7 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de előtte a Follow the Flow tavasz című dala szól. Hatalmas koncertet adtak a srácok a Fezen színpadán múlt hétvégén, és ahogy elnéztem őket, bizony nagyon jó formába hozták magukat a fesztivál szezonra, úgyhogy kétség sem fér hozzá, hogy bírni fog.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: familypark.at.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
8: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
9: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Péntektől rendkívüli kormánytájékoztatás lép életbe a várható extrém meleg miatt. Nem jogosult végkielégítésre a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnök helyettesei. Levették a napirendről Fenyő Miklós tervezett 13. kerületi szobrának ügyét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány rendkívül intézkedéseket rendelt el az idei év legintenzívebb hőhulláma miatt. Horoszi Beatrix országos tisztifőorvos szombat hajnaltól harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy a hőség miatt a védekezés összehangolására a kormány rendelet született. A védekezést ő irányítja, ezt a védelmi igazgatósági hivatal koordinálja, a munkát több miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó segíti. Az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. A miniszterelnök a délutáni sajtótájékoztatón jelezte azt is, országszerte zacskózott vizet osztanak köztereken, vasútállomásokon és autópályák mellett, a Magyar Honvédség készíti el ezeket a vizeket. A kormány hétfőre is kedre home office-t rendelt el az államigazgatásban, és arra kéri a magánszektort is, hogy könnyítsen a munkavállalókon, különösen a kültéri munkát végzőkön. Péntek éjféltől a kormány két óránként ad rendkívüli tájékoztatást. Magyar Péter felsorolta, számos nagy rendezvény lesz a hétvégén, a Budapest Pride-tól a Fishing on Orphűn át gyermekrendezvényekig, és azt is mondta, nem szeretne a kormány beleszólni, de azt kéri, hogy a szervezők fokozottan készüljenek a hőségre, és a gyerek- és sportrendezvények esetleges elhalasztását fontolják meg. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnök helyettesei nem jogosultak végkielégítésre, rögzíti ez a módosító javaslat, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztéshez. A bizottság támogatta, hogy a hatóság a törvény hatályba lépésével az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnjön meg. Az elnök és az elnök helyettesek megbízatása a törvény hatályba lépésével megszűnik. Nekik a jogszabály hatályba lépése után 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A Semmelweis Egyetem rektora szerint nincs félnivalója az intézmények a készenléti rendőrség vagyonvisszaszerzési hivatal által tartott razzia után. Merkeli Béla azt mondta, hogy a rendőrség intézkedése egy klinikai vizsgálathoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érintette a belgyógyászat és hematológiai klinikán. A Semmelweis Egyetem közölte, teljes körülön együttműködnek a hatóságokkal. A 13. kerületi önkormányzat levette a mai testületi ülés napirendjéről Fenyő Miklós tervezett szobrának megvalósítását. Az elmúlt időszakban ugyanis szakmai vita alakult ki a szoborterv körül, ezért bár a zsűri megvalósításra javasolta, a folyamatot újra gondolják. A kerület közleménye szerint a januárban elhunyt zenész 1000 szállal kötődött a városrészhez, 2004 óta volt a 13. kerület díszpolgára, és egész pályafutását végigkísérte a kerület. Az önkormányzat hangsúlyos továbbra is elkötelezett, hogy méltó módon ápolja Fenyő Miklós emlékét. Június 27-e és augusztus 9-e között különleges vetítés sorozattal tisztelek Bud Spencer előtt a Corvin mozi. Újra nagy vásznon láthatók a legendás páros Bud Spencer és Terence Hill legnépszerűbb filmjei. A Korda teremben hétvégenként hat ikonikus alkotást vetítenek, köztük a Különben dűbe jövünk, a Kincs, ami nincs, a Bűnvadászok és a Nincs 2-4 nélkül című filmeket. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Hát nincsenek jó híreim, mert fokozódik a kánikula, a következő napokban még feljebb emelkedik a napközbeni hőmérséklet, és a hajnali hőmérsékletek is egyre magasabb tartományban alakulnak. Holnap reggel 23-24 fokban indulunk otthonról, délutára 36-37 fokot ígérnek. Szombaton már kora reggel 24-26 fok lesz, délutára 38-39 fokig emelkedik a hőmérőnkben a higanyszál. A vasárnapunkat pedig eleve 26-27 fokban indítjuk, ez egyébként napközben is egészen kellemes lenne, de csak nem megduplázódik, hiszen 40-41-42 fok várható. Ebben a nagy melegben pedig az utakon is nehezebb egy picit a koncentráció, de nézzük merre mi a helyzet. Tart a délutáni csúcs a fővárosban, de érződik, hogy kitört a vakáció, viszont lassabban lehet haladni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton kifelé, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsórakparton pedig a Petőfi hídnál északi irányban a Margit hídtól pedig délre akadozik a haladás, de telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán is a Szerencs utca előtt. Figyeljünk arra is, hogy egyirányosították befelé a 20. kerületben a Szent Benedek utcát a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt, a harmadik kerületben a Pacsirtamezi utcában befelé a Tímár utca után a külső sávban lezárva itt csatornát javítanak, a 11. kerületben pedig az Egri József utcában útszűkületen kell áthajtani a Stoczek utca után, mert javítják itt is a csatornát, de lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert itt is javítják a csatornát, illetve a 17. kerületben a Pesti úton, az Erzsébet körútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, szintén vízvezeték javítás miatt. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik a Sláger délután itt a Sláger FM-en, és van még pár belépőjegyünk, többek közt Gyorán Gyorán koncertjére is, úgyhogy legyenek résen, bármikor jöhet egy újabb nyerődal. Most viszont Neil Horan indítja az óránkat, szól tőle a Heaven, én pedig Kiskata vagyok.

Az Abba dala forgott, ez volt a Super Trooper itt a Sláger FM-en, és nem tehetek róla. Folyamatosan a Mamma Mia című musical jut eszembe, akárhányszor csak hallok egy Abba dalt. No, de eszembe jutott az is, hogy elviszem önöket a Budakeszi Vadasparkba, ahova új lakók érkeztek. Képzeljék, a napokban 3 szürke farkas költözött a Budakeszi Vadasparkba. A nagy ragadozók hosszú kihagyás után ismét láthatók, bár új otthonukban egyelőre még egy kicsit félénken mozognak, még ismerkednek az új környezettel, pedig igazából nem nagy klímaváltozás, amin keresztül mentek, hiszen nem messziről. A Veresegyházi medve otthonból költöztették át őket, és már birtokba vették az új kifutójukat, igaz, még egy picikét szokniuk kell a környezetet, de hogyha szeretnék őket meglesni, akkor türelmesen, csöndben figyeljék az ő területüket, jó eséllyel megmutatják magukat. A szürkefarkas egyébként a fokozottan védett fajok közé tartozik Magyarországon, sőt, a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján is szerepel, és hát csodálatos lények, amik mindig is félelmet és tiszteletet ébresztettek az emberben. Ha szeretnék ezt a 3 gyönyörű példányt látni, akkor irány akár hétvégén a Budakeszi Vadaspark, itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább egy olyan dallal, ami jó eséllyel pályázik az év nyári slágere címre. Sabrina Carpentertől szól a Tears.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Aerosmith dalaszolt, ez volt a Crying itt a Sláger FM-en. Kell egy kis zúzás így csütörtök délutánra. 2 perccel járunk 17:30 után, és hamarosan kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy lassan lehet küldeni az üzeneteket, ki milyen dalt szeretne hallani. Amivel pedig már is tovább megyünk, az Damiano David, The First Time című dala lesz. Tudták a fiatalemberről, hogy kosárlabdázott gyerekkorában? Bizony, egészen 17 éves koráig, de aztán annyira beszippantotta a zene, hogy a kosárlabdát is abba hagyta. Hamarosan ő énekel nekünk. Előtte azonban megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát nagy meleget, úgyhogy készítsük fel magunkat lelkileg. Lassan tetőzik a kánikula, a következő napokban akár 40 fok fölé is kúszhat a hőmérőben a higanyszál árnyékban. Azokon a területeken, amit a meteorológia hűszigetnek nevez, ahol sok a beton és kevés a zöld növényzet, ott sokkal melegebb is lehet. Egyébként pénteken is, szombaton is, vasárnap is, hétfőn is, kedden is felhőtlen napos idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Sehol nem érkezik csapadék, térségünkben holnap 36-37, vasárnap pedig 40-41 fok lehet. Jön a segítség az úton lévőknek. A budafoki úton közlekedők tartsák észben, hogy jelentősen megváltozott itt a forgalmi rend. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig. Az útszakaszt kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok közlekedhetnek. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton, úgyhogy itt is lezárásra kell készülni a Deák Ferenc utcától az Árpád útig, illetve már korábban lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, Nyár utcát, Lőrinc utcát és Mádi Lajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában is. A 3. kerületben a Pacsirtamező utcában befelé a Tímár utca után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak, a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható gázvezeték javítás miatt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Justin Bieber dala szólt, ez volt a Ghost, és hamarosan kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy várom az üzeneteket, 0630 30 30 95 8, erre a számra írjanak, vagy hívják föl ezt a számot, és kérjék a kedvenceiket, de mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni, és közben ne feledjék, hogy folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en. Elvisszük önöket a legnagyobb ikonok budapesti koncertjeire, például a Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal és Lenny Kravitz koncertjein is ott lesznek a hallgatóink. Ha elég szemfülesek, ugye időben kell telefonálni, harmadikként vonalba kerülni, válaszolni két kérdésre, és már lehet is a buli cuccot előkészíteni. Szóval játszanak velünk egész nyáron, mi pedig játsszuk önöknek a legnagyobb slágereket változatosan. Zsédával megyünk tovább, míg a hírek előtt szól a Hány percet élsz?

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Felfüggesztik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban. 30 koncert lesz idén a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztiválon. Üdvözlöm Önöket, Szendők Bori vagyok. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felfüggesztené a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A javaslat benyújtói szerint a mostani rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós és méltányos mérésére. Ezért egy új, szakmailag megalapozott értékelési modell kidolgozásáig szüneteltetnék annak alkalmazását. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a kiemelkedő teljesítmények értékelése továbbra is fontos cél, az intézményvezetők pedig a felfüggesztés idején is jutalmazhatják a legjobban dolgozó pedagógusokat. Félrevezető információk terjednek az Aranyos Völgyi beruházással kapcsolatban, ezért a városi közgyűlés elnapolta a kérdés tárgyalását az őszi ülésszakra, közölte Porga Gyula polgármester. A döntés célja, hogy a helyi közéletben megjelent állításokat tisztázzák, és minden érintett megismeresse a fejlesztés részleteit. A polgármester szerint egyes megszólalások súlyosan félrevezetik a veszprémieket a beruházás jellegéről. Tájékoztatása szerint a terület beépíthetősége már több mint 30 éve szerepel a rendezési tervben. A mostani döntés arról szólna, hogy a korábban felmerült irodafejlesztés helyett lakóingatlanok épüljenek a magánterületen. A városvezetés célja a lakásállomány bővítése, szigorú beépítési és zöld felületi szabályok mellett. A közgyűlési vita így várhatóan ősszel folytatódik. Idős szörföst mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök Balatonakali előtt, miután a 81 éves férfi a vízen maga tehetetlenül sodródott. A férfi a rendőröknek azt mondta, hogy teljesen kimerült és nem tudott a part közelbe jutni. A vízirendőrök sporteszközöstül emelték a szolgálati kisgéphajóba, majd épségben a partra szállították. Az eset június 23-án kora délután történt, a bejelentést követően a járőrök azonnal a helyszínre siettek. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a hőség vízre gyakorolt fokozott kockázataira, különösen az idősebbek esetében. Lakossági kérdőív segíti Pápa jövőjének tervezését. Pápa önkormányzata egy online lakossági kérdőív segítségével kéri ki a helyiek véleményét a város új marketing stratégiájának kialakításához. A felmérésben arra keresik a választ, milyen fejlesztéseket, közösségi tereket és programokat látnának szívesen a pápaiak a jövőben. A városvezetés szerint a beérkező javaslatok hosszú távon meghatározhatják Pápa arculatát és fejlődési irányát. A kérdőív anonim és július közepéig lehet kitölteni. Az önkormányzat minden lakost arra kér, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban. 30 koncert szerepel a Veszprémi Rosé Riesling Jazz Fesztivál idei programjában, melyet július 10-e és 19-e között rendeznek meg a Várnegyedben. Mészáros Zoltán, a fesztivál ügyvezető igazgatója, a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál 10 napja alatt a koncertek mellett 30 borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is. A zenei kínálat szokás szerint színes lesz. Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, illetve Kovács Alíz és Hangácsi Márton. A további napokon mások mellett a Bluesberry Band, a Horror Monkeys, Jager Bandi és a Jazz Latino, a Szakál Tamás Kvartett és Gerebenzita is koncertet ad. Július 17-én az Egri János Junior Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Phillips and the Memphis Petrol zenél. Július 18-án a Swing Swing, Gálcsa Babugi, valamint Temesi Berci és barátai muzsikálnak. A fesztivál záró napján a futballvilágbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük a meteorológiai előrejelzést. Folytatódik a zavartalan napsütéses, egyre forróbb kánikula. A jövő hét elején 40 fok feletti hőmérséklettel tetőzik majd a mostani hőség, majd kettől már van némi esély záporokra elszórtan. Holnap nagyrészt felhőtlen, derült napos idő várható, a középső és észak-keleti megyékben esetleg képződhet egy kevés gomoly felhő, de igazából ezek túl nagy árnyékot nem hoznak és csapadékot sem, úgy fog kinézni nagyjából az ég, mint most, mintha egy óriás beletüsszentett volna a tejszihabos kávéjába és szétterítette volna a tejszihab foltokat. Holnap a legmelegebb órákban 36-37 fok lehet. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a harmadik kerületben a Kocsis Sándor utat a Bécsi út közelében, mert itt jelenleg tűzoltók dolgoznak, a 260-as autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Borsmente utca és a Citronella utca megállót. Akadozik a haladás a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídtól délre, a Szél Kálmán tér közelében, a Rákóczi úton kifelé, valamint a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Üllői úton is kifelé a nagyobb csomópontoknál. Figyeljenek arra is, hogy Csepelen útszűkület van a Határ utcai körforgalomban, mert itt javítják a vízvezetéket. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert itt is gázvezetéket javítanak, a Tököli út után a Bátori István parknál pedig a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávban lezárva egy rövid szakaszon karbantartás miatt, a harmadik kerületben pedig a Magyar József utcában félpályás útlezárás fogadja az autósokat a Bálint-György utca közelében, mert itt új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul már is a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, mégpedig Anti kérésével, aki egy Valhalla számot szeretne hallani, legyen akkor ez a Város szemei. Előtte azonban Zsófi üzenetét továbbítom, minden biciklis társamnak küldöm a Capital City Safe and Sound című dalát.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Belinda Carlisle-tól szólt a Heaven is a Place on Earth, itt a Sláger FM. Nagyon kellemes délutánt, estét kívánok önöknek. Ez már a kívánság műsor, egészen 8-ig szeretném a kéréseket teljesíteni, és hát közben egy-két remek programot is ajánlanék. Remélem jártak már a Dankó udvarban, ez Józsefváros egyik közösségi udvara, ahol mindig történik valami izgalmas. Lehet itt pihenni, olvasni, sportolni, kézműveskedni, sőt, a közösségi kertben akár magaságyásokat is lehet gondozni, és hát például ezen a hétvégén szombaton akár egy közösségi főzésen is részt vehetünk, ahol ráadásul az immunvédelem kerül a fókuszba. Ugye ebben a mai rohanó, stresszes világban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az egészségünkre és az immunrendszerünk támogatására, úgyhogy ez alatt a program alatt megismerkedhetünk könnyen elkészíthető, finom és tápanyagokban gazdag ételekkel, és nem csak, hogy megtudhatjuk, hogy mik ezek és hogyan készülnek, de együtt készíthetjük el őket. Lesz vitaminban gazdag zöld turmix, lecsós szendvics krém roskenyérrel, tonhalas teljes kiörlésű tészta saláta joghurtos szósszal, és még egy immunvédő nyári gyümölcs saláta is készül. És tudják, mi a legjobb az egészben? Hogy ez a program is, mint a Dankó udvar összes programja, ingyen látogatható bárki számára. Úgyhogy ott találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig már is teljesítem a kéréseket. Sziasztok, Ildinek küldeném Joe Cocker, You Can Leave Your Head On című dalát, és üzenem, hogy köszönöm a felhőcskéket. Gabitól jött ez az üzenet, a kérése pedig már is teljesül, és Freddie Mercury Living on My Own című dala is forog, ezt pedig Zsolti választotta, és küldi mindenkinek, aki szereti. Sometimes I

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig egy vadonatúj dal, Madison Beer, Beat a Sweet című sláger forgott, és hogy mi jön a folytatásban, az önökön múlik, hiszen ez a kívánságműsor 0630303095-8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Szia Kata, annyira meleg van odakint, hogy nincs kedvem hazaindulni a munkahelyemről, úgyhogy a túlóra mellé kérném Purple Disco Machine-tól a Beat of Your Heart-ot, ha lehet. Köszi szépen, Kati írta nekünk ezt az üzenetet, Kati abszolút meg tudlak érteni, inkább túlórázik az ember, mint hogy kimerészkedjen a hőségbe. Már is érkezik neked a dal. Lacus pedig azt írja, szia Kata, Mártinak küldöm a halott pénz, Valami van a levegőben című számát, és üzenem, alig várom, hogy végre találkozzunk a hétvégén. Na hát Lacus, jó randizást nektek, a dal már is forog. Valami

0: Itt a Sláger FM, már is megnézzük, hogy hogyan hat ránk ez a mostani időjárás. Nos, fronthatás nem érvényesül, viszont egyre fokozódik a hőség, és ez határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg ez a meleg, keringési panaszok, vérnyomás csökkenés jelentkezhet ilyenkor, amitől szédelegni kezdhetünk, úgyhogy az érintetteknek különösen fontos, hogy igyekezzenek a nap legmelegebb óráit hűtött helyen tölteni. A kánikulában egyébként is általános lehet a fáradtság, a tompas, a dekoncentráltság, de ezen is segíthetünk, hogyha sok folyadékot iszunk, úgyhogy most igyanak meg egy nagy pohár vizet. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset Pest Erzsébeten a Nagy Sándor József utcában, a Szent Imre Herceg utcánál. Itt tart még a helyszínelés, és baleset nehezíti a közlekedést Soroksáron, az Ócsai úton is, a központi raktárnál. Van még torlódás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídtól délre, a Széll Kálmán tér közelében, illetve a Rákóczi úton is mindkét irányban, de lassan megugorjuk a mai délutáni csúcst is. Arra viszont figyeljenek, hogy jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányosították ugyanis befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton, erre is figyeljenek, és arra is, hogy a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt, a 20. kerületben pedig egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely Híd utcáig felújítás miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakadnak.

Ez volt Madonna dala, a Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, benne pedig múzeumba megyünk, ebben a nagy hőségben nincs is kellemesebb, mint egy légkondicionált múzeum termeit bejárni, ráadásul ugye tart a vakáció, úgyhogy a gyerekeket is mindenképpen vigyük magunkkal, hiszen ez a kiállítás, amely a Néprajzi Múzeumban látható, nekik is izgalmas lehet. Manga, Hokusai Manga a címe a kiállításnak. Sokan egyébként azt gondolják, hogy a manga valami új dolog, valójában több száz éves dologról van szó. Eredetileg a manga kifejezés japánul annyit jelent, hogy furcsa rajz, furcsa képek, és hát mostanában a kortárs japán képregényekre, illetve az azonos stílusban készült animációs filmekre szoktuk használni a kifejezést. A Néprajzi Múzeumban pedig Katsushika Hokusai manga mester több ezer rajzból álló, rendkívüli hatású rajzgyűjteményét nézhetjük végig. A tárlaton tetten érhető, hogy hogyan alakult és változott a manga fogalma használata és jelentése az elmúlt 200 év során. Szóval ez tényleg izgalmas lehet a gyerekeknek is. Egészen augusztus 16-áig látható ez a kiállítás. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, Móni vagyok, tesóimnak, Zitának és Dórinak szeretném küldeni Rúzsa Magdi nyári zápor című számát frissítőnek. Oké, Móni, már is érkezik ez a dal. Nagyon jól fog esni valamennyiünknek. És Enikőtől is jött egy üzenet. Kedves Kata, légy szíves, le nekem a Ghostbusters dalát. Hát ennek sincs akadálya, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább.

0: Rózsa Magdi nyári zápora áztatott el bennünket itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét, délutánt kívánok önöknek, ki hol tart a napban. 5 perccel járunk 7 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan érkezik Ortutai Dória friss információkkal. De közben tartsák nyitva a fülüket is, mert folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en. A következő órában is folytatódik a kívánságműsor, és még ebben az órában is szeretnék egy kérést teljesíteni. Sziasztok! Diának üzenem, hogy köszönöm a segítséget, és küldöm neki a Magna Cum Laude valamelyik dalát. Bencétől jött ez az SMS, és akkor én köszönetként kiválasztottam a Magna Cum Laude köszönet című slágerét. Ez zárja az óránkat.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek, hogy

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letartóztatták az NKH ügy mind a 6 gyanúsítottját egy hónapra. Újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok 2026-ban. Augusztustól hetente jelenik meg a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt a Nemzeti Kulturális Alapügyében őrizetbe vett 6 tisztviselő letartóztatását. A döntések nem jogerősek, a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek. A 6 szemét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Ketchup.hu szerint 30 napra letartóztatták Búzs Balást, az NKA korábbi alelnökét, Hugi Attilát, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának volt elnökét, Krúcsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő felfüggesztett főigazgatóját, valamint az NKTE kabinetvezetőjét és az ideiglenes kollégium két korábbi delegált tagját. Újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok 2026-ban. A kormány célja, hogy a tanárok átlagkeresete elérje a diplomás átlagbér 80%-át. Az általános emelés mellett intézményi szinten további 0,4%-pontos kötelező bérrendezést kell végrehajtani, amelyből legalább 0,3%-pontot minden pedagógusnak egyénileg kell megkapnia a gyakornokok kivételével. A béremelés január 1-től jár, a visszamenőleges különbözetet augusztusban egy összegben fizet. A rekkenő hőségben a MÁV csoport jellemzően 10 és 17 óra között ingyenes vízosztással várja az utasokat a legforgalmasabb állomásokon, így Budapesten a keleti, a nyugati és a déli pályaudvarokon, valamint a Batthyány téri hívállomáson, a Balatonnál például a legforgalmasabb csomópontokon, Siófokon, Fonyódon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Emellett Budapesten a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, továbbá a megyeszékhelyek buszállomásain és Balatonfüreden is osztanak vizet. A MÁV több forgalmas vasútállomáson párakapukat is felállított. A budai Szent Ferenc Kórház ismét megnyitja a klimatizált tereit azok előtt, akiknek gondot okoz a hőség. A kórház a Facebookon jelezte, hogy a földszinti előtérben és az étkezőben hűvös levegővel, ivóvízzel és könyvekkel várják mindazokat, akik számára túl meleg a lakásuk. Hozzátették, hogy bár nem a legforróbb napszakban, de a kórház kertjének árnyas részei is jó menedéket nyújthatnak a hőség elől. A felhívás elsősorban a második kerületi lakosoknak szól, de mindenkit szeretettel fogadnak. Szabálysértési eljárást indított az 5. kerületi rendőrkapitányság, miután valaki a Pride zászlók helyére kitűzött magyar nemzeti lobogót dobta a Dunába az Erzsébet hídról. A rendőrség szerint az eset értéke nem haladta meg az 50 ezer forintos határértéket, ezért nem bűncselekményként, hanem szabálysértésként kezelik. A napokban még Pride zászlók díszítették a hidat, amelyeket egy férfi leszedett és a Dunába dobott. Ebben az ügyben rongálás miatt folyik nyomozás, az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki. A magyar zászló eltávolítása után több szervezet, köztük a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett nemzeti jelkép megsértése miatt. Augusztus 1-től heti lappá alakul a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap, írta a Média 1 a MediaWorks közleményére hivatkozva. Heti lap lesz a Békés megyei hírlap, a Dél-Magyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér megyei hírlap, a Hajdú-Bihari napló, a Kelet-Magyarország, a napló, a Petőfi népe, a Somogy megyei hírlap, a Tolnai népújság, az Új-Dunántúli napló és az Új néplap. Az említett megyei lapok a Magyar Nemzettel együtt szombatonként jelennek majd meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap. Hát röviden összefoglalva, kutya meleg lesz. Napközben 36-37 fok valószínű, de ez csak az árnyékban mért hőség. A napon, különösen ott, ahol sok a beton és kevés a zöld, ennél akár sokkal többet is mutathatnak a hőmérők. És reggel sem fogunk fázni, 22-23 fokkal indul a napunk, és nagyon gyorsan emelkedik majd a hőmérséklet. Erős lesz az UV sugárzás is, úgyhogy védjék a bőrüket. Indulás előtt legalább egy 20 perccel kenjék be a szabadon maradó testfelület, és úgy menjenek ki a napra. Helyenként extrém erős lesz az UV-sugárzás, ez pedig akár 10 perc alatt is megégethet bennünket. A hőségriadó miatt a volán mögött ülve is nehezebben megy a koncentrálás. A következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy mindig elegendő üzemanyaggal és ivóvízzel induljunk el. Esetleg nedves törölköző is legyen nálunk, ennek jó hasznát vehetjük, hogyha valahol torlódás alakulna ki, vagy útzár lépne életbe. Most például nagyon jól jöhet az M1-es autópályán Budapest felé, ugyanis megint nagyon erős a forgalom. A komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy közel 8-10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes, úgyhogy lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. A fővárosban még tart a helyszínen és Pesterzsébeten a Nagy Sándor József utcában, a Szent Imre Herceg utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést Soroksáron és az Ócsai úton a központi raktárnál, úgyhogy itt is elkél a türelem az utakon. Figyeljünk arra is, hogy sávlezárás van a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt, a Szlávi utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 11. kerületben pedig a Bocskai úton javítják a csatornát, kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkület fogadja az autósokat. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Nézzük, mi vár ránk a kívánságműsor folytatásában. Szia, Marci vagyok, és a Blurred Lines című dalt kérem. Oké, okay, Robin Tiki érkezik már is T.I.-jal és Pharrell Williams-szel, de előtte Hello Kata, egy Coldplay számot küldenék barinőmnek, Anettnek, hogy feldobjam a kedvét, ezt Kriszti írta.

Azt üzeni, hogy a szerelem egy kicsit bolondá tesz bennünket, The Cardigans-tól szólt a Loveful, ez pedig továbbra is a kívánság műsor. Én Kis Kata vagyok, és még ebben az órában teljesítem a kéréseket. Mindjárt rá is térünk, de előtte van egy jó hírem. Ugye az elmúlt hetekben csak rossz hír érkezett a Velencei tó felől, rekord alacsony vízállást mértek legutóbb is, viszont ma végre befutott innen egy jó hír is, képzeljék, jelenleg jó vagy kiváló a velencei tavi strandok vízminősége. Úgyhogy bár a tó vízállása jelenleg messze elmarad az elmúlt 10 évben ebben az időszakban mértektől, de ahol nyitva a strand, ott mindenhol remek vízminőséget élvezhetünk. Persze mielőtt csobbanni indulunk, mindenképpen nézzünk utána, hogy az a strand, amit kiszemeltünk, üzemel-e, mert több strand is úgy döntött, hogy az alacsony vízállás miatt nem nyitnak ki. A vízszint egyébként várhatóan még tovább fog csökkenni a nyár folyamán. De az legalább jó hír, hogy remek a vízminőség. Itt a Sláger FM-en pedig önökön múlik, hogy milyen zenei minőség vár ránk a folytatásban. Szia Kata, éppen cseresznyét magozok, és már kicsit unom. Jó lenne, ha lejátszanád Hozier-től a Too Sweet című számot. Köszi, Adrien írta ezt az üzenetet. Hát Adrien, a munka mellé már is szól neked a dal. Kellemes estét minden Sláger FM hallgatónak, szeretném kérni a Flashdance zenéjét. Ez pedig Eszter írta nekünk. Kívánsága pedig számomra parancs.

Hozzi Édala szólt, ez volt a Tűzfét itt a Sláger FM-en, 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk. Hogyha van egy dal, ami feldobná a délutánjukat, estejüket, akkor gyorsan írják meg, hogy mi az, én pedig még este 8-ig teljesítem a kéréseket. Megyünk is tovább. Szia Kata, végre túl vagyok minden vizsgámon, meg is ünnepelném, de a barátaim csak hétvégén érnek rá, úgyhogy magamnak kérem Lévin Lénitől a Love Me Not című számot. Mesi írta ezt az üzenetet nekünk. Mesi, gratulálok a sikeres vizsgai időszak záráshoz. Holnap után már ünnepelhetsz a barátaiddal, most pedig csak neked szól Révin Léni dala. Aztán itt van Vicus üzenete. Sziasztok, ha már itt a kánikula, hadd szóljon az Éget a nap a Valmartól. Nagyon jó dalválasztás. Azonnal érkezik. Szia Kata, egy United dalt szeretnék meghallgatni, a Keserű mézet, és küldöm Szabinak, ez Beától jött, úgyhogy ez a dal forog már is itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Egyre nagyobb területen lesz 27 fok felett az átlag hőmérséklet, úgyhogy egyre több helyen van érvényben a másodfokú figyelmeztetés, így például Budapesten, Pest, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében is, de Komárom-Esztergom vármegyében is, és ez holnap is így lesz. Holnap nagyrészt felhőtlen napos idő várható, alig-alig lesz fölöttünk felhő, tehát nem úgy csapadékra, de még csak árnyékra sem számíthatunk, és a légmozgás is mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet pedig pénteken 36-37 fok körül alakul, úgyhogy vigyázzanak magukra nagyon. Nézzük, mire kell figyelni a még úton lévőknek. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Pécel térségében két teherautó ütközött össze. Az 50-es kilométernél sávzárásra, rendőri forgalom irányításra és 2-3 kilométeres arra szóló kocsisorra számíthatnak. Az M1-es autópályán is nagyon erős a forgalom Budapest felé, Sztárliget és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Egy közel 4-5 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. A fővárosban viszont túljutottunk a délutáni csúcson, most már minden felé remekül lehet közlekedni. Arra viszont figyeljünk, hogy a Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé lezárták a külső sávot csatornakarbantartás miatt, lezárták a második kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitaibel Pál utcáig útépítés miatt, a 12. kerületben pedig a Mártonhegyi utat zárták le a Diana utca közelében, mert építik a csatornát. A 11. kerületben a Bocskai úton javítják a csatornát, úgyhogy kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkület van, és dolgoznak a Pesti úton is a 17. kerület az Erzsébet körútnál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Én nem tudom megunni ezt a dalt, a Jó barátok zenéje forgott. Ez volt a Drum Brands-től az I'll Be There For You itt a Sláger FM-en. És mielőtt mennénk tovább a kívánságokkal, egy hétvégi programot ajánlanék önöknek, ami már holnap kezdődik és egészen vasárnapig tart, Százhalombattán, az Óvárosi búcsú. A háromnapos esemény kulturális, közösségi és hagyományőrző programokkal várja a látogatókat. Holnap este 6-kor nyit majd a mesekocsma, ahol mind a gyerekek, mind a felnőttek hallgathatnak meséket. Este 9-től sötétedés után szabadtéri filmest kezdődik majd a Szent László téren, a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet nézhetjük meg együtt, aztán szombaton csatlakozhatunk az Óvárosi bringatúrához, és tekerhetünk egy jót délutántól a Nemzetek és Hagyományok estéjén. A Koló együttes, a Ritmus a zenekar és a Midrosz zenekar is muzsikál majd nekünk, de lesz utcabál és tánctanítás a zenekarokkal. Vasárnap délelőtt pedig az ünnepi Szent Misa után kezdődik a Szent László napi ünnepség. Úgyhogy várnak mindenkit ezen a hétvégén Százhalombattán, én pedig vártam az üzeneteket. Itt van a következő SMS, ez Bozsitól jött. Hello, Janó haveromnak üzenem, hogy remélem a hétvégére jobban lesz, nélküle nem ugyanaz a szurkolás. Hajrá Spanyolország, és küldöm neki az Aha Take a Me című számát. Oké, Bozsi, én is jobbulást kívánok Janónak, neki szól az Aha dala.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Gáspár Laci dala szólt, ez volt a Hagyd meg nekem a dalt, és mindjárt 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy bezárjuk már a sőt erre a hétre a kívánságtárunkat. Jövő héten azonban innen fogjuk folytatni, és most is teljesül még egy kívánság. Szia Kata, Gabó vagyok, a lányomnak Barbie-nak küldöm Ray Where is my husband című dalát, és üzenem neki, hogy nagyon büszke vagyok rá a szép sporteredményért. Gratulálok én is, Ray dala pedig már is szól.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. Ittasan vezetett a halálos tótvázsonyi baleset okozója. Az alacsony vízállás a Balaton átúszást is átrendezi. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, hogy legalább 700 megawattal bővítsék a termelést, közölte Facebook videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Azt mondta, hogy az elmúlt években ugyan sokat fejlődött az ország megújuló energiaellátása, de ez nagyrészt napelemekről szólt. A szélenergia kapacitása kapitány szerint 2016 óta 330 megawattos szinten maradt. A pályázatot ugyancsak augusztus 31-én írják ki, de a tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez az energiahálózatot is fejleszteni kell, EU-s támogatással 1,5 milliárd eurót fordít erre a kormány. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. A Veszprémi járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a hétvégi 3 ember halálával végződő baleset okozásával gyanúsít a rendőrség. A Tótvázsonynál történt halálos baleset vétkes sofőrje ittas volt. A nyomozás szerint áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A balesetben 2 ember a helyszínen életét vesztette, 3 utast kórházba szállítottak, közülük 1 személy később szintén meghalt. A rendőrség a férfit őrizetbe vette, és 2-nél több ember halálát okozó ittas járművezetés büntette miatt indított eljárást. A bíróság 1 hónapra elrendelte a letartóztatását, a döntés azonban még nem végleges. A Veszprém vármegyei ügyészi szervek bensőséges ünnepség keretében a modern magyar ügyészség megalakulásának évfordulója alkalmából több ügyésznek és igazságügyi dolgozónak adtak díjakat és kitüntetéseket. Varga Ferenc díjat kapott Gácsi Gabriella főügyészségi ügyész, még Magyar István díjjal ismerték el Pados Zita munkáját. A helyi ünnepségen további elismeréseket és főtanácsosi címet is átadtak. A Veszprémi járási ügyészség nyugdíjba vonult munkatársa Szabóné Molnár Gyöngyi szintén kitüntetésben részesült több évtizedes szolgálatáért. Egy veszprémi egyetemi kutatásból nőtt ki az a nemzetközi piacra készülő egészségügyi startup, amely új lehetőségeket kínál a tüdőrákos betegek kezelésében. A Pannon Egyetemről indult Chemonitor olyan vértesztet fejlesztett ki, amely már a kemoterápia korai szakaszában jelezheti, hogy a választott kezelés várhatóan hatásos lesz-e. A fejlesztés most új mérföldkőhöz érkezett, miután aláírták az első befektetői szerződést. A kutatók szerint a módszer akár 90-100%-os pontossággal segítheti az onkológusok döntését, csökkentve a felesleges kezelések számát. A projekt a Pannon Egyetem kutatócsoportjából indult, és célja, hogy egy nemzetközi szinten is versenyképes egészségügyi innovációvá váljon. A Balaton alacsony vízállása miatt rendkívüli intézkedésekkel készülnek a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. A Révfülöpi rajtnál a sekélyvíz nehezíti a motorcsónakok közlekedését, ezért egy ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállítás biztosítására. A szervezők szerint az átúszás távját és lebonyolítását a vízállás nem befolyásolja. A résztvevőknek ugyanakkor a déli part közelében, a megszokottnál hosszabb szakaszon kell majd gyalogolniuk a sekélyvízben. A tó átúszására készülőket ingyenes Bahart hajótranszfer és egy profi csomagmegőrző rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók. A gigantikus feladatot 2 autó és 4 motorcsónak végzi, több mint 30 fordulóval.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra! A legnagyobb slágerek, változatlan

Rácz Gergő dala szólt, ez volt a Bennünk a világ itt a Sláger FM-en. Nagyon szép estét kívánok önöknek, és hogyha lazíthatnak már, akkor jó lazítást. Lazítás közben pedig az ember ugye szívesen pörgeti a közösségi oldalakat, tehát a Budakeszi Vadaspark Facebook oldalát érdemes megnézni, mert nemrég egy nagyon cuki kis videót osztottak meg egy kis cicáról, vagyis hát egy kis cicának tűnő kölyök macskáról, ami néhány héttel ezelőtt került hozzájuk. A kis jövevény nagyon le volt gyengülve, úgyhogy a Budakeszi Vadaspark gondozói azonnal elkezdték megerősíteni, és június elején sor került az első vérvételre is. Genetikai vizsgálatot szerettek volna végezni, mert hogy a macska viselkedése is, külleme is azt mutatta, hogy valószínű vadmacskáról van szó, és hát megjött az eredmény. A 8-7-es jószág bizony genetikailag tiszta vérű vadmacska. A Felícia nevet kapta is, jelenleg is a Budakeszi Vadasparkban él, viszont a látogatóktól elzárt területen nevelkedik, hogy a lehető legkevesebb emberi kapcsolat érje, ennek pedig az az oka, hogy szeretnék a későbbiekben visszavadítani ezt a vadmacska kölyköt. A tervek szerint ősszel visszatérhet majd a természetes élőhelyére, hát nagyon szorítunk neki, hogy minden rendben legyen vele, és gyönyörű vadmacskává cseperedjen. No de itt a Sláger FM-en, hogy az esténk is rendben legyen, már is egy romantikus dal érkezik a Kim Nováktól, a Gyémánt.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Én Kiskata vagyok, és ma este 9-ig rádiózhatunk együtt, hiszen csütörtök van, és a csütörtök, akkor érkezik Peller Marian, ma a Benned élek című műsora jelentkezik, a vendég pedig Király Linda, és az édesanyja lesz. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz 9 után is velünk tartani, és hát természetesen 10 után is, akkor menetrend szerint érkezik majd Esmiller András, és ma esti vendége Kocka, a mesterfodrász, akivel a Random Shooting Day-ről fognak beszélgetni. Egy kicsit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Történés van, igen, mert igazán annyiban van változás ebben a történésben, hogy nekünk minden év végén szokott lenni a kiállításunk, de most egy kivételesen jó helyszínt találtunk, és ez a helyszín annyira zsúfolt programokkal, hogy nyáron tudtak minket befogadni erre az eseményre, és ez az Apollo Galéria, ha ezt így el lehet mondanom.
2: Itt szabad mindent.
1: És két napot kaptunk tőlük, egy installációs napot és egy kiállításnapot, mert az többek között ugye tudjuk jól, hogy a Random Shooting Day kiállításról beszélek, már ugye egyszer beszéltem nálad erről.
2: Hogyne.
1: És ez egy egynapos kiállítás, fotókiállításról van szó, és most idén az Életre Valók Egyesületnek fogunk segíteni a képek eladásával.
2: No, hát de azért el kell magyaráznunk mindenkinek.
1: Persze.
2: Minden, mert egy új, nem csak egy újszülöttnek, de egy új hallgatónak is. Minden új, úgyhogy itt azért kezdjünk el nulláról szerintem mindent, hogy ők is tudják, hogy miről van szó, de azért kezdjük az elején. Az, hogy, mert itt rengeteg kurátor, kiállító, művész, meg kiállító hely tulajdonosa is jön ebbe a műsorba, én még szerintem, amióta itt ülök, most már lassan 5 éve, nem hallottam még egy napos kiállításról.
1: Ugye ez is különlegessége az egésznek, hogy egy napos a kiállítás.
2: De miért csak egy nap? Hát beletesztek egy rakás
1: energiát. Azért képzeld el, mert az összes kép elfogy azon az egy napon. Tehát annyira különleges, megveszik a képeket.
2: Ezt nem is tudtam.
1: Igen, és a képek megvételéből, és abból befolyt összegből minden pénzt egy alapítványnak, ez éppen aktuális alapítványnak adjuk.
2: Jó, így leesett.
1: És így csak egy napos a kiállítás tulajdonképpen.
2: Mert elviszik
1: a képeket, és ez fantasztikus. Ezért ritka olyan fotó és festménykiállításról hallani, ahol mindenhol hát megveszik az összes képet.
2: Nem, hogy ritka, még szerintem én még nem is hallottam el.
1: Igen, és ez a különlegessége. És hát, hogy az új hallgatónak így mondjak erről információt, hogy a Random Shooting Day most már 9 éve működő csoportosulás, amiben fantasztikus szakmabeliek dolgoznak. És ez nagyon fontos, hogy ingyen, és szeretetből és boldogságból vagyunk ebben a projektben. Az egyik cél az alkotás, a másik cél pedig a segítségadás, vagy a támogatás. És minden héten készítünk egy fotósorozatot, és a fotósorozatból egy-egy képet kiválasztunk az év végéken, és akkor azok a képek kerülnek eladásra. És ott is egyébként minden helyszín, minden támogató teljesen ilyen önszántukból és segítségnyújtásból állnak mellénk.
2: De most már így előre jelzik, hogy mit fognak megvenni?
1: Nem.
2: Ezt
1: mi döntjük el, hogy melyiket fogjuk kiállítani. Tehát amikor eljössz a kiállításra, akkor neked is meglepetés lesz. Az lehet, hogy mondjuk, aki követ minket, akkor ezeket a fotósorozatokat látja a Facebook oldalunkon, vagy az Instánkon, de nem tudja, hogy melyik kép fog megjelenni. Tehát neki is újdonság lesz, ha eljön, hogy melyik képet tudja esetleg megvenni, hogyha szeretné.
2: Akkor pontos dátumot kérek még egyszer.
1: Pontos dátum az június 6. hó 30-a, és 18 órás kezdéssel Apollo Galéria.
2: Ez egy keddi nap.
1: Ez egy keddi nap, így van.
2: Hol van ez az Apollo pontosan?
1: Az Apollo Galéria a Blahalújza téren van, a város szívében, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó.
2: Könnyen oda találni.
1: Váltás
2: neki.
1: Egyébként, mert hogy ugye több helyszínen voltunk már eddig. Az eddigi helyszíneink is fantasztikusak voltak, de most ez az Apollo Galéria, szerintem ez egy olyan szint, aminek nagyon-nagyon örültem, és egy nagyon szívhez szóló levelet írtam nekik, hogy megkértem őket, hogy fogadják be ezt a kiállítást. És
2: hatottak a szavaid.
1: Igen, hatottak a szavaim, és egy fő támogatóként beálltak mögénk.
2: De jó, na hát szívből gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
2: Legyenek sokan.
1: Én is azt kívánom, és te is gyere el.
2: Oké, igyekszem. Beszéljünk a főhősökről. Persze itt mindenki főhős, ti is, akik ugye itt önzetlenül teszitek a dolgotokat most már 9 éve, és egyébként elő szoktam venni a könyvet.
1: Tényleg?
2: Kaptam
1: ugye
2: tőle.
1: Milyen szép
2: ez nagyon szép a mai napig egyébként, inspirálódni lehet belőle. De hogy ugye mindenki főhős, ti is, akik azzá teszitek az alanyt.
1: Igen.
2: Na de hogy vannak most még az alanyok?
1: Hogy kerülnek be? Hát úgy kerülnek be, hogy először is vannak olyan ismert emberek, barátaim, ismert zenészek, akár művészek, akik szoktak rám írni, és megkérdezik, hogy lehet-e esetleg erre jelentkezni. én is van úgy, hogy találok olyan embert, akivel látom a karaktert, vagy azt, amit meg szeretnék valósítani, akkor ráírok. És hát a modellügynökségektől viszont rendszeresen kapjuk az alanyokat, és hogy és tulajdonképpen ez is teljesen randomként zajlik, mert hogy nem szabok ennek határt, hanem bármilyen karakterrel dolgozunk együtt. És hát igazándiból a legnagyobb főhőse, ha már így nevezzük ezt az egészet, hogy most idén ugye az életre valók alapítvány, és hát nem is alapítvány, hanem ők egyesület, és fantasztikus dolog, amit fogunk ezzel majd támogatni.
0: A teljes interjút is érdemes lesz meghallgatni 10 óra után. Kocka és Esmiller András számít önökre a Slágerkultban, most pedig az Anzibált Dalával megyünk tovább, jön az Újra.

0: Most a Béres és a Jazz megazdala szólt, ez volt a Ma jól vagyok, és hát azt hiszem, hogy aki velünk indította a napját, az elmondhatta magáról, hogy az egész napja jó volt, hiszen Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi ma is gondoskodott a reggeli jó hangulatról, megalapozván az egész napi mosolygós hangulatunkat. Még holnap reggel a Cilát reggelire jelentkezik 6 órától, jövő héten azonban ismét visszatér majd Pordán Petra és Somogyi Zoli, akik szintén olykor szórakoztató, nevettető, kacagtató, olykor elgondolkodtató témákat hoznak. Néhány héttel ezelőtt például egyik reggel témájuk volt az önelfogadás is. Erről egy pszichológussal beszélgettek, amit már is visszaidézünk.
1: Fuller Bianca pszichológus a vendégünk a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szia!
1: Már neked van valami tökéletlenséged, amit bemersz hallani?
3: Egy pszichológustól kérdezed ezt?
1: Nem mindig csak
3: igen. Jónás!
4: Egyébként érdekes, nem is nagyon gondolkodtam rajta, de alapvetően szerintem én elfogadóan tudok állni a hibáimhoz, meg a az tökéletlenségeimhez. Azt tudom, hogy gyerekkoromban nagyon sokat mondták, hogy két balkezes vagyok, vagy szétszórt vagyok. Szerintem ez most felnőttként sem változott túl sokat, de tök oké vagyok vele.
2: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki el tudja ezeket fogadni, vagy adott esetben, mint amit Angelina Jolie mondott, szeretni is tudja ezeket a tökéletlenségeket?
4: Szerintem nem mindegy a narratíva, hogy én egyébként hogyan állok hozzá annak a történetéhez, ami miatt én ilyen vagyok, hogy tudom-e például azt mondani, hogy igen, lehetséges, hogy akár hogyha külsőségekről beszélünk, nem tökéletes a testem olyan, mint amilyennek elképzeltem, de mondjuk tudom, hogy vigyázz rám, elvisz A-ból B-be, számíthatok rá abba, hogy elérjek dolgokat, és akkor van egy ilyen együttérzés a testünkkel például, az nagyon sokat segít, meg ez tulajdonságokra is igaz.
1: Az én fejemben ott van egy nagyon komoly válaszvonal, ha már például most itt maradhatunk egy pillanatig még a külsőségeknél, hogy ugye most annak a megfelelő, hogy valaki büszke rá, vagy nem, hogy én tudok-e rá felnézni, vagy nem, az azon is múlik, hogy például az az adott testi dolog, az egy olyan dolog, ami nem múlik rajta, és nem tud rajta változtatni, tehát nyilván a test magasságán valaki nem tud változtatni, tehát azért miért nézni rá? De amikor mondjuk ehhez, tehát olyan dolgokról beszélünk, ami mondjuk az elhanyagoltság, vagy a lustaság eredménye, akkor én abban például nem tudok annyira megengedő lenni. Tehát hogy nekem is volt olyan cimborám, akit én így mondtam, amikor nem jött össze neked csajozás, hogy nem gondolkodtam még azon, hogy egy picit megpróbáld magad összeszedni, és akkor erre ő azt mondta, hogy nem, mert őt így kell elfogadni és szeretni. És hogy, szóval, hogy nálam ez például az a határvonal, amire már azt mondom, hogy de nem. Tehát, hogy én értem, hogy nagy pisziség van, nem kell mindenkit úgy elfogadni, hát el kell fogadni, de akkor ő megfogadja el, hogy nem fogadja el úgy.
4: Ez érdekes egyébként, én mindig azt szoktam mondani, hogy változtatni bármin is a testünkön, a kinézetünkön, a tulajdonságainkon soha ne önutálatból változtassunk, hanem tegyük azt ugyanúgy önegyüttérzésből, meg önszeretetből, mert
1: együttérzés.
4: Amúgy igen.
2: Magaddal együtt érted.
4: Mert úgy sokkal könnyebb a változás is. Tehát, hogyha én folyamatosan kritizálom magam, bántom magam, akár egy külsőség, akár egy tulajdonság miatt, akár változtatható, akár nem, attól nem fogok tudni előbb változtatni rajta.
2: Ez igaz.
4: Van, akinek ez segít, de tendenciózusan az az igazság, hogy az sokkal jobb, hogyha tudok egy támogató hanggal hozzáállni magamhoz. Hogy mondjuk, hogyha a te példádat nézzük, amit most meséltél, igen, lehet, hogy elhanyagoltam a testem, ez azért történt, mert XY dolog történt az életemben, de megérdemlem azt, hogy egyébként jobban érezzem magam a bőrömben, jobban nézek ki, és ezért szeretnék tenni magamért. Ez sokkal jobban hangzik, mint az, amikor már megint nem tudom, megettem azt a gyorséttermi kaját, vagy bármit, hogy lehetek ilyen béna. Ugyanazt akarom elérni, csak teljesen más az út, hogy közben hogy érzem magam.
2: Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, akinek a kisfia turetes, és ez különböző tikkekben szokott egyébként megnyilvánulni, és például ő meséli nekem, hogy a gyerekek sokkal elfogadóbbak az ilyesfajta tökéletlenségekkel kapcsolatban, mint mondjuk a felnőttek. Tehát sokkal,
1: pedig gyerekkorban is azért csúfolják egymást, mert ugye nem tanulták meg, hogy nem illik.
2: Igen, de a mai gyerekek valahogy, hogyha valamit nem látnak tökéletesnek, elfogadóbbak. Ezt te is így érzed, vagy változik valami a világban? Én ennek örülnék, ha így lenne.
4: Hát a tökéletességhez való hozzáállás, tehát azok az elvárások, azok a hiedelmek, amiket így felnőttként mondunk, akár magunkkal, akár másokkal kapcsolatosan, azoknak a nagy része azt a társadalmi, a szocializációból jön. És ugye gyerekként még nincs annyira bennünk ez a szociális külső hang, meg ez a szociális elvárás, mint ami felnőttként már sokkal erősebben alkot minket. Tehát, hogy igazából ebbe így a felnövekvésünk során szokunk bele, hogy mondjuk én akkor vagyok csak érzékes és szerethető, ha tökéletes vagyok.
2: Én mondjuk szeretem azokat a reklámokat, amik megmutatják, hogy igenis a nőknek lehet, nem tudom, narancsbőre, vagy striája szülés után, vagy bármi. Tehát tök jó, hogy erre is rászoktunk, mert így ezzel szerintem egy nő sokkal inkább tud azonosulni.
1: Most nekem például föltűnik online, amikor így keresgéltem ruhát, az utóbbi napokban szúrt szemet, hogy nagyon sok például ilyen vitiligós modell van, tehát aki mondjuk színes... Vitiligo, ez a bőrbetegség, ami a Michael Jacksonnak is volt, azt hiszem ehhez kötődik, hogy például mit tudom, ilyen színes bőrű modell, de a szeme körül ott tök fehér, tehát fehér bőrű, de csak ilyen foltokban, és ott modellként alkalmazzák. Az, hogy ilyen példákat látunk, ez mondjuk valóban segítheti az elfogadást, és segít abban, hogy ezek az emberek, és az elfogadás alatt nem ezt értem, hogy kívülről, hanem hogy az emberek saját magukat elfogadják?
4: Abszolút, ez elképesztően sokat segít, ugyanis, hogyha tudok sorsközösséget vállalni másokkal, ha látom azt, hogy mások is küzdenek hasonló dolgokkal, mint én, külsőségek, belsőségek, teljesen mindegy, akkor én is sokkal elfogadóbb tudok lenni magammal. Erről egyébként rengeteg kutatás van, úgyhogy igen, ezt valószínűleg ezért is kezdte el nagyon sok márka alkalmazni, mert egyébként ezáltal ők is sokkal szimpatikusabbak lesznek az embereknek, hogy nem még ők is egy plusz elvárást támasztanak velük szemben, hogy már pedig így kell kinézni, ezek a termékek azoknak szólnak, akik egyébként így is úgy és amúgy néznek ki, és igen, ennek nagyon nagy hozzáadott értéke van amúgy az önelfogadáshoz.
2: De hát nagyon köszönjük
1: ez szépen.
2: Jó. Fuller Bianca pszichológussal beszélgetett Pornán Petra és Somogyi Zoli néhány héttel ezelőtt a Sláger reggelben. Holnap reggel is érdemes lesz velünk indítani a napot. Ugye Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi teljesít ezen a héten ébresztő szolgálatot, úgyhogy holnap is a Habsburgok nyomába eredhetünk és finom ízeket kóstolhatunk, vagy legalábbis hallhatunk finom ízekről. A Cillát reggelire tehát 6 órakor jelentkezik itt a Sláger FM-en, jövő héten pedig már ismét Pornán Petra és Somogyi Zoli ébreszti önöket. Most azonban Somló Tamás dalával megyünk tovább. Jön a Gondolsz te rám.

Ez volt a Follow the Flow dala, a Szélcsend, és én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást, hiszen a hírek után érkezik Peller

Marian, vele pedig Király Linda is az édesanyja, hiszen ma a Benned élek című műsor jelentkezik, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk. Én pedig legközelebb holnap délelőtt 10-től számítok az önök megtisztelő figyelmére, és van még pár belépőjegyünk, többek között a Gyurán Gyurán koncertjére is, úgyhogy a koncertélmények nyara is folytatódik itt a Sláger FM-en. Hangoljanak hát ránk, egész nyáron Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Néó dalával köszönök el, jön az Ájájó, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Péntektől rendkívüli kormánytájékoztatás lép életbe a várható extrém meleg miatt. Nem jogosult végkielégítésre a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnök helyettesei. Levették a napirendről Fenyő Miklós tervezett 13. kerületi szobrának ügyét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az idei év legintenzívebb hőhulláma miatt. Horoszi Beatrix országos tisztifőorvos szombat hajnaltól harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy a hőség miatt a védekezés összehangolására a kormányrendelet született. A védekezést ő irányítja, ezt a védelmi igazgatósági hivatal koordinálja, a munkát több miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó segíti. Az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. A miniszterelnök a délutáni sajtótájékoztatón jelezte azt is, országszerte zacskózott vizet osztanak köztereken, vasútállomásokon és autópályák mellett, a Magyar Honvédség készíti el ezeket a vizeket. A kormány hétfőre is kedre home office-t rendelt el az államigazgatásban, és arra kéri a magánszektort is, hogy könnyítsen a munkavállalókon, különösen a kültéri munkát végzőkön. Éjféltől a kormány két óránként ad rendkívüli tájékoztatást. Magyar Péter felsorolta, számos nagy rendezvény lesz a hétvégén, a Budapest Pride-tól a Fishing on Orfűn át gyermekrendezvényekig, és azt is mondta, nem szeretne a kormány beleszólni, de azt kéri, hogy a szervezők fokozottan készüljenek a hőségre, és a gyerek- és sportrendezvények esetleges elhalasztását fontolják meg. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnök helyettesei nem jogosultak végkielégítésre, rögzíti az a módosító javaslat, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztéshez. A bizottság támogatta, hogy a hatóság a törvény hatályba lépésével az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnjön meg. Az elnök és az elnök helyettesek megbízatása a törvény hatályba lépésével megszűnik. Nekik a jogszabály hatályba lépése után 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A Semmelweis Egyetem rektora szerint nincs félnivalója az intézménynek a készenléti rendőrség vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. Merkeli Béla azt mondta, hogy a rendőrség intézkedése egy klinikai vizsgálathoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érintette a belgyógyászat és hematológiai klinikán. A Semmelweis Egyetem közölte, teljes körön együttműködnek a hatóságokkal. A 13. kerületi önkormányzat levette a mai testületi ülés napirendjéről Fenyő Miklós tervezett szobrának megvalósítását. Az elmúlt időszakban ugyanis szakmai vita alakult ki a szoborterv körül, ezért bár a zsűri megvalósítása javasolta, a folyamatot újra gondolják. A kerület közleménye szerint a januárban elhunyt zenész 1000 szállal kötődött a városrészhez, 2004 óta volt a 13. kerület díszpolgára, és egész pályafutását végig kísérte a kerület. Az önkormányzat hangsúlyos továbbra is elkötelezett, hogy méltó módon ápolja Fenyő Miklós emlékét. Június 27-e és augusztus 9-e között különleges vetítés sorozattal tisztelek Bud Spencer előtt a Corvin mozi. Újra nagy vásznon láthatók a legendás páros Bud Spencer és Terence Hill legnépszerűbb filmjei. A Korda teremben hétvégenként hat ikonikus alkotást vetítenek, köztük a Különben dűbe jövünk, a Kincs, ami nincs, a Bűnvadászok és a Nincs 2-4 nélkül című filmeket. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Király Linda és édesanyja Király Gabi.
1: Hatalmas szeretettel köszöntelek benneteket, drága Gabi, Király Gabi és drága Király Linda. Én olyan boldog vagyok, hogy végül elvállaltátok ezt a beszélgetést. Ugye Benned élek egymás szemében egy picit, meg egyáltalán arról, hogy milyen kapcsolat van közöttetek, mert én akárhányszor láttalak, meg látlak benneteket, rendezvényekre is adott esetben, meg tudom, hogy sokszor te öltözteted, te még ma is a Lindát,
2: vagy egyszer-egyszer előfordul. Ezért rám szólt, hogy milyen szín lesz rá, sötét-barna. Jó, oké, értettem anyukám.
1: Hogy azért ez egy nagyon, kívülről nézve egy nagyon harmonikus, nagyon szép anyalány kapcsolat. Igen. De biztos megvoltak azok a feszültségpontok is, ami teljesen normális egy fejlődésen keresztül. De akkor kezdem veled, ha megengeded, Linda, nyugodtan, hogy anya milyen anya, volt, amíg gyerekkorra emlékszel, mert aztán az ember, amikor felnő, változik ez a kapcsolat, igen, és egyszer csak egy ilyen barátnővé tud érni a dolog.
2: Hát igazából nekünk most a legeslegjobb a kapcsolatunk, mint valaha volt. Anyu mindig zseniális anyuka volt, tehát tényleg az igazán erős, példaértékű nő, aki bármi van, ő összetartja a családot, nem mutatta, hogyha szenved, tehát hogy ő tényleg hihetetlen erő, viszont ennyire nem kerültünk közel egymáshoz, mint most. De szerintem ez egy normális dolog, még ráadásul ugye a tini lány, a fejlődés, akkor azért nekem is volt egy kemény korszakom, amikor nem voltam annyira tűrhető, de most tehát jobb tényleg, mint valaha. Tehát, mint anyuka, hát a legjobb.
1: Gondoskodó volt mindig, gondolom, ezt én úgy láttam, hogy ez felnőttként is igaz.
3: Próbáltam. Nem mindig sikerült, de próbáltam.
2: De abszolút az volt, csak szerintem erre nekünk is rá kellett jönni, hogy mindenkinek más, mi az a magyarul, hogy love
1: szeretett
2: language.
1: Nyelv.
2: Aha, love language, igen. Köszönöm. Gondolatom, hogy
1: volt. Én nem tudom, honnan tudtam, mire gondolom.
2: Tehát, hogy ahogy én elkezdtem magamat is megérteni, meg helyre rakni, akkor rájöttem arra, hogy neki is milyen dolgok voltak ott a háttérben, neki milyen volt a gyerekkora, tehát hogy miért tudja ő csak így mutatni a szeretetet, vagy inkább így, tehát hogy ezeket, tehát kellett idő ahhoz, hogy ezeket így megértsem, meglássam, és akkor még jobban tudtam értékelni, hogy milyen anyuka, mert hát nem volt egyszerű neki sem.
1: Akkor mesélj egy picit, édes Gabi, hogy neked mi volt az anyai minta, a női minta, ami előtted járt? Amennyi vállalható, nyilván itt nem vállalásról van szó, de hát innen szép győzni, akkor ezek szerint mondhatjuk.
3: Nem egy egyszerű feladat, ezt szépen megfogalmazni. Nem is tudom, hogy mondjam. Kezdem az elején.
1: Jó.
3: 56-ban születtem, és az apukám 6 hónapos voltam, amikor elhagyta az országot. Elvileg szerette volna, hogyha együtt megyünk ki, de ez nem jött össze. És attól kezdve gondolom, anyukám kereste a saját világát, nagyon fiatalon szült, szóval tudom, 18 éves volt.
1: Igen.
3: Modell volt, énekes volt, operettszínházba volt, szóval forgott körülött az élet, úgyhogy tulajdonképpen értető, hogy nem igazán volt erre ideje, úgyhogy én így egy kicsit össze-vissza voltam, hol a nagyanyámnál, hol a házmesternél, hol itt, hol

0: teljesen más kapcsolat volt közöttünk, mint egy anyalánya. Sőt, úgy is hívott, hogyha megyünk valahova, azt mondd azt, hogy a húgom vagy.
1: Kértem, de valóban, úristen, innen elindulni, igen. És hát minden elismerésem a tiéd, hogy most meg ilyen kapcsolatot tud lenni a saját lányoddal. Hát,
0: próbáltam.
1: Volt olyan élményed, hogy azt érezted, hogy mert nekem előfordul, hogy azt érzem, hogy anyám szól ki rajtam keresztül. És van, ami jó, ha ő szól ki rajtam keresztül, de van, amikor hopp, ezt várja, nem így akartam, ezen változtatni szeretnék. Tehát ilyen szembesülésre egyáltalán volt időd, mert volt a Linda és a Kétiker. Tehát azért ez szép kihívás.
2: Amerikában, ahol a nyelvet sem beszélték, apukám éjjel-nappal dolgozott, úgyhogy minden tiszteletem, hogy egyedül nevelték kávé minket.
0: Hát az első 2,5 évben tényleg nem volt semmi segítség, tényleg reggel elment a Tamás, és este 10-kor érkezett, és ugye amikor a Linda jött, akkor már akkor is fura volt az egész helyzet, mert még akkor nagyon kezdtük az kinti életet, nem elég, hogy új életet, de új szakmát is, mert ugye mi a zenéből mentünk ki, viszonylag ismertek minket itthon.
1: Igen.
0: És oda mész, és senki nem vagy tulajdonképpen, senki nem ismer, és plusz még nem tudod kifejezni se úgy magad, igen, ahogy szeretnéd. Úgyhogy nagyon nehéz volt az eleje. De tudom, amikor már ilyen 2,5 évesek lettek a fiúk, Linda 3,5, akkor tudtunk igazán saját dolgokat csinálni, már akkor volt babysitter, volt segítség, volt ez.
1: Igen.
0: És akkor egy kicsit jobban tudtunk a saját dolgainkkal foglalkozni, de hát ugyanakkor meg ott van a lelkismeret furdalás, hogy hát ott van 3 gyerek, akit most esetleg nem én nevelek, hanem a babysitter.
1: Igen, értem. Szóval nem én nem tudom, hogy éltek túl azt az első 3-3,5 évet.
0: Megnézhetnéd a képeket.
2: Egyébként nagyon vicces, hogy az öcsémmel mindig ezen szoktunk bevetni, hogy nézzük végig a képeket, és konkrétan minden egyes fotón ott vagyunk az anyu mellett, és anyu így.
1: Hát szegény, hát csodálkozol, hát érted, az összes, a maradék energiád is kifolyt gyakorlatilag bele a gyerekekbe, és neked nem is maradt semmi. Tehát
2: én nem tudom, hogy csináltad. Hát tényleg nem tudom.
1: Én tudom magamról, hogy összeroppantam volna. Igen. Tehát azt én nem bírtam volna ki.
0: Hát valószínű, hogy volt is egy ilyen elfolytott depresszió.
1: Igen.
2: Hát igen, és ugye most nagyon előre haladunk, de ehhez kötöd össze a te.
0: Igen.
2: Volt, nem szeretem a betegség állapotodat.
0: Igen.
2: Mert hát azért ezek a visszafolytott dolgok.
0: Ennek lelki oka volt, persze.
1: Akkor ezek szerint, akkor amikor kiterült ez a nem...
2: Igen.
1: Most nevezhetjük betegségnek, valami állapot mindegy volt. Amikor ez kiderült, akkor te rögtön tudtad, hogy rögtön keresni kell a lelki oldalát, és nem csak a fizikai résszel foglalkozunk.
0: Szinte biztos voltam benne, hogy ez lelki alapon, mert egyébként minden mást megtettem magamért, igazán nem volt genetikai alapja se. Maga az orvos is azt mondta, hogy hát ez se nem kövér, se nincs az, hogy nem szül gyereket, szóval semmi oka nincs rá.
1: Igen.
0: De valahogy én éreztem, hogy itt valami elfolytottság van itt az évek alatt, és most már kell valamit változtatni.
2: És én emlékszem arra, ez nagyon megmaradt bennem, hogy én kint suliban franciául tanultam, és akkor anyukámnak volt akkor már egy ilyen ruhaüzlete Amerikában, és akkor így Párizsból, vagy nem tudom pontosan Párizsból hozogattad a ruhákat, és akkor az volt az egyik ilyen meglepi, hogy akkor elvitt engem, hogy akkor gyakoroljam a franciát, és közben együtt kettesben ilyen anya-lánya.
0: De milyen érdekes, hogy ezt mondod.
2: Miért?
0: Mert én néztem hogy milyen kérdések merülhetnek fel, és hogy milyen legemlékezetesebb a kettőnk kapcsolatában, és nekem is ugyanez.
2: Ugyanez. Nagyon.
0: Ugyanez.
1: Hány éves voltál akkor?
0: 12.
2: 12?
1: És ez volt az első ilyen közös kirúgás.
0: Igen, mert akkor egy nehéz volt egy ideig.
2: Igen.
0: Én mindig úgy éreztem, hogy konkurencia vagyok, mert hogy te az apádba voltál szerintem.
2: Jó, 5 évesen, várjál már 5
0: évesen. Akkor ilyen 10-12 évesen, ezt komolyan úgy éreztem, hogy én most ott
1: te zavaró tényező vagy tulajdonképpen, ne arra, hogy
0: minek
1: Gabi,
0: vagyok
1: tehát kösz, hogy megszültél, de kicsit húzodj most már hátrébb, mert
0: igen, az apa az enyém.
1: Értem.
2: De én szerintem az is más kép élted meg, mert nekem én állandóan hogy mondják ezt? Tehát, hogy megfelelni akar.

0: akartam neki. Tehát, hogy bizonyítani akartam neki, hogy én jó vagyok. És ez nekem nagyon pici koromtól kezdett, nem konkurencia voltam.
1: Igen, igen. Csak meg akartál felelni.
0: Meg akartam felelni nála.
1: Igen, igen.
0: És azért volt az, hogy ha már az éneklésről volt szó, akkor én így remektem, hogyha tudtam, hogy apukám ott van. Tehát, hogy igen. Már olyanok voltak, hogy anyu direkt nem szólt.
1: Igen.
0: De én az volt baj, hogy én éreztem, fizikailag éreztem, hogy a teremben van valahol az apukám.
2: Igen, mondtam neki, hogyha el akarsz jönni a Linda Vizsgáján, akkor leghátul. Ez a legutolsó
1: sor. Hogy így vigyáztál rá.
2: Akkor is kiszúrta.
0: Na mindegy, tehát visszatérve a sztorira.
1: A franciaországi út.
0: Igen, és emlékszem arra, hogy ültünk egy kávézóba, vagy egy étteremben, nem emlékszem pontosan, és akkor láttam nagyon, hogy valami nem stimmel anyuval. És nem akart elmondani, de akkor éreztem azt, hogy itt nagyon-nagyon erős váltások lesznek itt az életünkben. De akkor éreztem azt, hogy először kapcsolódtunk úgy igazán.
1: Milyen igazán.
0: Igen. Igen. Igen.
1: Azóta volt rá mód, hogy kettesben elmenjetek anyalánya kiruccanásokra? Csináltatok
0: ilyen, ebben? Hát nem, ilyen, de most nem. Már mi lógunk együtt.
1: Igen.
2: De igen. Most már ezért több közös program van.
0: Igen.
2: Sokkal.
0: Igen.
2: De ez nekem is nagyon nagy élmény volt. Na tényleg.
0: De jó.
1: Tényleg. Neked anyaként miért volt nagy élmény?
2: Mert hogy kicsit közelebb kerültünk. Mm. Mert ugye amikor vannak ezek a hétköznapok, főleg így, hogy ennyit dolgozik az ember, és azért ott hét napot kellett dolgozni, ez nem nagyon voltak szünnapok, akkor nagyon nehéz. Utána mész haza, hull a fáradtan, ezer dolog van a fejedben, nagyon nehéz kommunikálni. Hát főleg nem úgy, mint a gyerekeddel, akit helyre kell utasíts, vagy úgy érzed, hogy igen. Kimaradtál az egész napi nevelésből. Mm. Ezért nagyon nehéz volt kommunikálni. Hát a fiúk az meg egy külön téma. Mert nem is lehetett.
0: Ők én voltak a saját világukban.
1: Ez még egy izgalmas kérdés egyébként. Igen, hogy ott megérkezett egy ikerpár, két srác, és gyakorlatilag olyan, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de felvetődött bennem, hogy nem lettél-e kicsit pótanyukájuk is. Még ha egy év van köztetek, tehát az nem olyan sok.
0: De
1: azért kicsit igen.
0: Igen. Hát én magamra vettem, tehát hogy nem lett rám akasztva, hanem én abszolút magamra vettem. Hát suliban, és én verekedtem, értünk meg.
1: Imádlak.
0: Valaki kikezdett az öcsémmel, én konkrétan neki futásból ráugrott. Hányszor jöttetek a suliba, értem, mert hazaküldtek verekedés miatt.
1: Hát
0: mert mertek beszólni az öcsémnek.
1: Úristen, értem, voltál a tesóm.
0: Fú, azt akkor nagyon utálták. Most már értékelik, hogy de akkor hogy lehetsz ilyen Linda, olyan ciki, hogy nővérem az így, meg mondom, jó van gyerekek, majd egyszer meg fogjátok állni.
1: Abszolút.
0: Na hát igen, egy picit így magamra vettem, de ez mai napig így van. Hiába felnőtt férfiak, meg 800 méterrel magasabbak nálam, akkor is az van bennem, hogy
1: hát ez rád is igaz, nem? Tehát ott van a két felnőtt férfi, aki lenéz anyára, lehajol, hogy megölelje, de közben egy picikén.
2: Igen, igen. Úgy, próbálod védeni a külső hatásoktól.
0: Nem? Sok sikert. Hát figyelj, igen, nagyon magamra vettem ezt, meg pláne amikor anyunál kialakult ez a betegség, akkor még jobban azt éreztem, akkor még ráadásul kívülről figyeltem azt, hogy apu sem kezeli annyira jól, és akkor egy picit így ezt így magamra vettem, hogy akkor nekem kell.
1: Te mit szóltál, amikor megtudtad, hogy baj van?
0: Nem tudom, mert bennem elindult egy ilyen, azonnal bekapcsolódott az, hogy akkor mit kell csinálni, nem? Vagy másképp láttad?
2: De.
1: A szervező, megtartalak, gyerünk, elintézzük.
0: Igen, tehát nem igazán hagytam magamnak időt, hogy felfogjam, hogy ez mennyire veszélyes helyzet, mert az volt. Sőt, durva helyzet volt, de hát igen, tehát így én nem tudom, hogy bekapcsolt bennem az, hogy akkor most ez van, és akkor ezt kezelésbe kell venni.
1: És apa miért kezelte ezt nehezen?
2: Szerintem nem akart. Igen. Inkább előttem nem akart semmit sem mutatni, úgyhogy, de mondjuk én is igyekeztem nem csinálni nagy dolgot belőle.
0: Hát egyébként ezért mondtam azt, hogy ő az a típus volt, aki még véletlenül sem mutatta nekünk, hogy rosszul van, fáj valami, amikor kihullott a haj, akkor minden nap más paruka volt rajta, és úgy ment el dolgozni, tehát így full csini bevágta magát.
1: Igen, igen.
0: És nyilván ő szerintem te vágtad, hogy én tudom, hogy mi van, csak a fiúknak ez szerintem jó, tehát a fiúk a mai napig sem fogják fel szerintem, hogy ez mennyire komoly volt, vagy igen?
2: Hát azt nem tudom, nem beszéltünk azóta erről, úgyhogy...
1: Uh-huh. Talán ez nem is baj, ezt teljesen megértem, de mindent elkövettél, persze, hogy ne...
2: Hát ha kérdeznek, én szívesen beszélek róla, de ha nem kérdeznek, akkor nem kell róla
0: ennyi
2: beszélni.
1: Voltál akkor, hogy tehát volt olyan, hogy segítségét fordultál? Most gondolok itt akár, tudod, mentális segítség, pszichológus, vagy akár barát, bárki.
2: Én nem, én inkább magamat próbáltam. Én mindig is ilyen voltam. Próbáltam kívülről nézni a szituációt. Aha. Tudod, ez az első alkalom, azt mondott, hogy jaj, miért én, utána ezen túl vagy.
0: Igen, az csöndben.
2: Igen, ez túl vagy, akkor na jó, hát akkor ezt most megoldjuk. És meg kell harcolni. Egyszerűen muszáj volt felvenni a harcot, úgyhogy minden nap, vagy minden alkalommal, amikor a kemo volt, akkor előtte én mondtam magamnak, hogy ez lehet, hogy másnak méreg, nekem ez gyógyszer. És így aludtam el.
1: Tehát gyakorlatilag ezt mandráztam,
2: igen.
0: Úgyhogy nem tanult róla, tehát egyébként ösztönösen csinálta.
2: És még ami érdekes, hogy milyen az agy, meg milyen érzékeny az ember, hogy az első kemonál mondtam a Tominak, hogy figyelj, hozzá nekem hideg szőlőt. Fogalma nem
1: azt, hogy arra vágytál, igen.
2: És utána néztem, és kiderült, hogy ennek a fajta betegségnek az legjobb ellenszere a szőlőmag.
0: Úristen. De érdekes.
2: Teljesen érdekes. A hideg az meg azért kellett, mert ugye egy felforrósodik belőle a szervezet, úgyhogy ilyenek szerintem, hogy az ember egy picit figyel magára, akkor ott vannak a jelek.
1: Hát ehhez képest te meg nagyon figyelsz már magadra.
0: Most már.
1: Igen.
0: Azért
1: neked is meg volt az időszak, amíg nem. De akkor anya is boszi. Boszorkány. De jófajta.
0: Nem, az anyukám mindig tud mindent mindenről. Sajnos. Tehát, hogy előtte nem tudok semmit eltitkolni.
1: Próbálkozott?
2: Tehát volt persze.
0: És egy hanglejtésből tudom, hogy ő tudja, hogy mi van.
2: Szerintem olyan anya, aki legfeljebb úgy tesz, mint ha elhinné, nem? Szerintem a gyerekeiddel kapcsolatban tudod. Mondjuk valamikor mással kapcsolatban is hát tudok valamit.
0: Igen.
1: Egyébként szerintem van olyan anya, aki nem figyel így, mert mondjuk nem tud úgy kapcsolódni, nem ilyen szintig. El tudom képzelni, hogy ez is emberenként különbözik, de ahogy beszélgettek meg, ahogy egymásra reflektáltok, hát néha úgy nézném csak a családot kívülről, mert nagyon
0: érdekes család. Nekünk kéne egy reality műsor, az aztán érdekes.
1: Nagyon ott menne, azt most mondom. Ebben biztos vagyok.
0: Nagyon olaszos, emocionális, hangos család, de közben imádjuk egymást.
1: Na persze, és ez a lényeg, azt hiszem. Meg azért tudtok ilyen viccesen, őrülten, őszinték lenni adott helyzetben.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Király Linda és édesanyja Király Gabi.
1: Mit szólnátok, ha most ráfordulnánk az egymásnak feltenni való kérdésekre?
2: Na, okay. Majd azt fogom kérni, Gabi, hogy az elsőt teted föl,
1: és akkor utána majd te jössz.
3: Mi az, amiben a legjobb vagyok szülőként?
2: Hát style, nyilván. Nem, hát legjobb szülőként az, hogy, ahogy te össze tudod tartani a családot, az hihetetlen. Tényleg hihetetlen, példaértékű. És bármi van benned, te soha nem mutattad felénk, hogy gáz lenne. Tehát, hogy egyszer sem volt bennünk félelem, hogy úristen, anyu mivel küzd, vagy nem tudom mi, úgyhogy ez komoly.
1: Köszönöm. Oké, jöhetsz, te kérdezel anyától.
2: Mit tanultál tőlem?
1: De lehet, hát elvileg ugye a gyerek is tanítani jön, legalábbis az én hitrendszeremben ez abszolút benne van.
3: Nekem az a véleményem, hogy lehet, hogy erősebb vagy, mint én, csak nem tudod. Most már egyre jobban tudod.
2: Ja.
3: De én szerintem te olyan helyzetekből álltál fel, amiből nem biztos, hogy én felállok.
2: Thank you.
3: Nem.
1: De jó ez.
2: Ne. Köszönöm. Az jól esik.
1: Te jössz. Édes Gabika.
3: Miért vagy rám a legbüszkébb? Vagyis miért?
2: Nem miért? Igen. Hát ugyanez az erősség, tehát hogy szerintem te vagy az ultimát nő. Tehát, hogy tényleg ugyanaz minden helyzetből, tehát hogy te voltál a példa arra, hogy hogyan kell igazán erős, nem tudom, okos, intelligens, szép, nem tudom, nő.
3: Köszönöm.
2: Úgyhogy ez tőled. És erre büszke vagyok.
1: Teljesen.
2: Na, várjál. Ha visszamehetnél az időben, csinálnál-e velem másképp valamit? Nem látok.
3: Biztosan. Biztosan. Hát mindenki tanul a saját hibáimból. Ha tehettem volna, több időt lettem volna veletek, ha tehettem volna, jobban odafigyeltem volna a beszélgetésekre, amire nem volt időm, jelekre, amit nem láttam.
2: Hát jó, de dolgozni is kellett, tehát, hogy meg kellett élni.
3: Hogy ezt másképp csináltam volna, ha tehettem volna, persze.
1: Változott benned bármilyen nőiséggel kapcsolatban, amikor új szerepbe kerültél azzal, hogy nagymamává váltál?
3: Nem.
1: De jó. Ez megnyugtató.
3: Nem.
2: Nagyon nem az a
3: nem.
2: típus.
3: Én igazán nem vagyok a tipikus nagymama. De próbálok a magam módján.
2: Igen.
3: Meg nem úgy kezelem őket, nem úgy kezelem őket, mint egy kis izéket, hanem próbálok velük az őszintünkkel.
2: Igen.
3: De beszélgetni, és úgy veszem észre, hogy ezt élvezik.
2: Szóval cuki volt akkor, most az én szülinapomra bowlingozni mentünk családként. Ő élvezte a legjobban a bulit. Milyen kis táncokat csinált.
1: Ő is tehetséges? Látszik?
2: A ritmus érzéken nagyon jó.
3: Énekelni nem igazán
2: nem.
3: Hallottuk. A Kály az igen.
2: A Kály az konkrétan, nem tudom, 5 éves volt, amikor valamilyen hajlításomat igen. leszedett, de hangról hangra, na mondom, jó van.
1: Igen. Azok nem egyszerűek.
3: Nem, és meg is van a videó, hogy meg próbálja többször.
2: Gondolkodik, és próbálja,
3: és utána
2: hihetetlen.
3: Úgyhogy önnek tényleg nagyon jó.
2: De ő rám hasonlít a legjobban.
1: Igen,
2: baba de tényleg. Korunkban. Nagyon durva, tényleg. Mm. Úgyhogy kicsi Kály.
1: Jöhet a következő kérdés. Te jössz, Lindám?
3: Nem, már nem tudom.
1: Anya jön, ugye?
3: Én jövök.
1: Jó.
3: Mikor bántottalak meg a legjobban, akár tudtomon kívül?
2: Figyelj, a bántás az igazából nem bántás volt, mert különböző módokon próbáltál segíteni, bíztatni engem. Tehát, hogy lehet, hogy akkor fájt. Mert ugye voltak azok a pillanatok, hogy a kedves szavakkal próbált segíteni, aztán bekeményedett, hogy akkor hát, ha ez segít. És nyilván az akkor fájt, de nem úgy maradt meg bennem. tehát semmi olyasmi nem volt, amire azt mondom a mai napig, hogy hú, de megbántottál.
1: És vagy az ott ilyen maradt igen, volna.
2: Nem. Ezért mind megértettem, hogy ezeket miért csinálta.
1: Persze. Mm-hmm. Tehát, hogy annak általában volt valami oka.
3: Hát igen. Biztos, hogy nem gonoszkodás.
2: Nem, segíteni akart. Hát mit tudom én egyszer, amikor apu bejött, és a hideg vizet rám öntötte, hogy tessék, gyerünk, menjünk futni, az annyira nem esett jó, az nem te voltál.
3: Az nem én voltam.
1: Meg is bántottam én is, hogy ilyet ne csináljon.
2: Különböző módszerekkel próbálkoztak, van, ami bejött, van, ami nem annyira.
1: Igen, a hideg vizet hajnalba hagyjuk, meg a futás.
2: Vicces volt. De jót akartak, tehát persze, soha nem volt persze. Olyan, amire azt mondom, hogy mai napig felnőtt koromban így visszanéz, nem, nincs olyan.
1: Tök jó, ez csodás.
2: Na, mit szeretnél, hogy majd az unokáid majd mindenképp tudjanak rólad? Oh, good question.
3: Talán, hogy megismerjenek igazán. Igen. Semmi más, mert ugye ez nehéz. Ez nehéz, hogy igazán megismerjek, hogy ki honnan jön, és mit ér el, és mit miért csinálsz, talán.
2: Igen, anyu, az nehezebben nyíló típus.
1: Igen.
2: Viszont amikor megismered és beenged, akkor tényleg ekkora a szeretet, csak
1: hát mert ennek valószínűleg az az oka, amit említettél is, hogy egyfajta védelem. Tehát akkor jelen vagyok, figyelek, ott vagyok,
3: igen.
1: Csak akárkit nem engedek be. Nem.
2: Igen, tehát ő lelkileg rakta fel, én meg fizikailag védtem be magam.
1: Igen.
2: Ennyi. A különbség.
1: Viszont az, hogy a fizikain túl vagy, ez számomra azt jelenti, hogy már meg tudod védeni magad.
2: Ez így van. Ez másképp nem változott volna. Igen. Hát hányszor csináltam végig ezt az egészet, és teljesen más most, mint eddig volt. Úgyhogy...
1: Igen. Csodálatos, olyan ügyes, komolyan mondom, ez hatalmas, tehát akkor átmentél ebben az életben, hogy ez brutál. De te is kapj érte ezt, megnézve titeket, vagy hallgatva titeket. Te jössz azt hiszem,
3: mit tehetek azért, hogy jobb szülőd legyek?
1: Ha van ilyen egyáltalán.
2: Nincs. Most nagyon-nagyon jó a helyzet. Beszélgetünk, minden nap valamit dumcsi, nem tudom, lógunk együtt, tehát hogy nem, semmi. Igazából.
1: Nem gondoljátok, hogy ehhez az is kellett, vagy akár nálad, Linda, hogy magadon dolgozz, hogy utána ennyire kiegyensúlyozott tudjon lenni a kapcsolat?
2: Persze, hát teljesen másképp állok minden kapcsolatomhoz.
1: Igen.
2: Tehát, hogy az apukámmal is megváltozott a kapcsolat. Mi amennyire imádjuk egymás torkának tudtunk esni így egymásot. Mert nagyon hasonló természetünk okay. van, tüzes típ, mindenkinek igen. megvan a véleménye, viszont mivel, hogy magamat megismertem, és én jobban vagyok önmagammal, ezért teljesen másképp látom az ő reakcióit, uh-huh. és ami által, te tudod a legjobban, igen. ami általában azonnali veszekedés lett volna, én már teljesen másképp állok hozzá, nem?
3: Igen.
1: De ügyes vagy, ez nagyon nagy dolog, nem? Hát hogy ekkor el tudott menni.
3: Igen.
2: Mert
3: ez teljesen te vagy, azt magadnak csináltam.
2: Igen, mert tényleg így láttam, hogy még az apu is furcsája, hogy most miért nem...
1: Már várta ki.
2: Miért nem harapol Linda? Mi történik itt? Nem, másképp fogom fel, másképp látom, meg felesleges energia vesz tegetés, amikor tehát, hogy értékelni kell azokat a pillanatokat, amik együtt, és ebben sokat segített a párom is.
3: Igen.
2: Nagyon.
3: Régen azt vártam mindig, hú, most már nem csattantak 2-3 napja, most már
2: mikor
3: biztos
2: jön valami.
1: Most jön valami. Már jönnek a felhők.
2: De nem.
1: És
2: de
1: nem.
2: Most nem.
1: És a párod hogyan tudott ebben segíteni?
2: Ő rúgdosott, hogy értékelt már, hogy milyen a családod, és hogy felesleges az ilyen dolgokon felhúzni magad, mert szerencsés vagy, tehát neki is egy nehezebb gyerekkora volt, és nem voltak úgy ott mellette a szülők, és ezért másképp tudom értékelni a dolgokat. És másképp látom, tehát adott tényleg szerencsés vagyok.
1: Egy másik szempontot, de jó.
2: De ő is hívogatja őket. És
1: komolyan?
2: Az elején még nekik is fura volt.
3: Igen. Igen.
2: Mit akar ez az ember?
1: Hát ez óriás.
2: Tomi, csak így kíváncsi, hogy vezetek most, mi van? Milyen a napod? Mi van? Mit akar ez az ember?
3: Igen, okay. Tomi, különös, hogy nem értettem. Most mi?
1: Igen, mert szokatlan ezek szerint, de közben meg, és már most már megszoktátok?
3: Hát igen.
1: Kezditek
3: igen.
1: Megszokni?
3: Igen.
2: Igen. Ő cuki, neki ez hiányzott az ő életéből, igen. És megtanította nekem, hogy ezt mennyire kellene értékelni.
4: Hát ez
2: hogy
4: óriási. Ez van.
2: Úgyhogy...
3: Jaj, de jó, de jó, de
1: igen.
2: Azt mondja, mitől féltesz a legjobban? Jaj.
3: Magadtól.
2: Sejtettem, hogy ez a válasz.
3: Magadtól, meg olyan emberektől körülötted, akik nem érdemelnek meg.
1: Sokan vannak körülötted?
3: Sokan.
1: Akik most, már érdemlik,
2: kevesebb. Most már egyre kevesebb.
3: Szóval most már szelektál.
2: Igen.
3: De... tudod, amikor valaki mond két kedves szót, és akkor...
2: már el is
3: hiszi. Igen, és el is hiszi, és az nem mindig jó. Melyik tanácsom volt a legértékesebb számodra az életben?
2: Hát igazából visszatérő dolog az, hogy egy, értékeljem és tiszteljem magam annyira, hogy meghúzom a határokat, meg még mindig dolgozom azon, hogy higgyem el, hogy mennyire erős vagyok. Tehát, hogy igen, ezek voltak szerintem.
4: Közben folyamatosan bizonyítod magadnak.
2: Igen, de most már kezdem elhinni.
4: Ugye? Kezdem elhinni. Kezdesz ráérezni a saját erődre.
2: Szép lassan.
4: Jó, nem baj, még időben vagyunk.
2: Igen.
4: Aha. De tényleg.
2: Időben vagyunk. Na.
4: Igen?
2: Na, ha elveszíteném az emlékezetemet, mi lenne a legfontosabb dolog, amit kettőnk kapcsolatáról mondanál?
3: Hát szerintem a kettőnk közti erő. Mm? Mind a kettőnknek az ereje. Uh-huh. És hogy soha ne felejts el, hogy benne még több erő van, mint bennem.
2: I'm a survivor.
4: Ja, csak lassan már túlélő üzemmódból átkapcsolatnánk. Élvezzük az életet.
2: Ezt most kapcsoltam be, tehát hogy próbálom így programozni magamba, hogy mert én eddig azt mondtam magamról, hogy a harcos, a túlélő. Ezt az üzemmódot szeretném most már kikapcsolni, szuper. Hogy nem mindig az legyen, hogy valamit túlélek, igen, vagy igen. Harcolok, hanem élvezzem az
4: ez
2: életet.
4: Ez az.
2: Úgyhogy programozás. Igen,
4: programozás, abszolút. Hogy ne küzdelem legyen,
3: igen,
4: hanem tánc.
3: Igen, és néha lehet mutatni gyengességet.
2: Hogyne?
3: Csak nem mindegy, hogy kinek mutat.
2: Köszi, tudom.
4: Ja, jó, igen. De már jó irányban van, de, tehát az erényed.
2: Igen.
4: Te jössz, édes Gabi, szerintem ez az utolsó kérdés.
3: Igen. Mikor érezted, hogy igazán meghallgatlak, vagy megértelek?
2: Hát ez most már mindennapos sztori, de a legelső az egy pár évvel ezelőtt volt, még a régi lakásomba feljött hozzám, és akkor hallgatott meg. Úgy először, akkor éreztem azt, hogy na, akkor most tiszta mindent megbeszéltünk, és onnantól kezdve csak jobb lett.
4: De jó, és úgy tudtál fogalmazni, hogy ő azt értette alatta, amit igen. Mondani akartál. Szerintem így csúszik el sokszor, hogy...
3: Igen, meg olyan dolgok, amiket nem... mondunk ki, azt tulajdonképpen igen. Magadnak is
2: igen.
3: Elrejted, és igen. Utána az csak előjön.
2: Igen.
4: Na, az utolsó. Így van.
2: Na, ha egy üzenetet hagynál nekem az élet legfontosabb tanulságáról, mi lenne az?
3: Bízzál magadban.
2: Igen is. Azon vagyok. Bízzál de egyébként így. Most már egyre jobban.
4: Ja. De ez jó, tetszik. Nagyon élveztem veletek ezt az órát.
2: Mi is. Köszönjük.
4: Köszönöm, hogy vállaltátok. A legjobb egészséget.
3: Köszönjük.
2: Amen.
4: Minden vágyad valóra válását. Köszönöm. Csak így tovább. És még egyszer ölellek titeket, mindjárt meg is foglak ölelni.
2: Köszönjük.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új állami közlekedés szervező és gördülő állománykezelő társaságot hoz létre a kormány. A nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet. Péntektől egyirányú lesz a Budafoki út eleje tárfőépítés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több fontos közlekedési beruházást is bejelentett a délutáni kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a József főhercegi palota alkotmánybíróságnak szánt költözését a Tisza kormány indokolatlannak tartja, ezért a törvényi előírást hatályon kívül helyezi. A Honvéd főparancsnokság félkész épületének nincs kijelölt funkciója, befejezéséhez még 7,6 milliárd forint kell, a Hausmann program több, még folyamatban lévő elemét pedig felülvizsgálják. A kormány döntött arról is, hogy a közlekedési múzeum kőbányára az északi járműjavítóba költözik. Vitézi Dávid bejelentette, több ezer vasútvonalat újra nyitnak. Emellett a kormány új, 100%-os állami tulajdonú országos közlekedés szervező társaságot hoz létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására. A zárt körön működő részvénytársaság 55 millió forintos induló tőkével alakul. Feladata a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt fejlesztések megvalósítása, köztük a H5 a H6-os, a H7-es hévvonalak teljes járműcseréje és a belföldi Intercity flotta részleges megújítása. Emellett létrejön egy önálló országos gördülő állománykezelő társaság is 250 millió forintos induló tőkével. Egész nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A programban alacsony dózisú CT-vizsgálat, dohányzási kockázat felmérés is szerepel. A szűrésre az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve dohányzókat várják. A részleteket dr. Bogos Krisztina főigazgató mondta el a Sláger FM-nek.
2: A jelenlegi programunk részeként korszerű, alacsony dózisú CT-vizsgálatot, úgynevezett LDCT-t is végzünk, ami egy gyors kontrasztanyag beadása nélkül történik, és teljesen fájdalommentes. Emellett mindenképpen egy légzés funkciós vizsgálatot is elvégzünk, és a szűrés kapcsán személyre szabott tanácsadást is biztosítunk. Javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ilyen típusú alacsony dózisú CT-n alapuló tüdőrákszűrés ingyenesen még nem érhető el Magyarországon, de ennek a programnak a keretében ezt tudjuk biztosítani. Összesen 1200 fő bevonását tervezzük. Célunk mindenképpen, hogy minél több veszélyeztetett ember számára biztosítsuk a korai felismerés lehetőségét, még a
0: kimeket. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Az Ötlusz program keretében beszerzett járművet az önkormányzati szolgáltató flottája lezárja. Sláger! Az egyik is megújításának egyik

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.
1: To sit together on the sofa with the music way

0: 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letartóztatták az NKA ügy mind a 6 gyanúsítottját egy hónapra. Újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok 2026-ban. Augusztustól hetente jelenik meg a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte a Nemzeti Kulturális Alapügyében őrizetbe vett 6 tisztviselő letartóztatását. A döntések nem jogerősek, a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek. A 6 szemét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Ketchup.hu szerint 30 napra letartóztatták Búzs Balást, az NKA korábbi alelnökét, Hugi Attilát, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának volt elnökét, Krúcsai Néhert, Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő felfüggesztett főigazgatóját, valamint az NKTE kabinetvezetőjét és az ideiglenes kollégium 2 korábbi delegált tagját. Újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok 2026-ban. A kormány célja, hogy a tanárok átlagkeresete elérje a diplomás átlagbér 80%-át. Az általános emelés mellett intézményi szinten további 0,4% pontos kötelező bérrendezést kell végrehajtani, amelyből legalább 0,3% pontot minden pedagógusnak egyénileg kell megkapnia a gyakornokok kivételével. A béremelés január 1-től jár, a visszamenőleges különbözetet augusztusban egy összegben fizet. Ki. A rekkenő hőségben a MÁV csoport jellemzően 10 és 17 óra között ingyenes vízosztással várja az utasokat a legforgalmasabb állomásokon, így Budapesten a keleti, a nyugati és a déli pályaudvarokon, valamint a Batthyány téri hívállomáson, a Balatonnál például a legforgalmasabb csomópontokon, Siófokon, Fonyódon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Emellett Budapesten a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, továbbá a megyeszékhelyek buszállomásain és Balatonfüreden is osztanak vizet. A MÁV több forgalmas vasútállomáson párakapukat is felállított. A Budai Szent Ferenc Kórház ismét megnyitja a klimatizált tereit azok előtt, akiknek gondot okoz a hőség. A kórház a Facebookon jelezte, hogy a földszinti előtérben és az étkezőben hűvös levegővel, ivóvízzel és könyvekkel várják mindazokat, akik számára túl meleg a lakásuk. Hozzátették, hogy bár nem a legforróbb napszakban, de a kórház kertjének árnyas részei is jó menedéket nyújthatnak a hőség elől. A felhívás elsősorban a második kerületi lakosoknak szól, de mindenkit szeretettel fogadnak. Szabálysértési eljárást indította az 5. kerületi rendőrkapitányság, miután valaki a Pride zászlók helyére kitűzött magyar nemzeti lobogót dobta a Dunába az Erzsébet hídról. A rendőrség szerint az eset értéke nem haladta meg az 50 ezer forintos határértéket, ezért nem bűncselekményként, hanem szabálysértésként kezelik. A napokban még Pride zászlók díszítették a hidat, amelyeket egy férfi leszedett és a Dunába dobott. Ebben az ügyben rongálás miatt folyik nyomozás, az elkövető gyanúsítottként hallgatták ki. A magyar zászló eltávolítása után több szervezet, köztük a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett nemzeti jelkép megsértése miatt. Augusztus 1-től heti lappá alakul a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap, írta a Média 1 a MediaWorks közleményére hivatkozva. Heti lap lesz a Békés megyei hírlap, a Dél-Magyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér megyei hírlap, a Hajdú-Bihari napló, a Kelet-Magyarország, a napló, a Petőfi népe, a Somogy megyei hírlap, a Tolnai népújság, az Új-Dunántúli napló és az Új néplap. Az említett megyei lapok a Magyar Nemzettel együtt szombatonként jelennek majd meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letartóztatták az NKA ügy mind a 6 gyanúsítottját egy hónapra. Újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok 2026-ban. Augusztustól hetente jelenik meg a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt a Nemzeti Kulturális Alapügyében őrizetbe vett 6 tisztviselő letartóztatását. A döntések nem jogerősek, a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek. A 6 szemét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Ketchup.hu szerint 30 napra letartóztatták Búzs Balást, az NKA korábbi alelnökét, Ugi Attilát, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának volt elnökét, Krúcsai Néhert, Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő felfüggesztett főigazgatóját, valamint az NKTE kabinetvezetőjét és az ideiglenes kollégium két korábbi delegált tagját. Újabb béremelésre számíthatnak a pedagógusok 2026-ban. A kormány célja, hogy a tanárok átlagkeresete elérje a diplomás átlagbér 80%-át. Az általános emelés mellett intézményi szinten további 0,4%-pontos kötelező bérrendezést kell végrehajtani, amelyből legalább 0,3%-pontot minden pedagógusnak egyénileg kell megkapnia a gyakornokok kivételével. A béremelés január 1-től jár, a visszamenőleges különbözetet augusztusban egy összegben fizet. A rekkenő hőségben a MÁV csoport jellemzően 10 és 17 óra között ingyenes vízosztással várja az utasokat a legforgalmasabb állomásokon, így Budapesten a keleti, a nyugati és a déli pályaudvarokon, valamint a Batthyány téri hívállomáson, a Balatonnál például a legforgalmasabb csomópontokon, Siófokon, Fonyódon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Emellett Budapesten a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, továbbá a megyeszékhelyek buszállomásain és Balatonfüreden is osztanak vizet. A MÁV több forgalmas vasútállomáson párakapukat is felállított. A Budai Szent Ferenc Kórház ismét megnyitja a klimatizált tereit azok előtt, akiknek gondot okoz a hőség. A kórház a Facebookon jelezte, hogy a földszinti előtérben és az étkezőben hűvös levegővel, ivóvízzel és könyvekkel várják mindazokat, akik számára túl meleg a lakásuk. Hozzátették, hogy bár nem a legforróbb napszakban, de a kórház kertjének árnyas részei is jó menedéket nyújthatnak a hőség elől. A felhívás elsősorban a második kerületi lakosoknak szól, de mindenkit szeretettel fogadnak. Szabálysértési eljárást indított az 5. kerületi rendőrkapitányság, miután valaki a Pride zászlók helyére kitűzött magyar nemzeti lobogót dobta a Dunába az Erzsébet hídról. A rendőrség szerint az eset értéke nem haladta meg az 50 ezer forintos határértéket, ezért nem bűncselekményként, hanem szabálysértésként kezelik. A napokban még Pride zászlók díszítették a hidat, amelyeket egy férfi leszedett és a Dunába dobott. Ebben az ügyben rongálás miatt folyik nyomozás, az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki. A magyar zászló eltávolítása után több szervezet, köztük a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett nemzeti jelkép megsértése miatt. Augusztus 1-től heti lappá alakul a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap, írta a Média 1 a MediaWorks közleményére hivatkozva. Heti lap lesz a Békés megyei hírlap, a Dél-Magyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér megyei hírlap, a Hajdú-Bihari napló, a Kelet-Magyarország, a napló, a Petőfi népe, a Somogy megyei hírlap, a Tolnai népújság, az Új-Dunántúli napló és az Új néplap. Az említett megyei lapok a Magyar Nemzettel együtt szombatonként jelennek majd meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzád.

Fokozatosan. Ez a Sláger FM. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazad van címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vessző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, útonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecsó premier, július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori Szabadtéri színpadon Szeretet vessző és béke címmel.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Péntektől rendkívüli kormánytájékoztatás lép életbe a várható extrém meleg miatt. Nem jogosult végkielégítésre a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei. Levették a napirendről Fenyő Miklós tervezett 13. kerületi szobrának ügyét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az idei év legintenzívebb hőhulláma miatt. Horoszi Beatrix országos tisztifőorvos szombat hajnaltól harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy a hőség miatt a védekezés összehangolására a kormányrendelet született. A védekezést ő irányítja, ezt a Védelmi Igazgatósági Hivatal koordinálja, a munkát több miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó segíti. Az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. A miniszterelnök a délutáni sajtótájékoztatón jelezte azt is, országszerte zacskózott vizet osztanak köztereken, vasútállomásokon és autópályák mellett, a Magyar Honvédség készíti el ezeket a vizeket. A kormány hétfőre is kedre home office-t rendelt el az államigazgatásban, és arra kéri a magánszektort is, hogy könnyítsen a munkavállalókon, különösen a kültéri munkát végzőkön. Péntek éjféltől a kormány két óránként ad rendkívüli tájékoztatást. Magyar Péter felsorolta, számos nagy rendezvény lesz a hétvégén, a Budapest Pride-tól a Fishing on Orphűn át gyermekrendezvényekig, és azt is mondta, nem szeretne a kormány beleszólni, de azt kéri, hogy a szervezők fokozottan készüljenek a hőségre, és a gyerek- és sportrendezvények esetleges elhalasztását fontolják meg. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnök helyettesei nem jogosultak végkielégítésre, rögzíti az a módosítójavaslat, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztéshez. A bizottság támogatta, hogy a hatóság a törvény hatályba lépésével az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnjön meg. Az elnök és az elnök helyettesek megbízatása a törvény hatályba lépésével megszűnik. Nekik a jogszabály hatályba lépése után 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A Semmelweis Egyetem rektora szerint nincs félnivalója az intézmények a készenléti rendőrség vagyonvisszaszerzési hivatal által tartott razzia után. Merkeli Béla azt mondta, hogy a rendőrség intézkedése egy klinikai vizsgálathoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érintette a Belgyógyászat és Hematológiai Klinikán. A Semmelweis Egyetem közölte, teljes körön együttműködnek a hatóságokkal. A 13. kerületi önkormányzat levette a mai testületi ülés napirendjéről Fenyő Miklós tervezett szobrának megvalósítását. Az elmúlt időszakban ugyanis szakmai vita alakult ki a szoborterv körül, ezért bár a zsűri megvalósításra javasolta, a folyamatot újra gondolják. A kerület közleménye szerint a januárban elhunyt zenész 1000 szállal kötődött a városrészhez, 2004 óta volt a 13. kerület díszpolgára, és egész pályafutását végigkísérte a kerület. Az önkormányzat hangsúlyozta, továbbra is elkötelezett, hogy méltó módon ápolja Fenyő Miklós emlékét. Június 27-e és augusztus 9-e között különleges vetítés sorozattal tisztelek Bud Spencer előtt a Corvin mozi. Újra nagy vásznon láthatók a legendás páros Bud Spencer és Terence Hill legnépszerűbb filmjei. A Korda teremben hétvégenként 6 ikonikus alkotást vetítenek, köztük a Különben dűbe jövünk, a Kincs, ami nincs, a Bűnvadászok és a Nincs 2-4 nélkül című filmeket. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán. A vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vagy találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia már, mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új állami közlekedés szervező és gördülő állománykezelő társaságot hoz létre a kormány. A nyáron ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet. Péntektől egyirányú lesz a Budafoki út eleje tárfőépítés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Több fontos közlekedési beruházást is bejelentett a délután.